0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egyátsza.

0: van a szív.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagy-Britanniából hozom Rayt, a fantasztikusan tehetséges énekesnőt, dalszerzőt, producert, nem tudom hány titulusa van még. Nem tudom, hogy az aktuálisan készülő új dalait hol tárolja jelenleg, de biztos, hogy tanult a tavalyi esetből, amikor is ellopták a dalszövegei tartalmazó füzeteket, az új lemezhez készült jegyzeteket, hát meg az autóját is. Szerencsére pár hónap múlva minden sértetlenül előkerült. Ray, Where's My Husband? Ezt a dalt hozom most.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan például az az énekesnő, Taylor Swift, aki nem sokára, július elején összeházasodik Travis Kelce, amerikai focisztárral, és nagyon komoly biztonsági előírásokról cikkeznek már most. A hírek szerint az esküvő helyszínét, legyen az New York vagy Rhode Island, egyfajta magas biztonsági zónává alakítják át. Több rétegű védelem lesz, a helyszín körül több gyűrűben sorakoznak majd a biztonságiak, és légtérzár bevezetéséről is cikkeznek, vagyis nem engedik, hogy drónok repüljenek majd az esküvő fölé. Hát mégiscsak a világ egyik leghíresebb sztárpárosáról van szó. The Fate of Ophelia, ezt szól nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Új agyterületet fedeztek fel magyar kutatók. Az agy jutalmazó rendszerében játszik szerepet. Az agytörzsi területet a Hunren Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatói fedezték fel. A világ egyik legrangosabb tudományos folyóiratában, a Science-ben is cikkeztek róla. A felfedezés új utakat nyithat a szorongás és a depresszió kezelésében, vagy akár a szenvedélybetegségekében. Nyíri Gábor és kutatócsoportja egyébként több mint 10 éve foglalkoznak már annak felderítésével, hogy milyen funkciói vannak az agytörzsnek. A Science folyóiratban már nem ez az első publikációjuk. Már 2019-ben azonosították az egyik olyan agytörzsi serkentő idegsejt populációt, amely alapvető fontosságúnak bizonyult a rossz élmények átélésében. Ezek a sejtek negatív élményeket váltottak ki. A mostani kutató munkájuk egy másik, eddig ismeretlen agyterület felfedezéséről szól, az viszont a korábbival ellentétben kellemes élményekért felel, és segíti a pozitív döntések meghozatalát. A most felfedezett sejt szerepét számos idegrendszeri folyamatban vizsgálhatják tovább. Most vírusokkal és genetikailag módosított egerekkel tudtak olyan vizsgálatokat végezni, amikkel egy bizonyos agyterületen egy adott időpontban bizonyos típusú sejtek működését tudták szabályozni. A hasonló kísérletek fontos szerepet játszanak abban, hogy az élőlények kiegyensúlyozott döntéseket hozhassanak, a sejtek azonosítása fontos szerepet játszhat a célzott gyógyszerfejlesztésben is. A sejtek azonosíthatók és emberben is sikerült meghatározni az új agyterületet, így a szorongások, a fóbiák, a depresszió és a poszttraumás stressz zavar kezelésében is nagy szerepet játszhat a felfedezés. Az ezek kezelésére használt gyógyszerek egyelőre nem tudják eléggé pontosan megcélozni a hangulatot érintő agyterületet, ezért például mellékhatásokat is okozhatnak.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival.

0: öltözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játszunk az

megy, csak igazi mai sláger megy. Ha éppen most csörgött a vekker, nagyon korán, tudom, hogy nagy a kísértés, hogy a szundi gombra rányomjunk még egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer, de állítólag nagyon rosszat teszünk ezzel az alvási ciklusunknak. Ezt most olvastam, úgyhogy gondoltam, hogy megosztom a Rádió egyesekkel. Nem leszünk kipihentebbek a plusz perceknek köszönhetően. És állítólag tetre készebbek leszünk, hogyha egész egyszerűen felkelünk, amint ébresztett az ébresztő óra, többet át, mint használ a szundi visszanyomkodása. Ne nyúljunk rögtön a mobiltelefonunkért, a kék fény plusz a felesleges hírek fogyasztása már eleve stresszes állapotban visszavisz minket, és ne kezdjük rögtön kávéval a napot. Hát, bevallom, ezt a hármast így lazán lehozom minden reggel, sajnos nem az ellenkezőjét, de ha ezekre figyelünk, energikusabbak, kipihentebbek és tetrekészebbek lehetünk. Ezt a kis életvezetési tanácsot hoztam így a korai órákra. Igazi mai slágerek, és köztük nagy klasszikusok a folytatásban a Rádió 1-en.

0: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a rádió.
1: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
2: Mi játszunk az igazi mai slágerek.

csak igazi mai sláger megy. Hamarosan egy olyan szupersztár, akinek lehet, hogy teljesen másfelé megy az élete, ha az apukája nem bakelit és vinil rajongó, és nem jár át az akkori Jugoszlávia területére, meg Magyarországra, a fekete piacra lemezekért, és ezzel megfertőzve a kisfiát, Tino Pionteket, akit ma a világ már úgy ismer, hogy Purple Disco Machine, a Hertz klasszikusából is készítette nagyon menő remixet, ezt hozom mindjárt.

akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 század Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetik rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. Na, a párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg, az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus kétfokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúly a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

közt, Kamrád, Feel Alive, Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ez tényleg egy olyan zene, amitől úgy érezzük, hogy élünk végre, kitört a nyár, én legalábbis úgy vagyok vele, hogy megvolt a Rádió születésnapi fesztivál, lassan rákanyarodunk a júniusra, Bambolén, jön el.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúsztuk elek a számok azért. Tehát nálam állandóan nettó. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Bibi Rexha például, aki ott volt hétfőn az American Music Awards gálán, nem volt jelölve, hanem fellépőként és vendégként jelent meg egy nagyon-nagyon merész szerkóban. Hát ez egy ilyen fekete bőrruha, nagyon nehéz leírni, hogy pontosan hogy néz ki, számtalan egymásra halmozott öv futott végig rajta, ami a közösségi médiában, például a Redditen azonnal elindított egy játékot, ahol a rajongók azt találgatták, hogy pontosan hány öv volt a sztáron. Szóval idén nem volt jelölt, korábban már két alkalommal is jelölték. Bibi Rexha és a New Religion, a Faithless klasszikus újra gondolva. Ezt hozom most.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

Ilyen csak igazi mai sláger megy, reggel 5 előtt járunk egy kicsivel, hát még nem annyira frissek ilyenkor az ember fejben a gondolatok, bár attól függ, hogy mikor ébredt, de ha már a dalfelismerő technikánk, reflexünk jól működik, arra nagyon nagy szükségünk lesz 6 óra után, mert hogy Balázséknál folytatódik a hétfőn indult játék, úgyis az elfűrészelt dalok. Minden reggel kifűrészelnek egy sláger részletet, a Rádió 1-esek feladata pedig az, hogy felismerjék, hogy mi a dal, és hát ugye ki az előadó. Ezt lehet még gyakorolni, 6 óra után érkeznek Balázsék, 3:46 előtt egy kicsi

0: legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Tegnap tartotta meg első rendesülését az országgyűlés. 80 kitüntetést adtak át a mentők napján. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Tegnap tartották az új országgyűlés első rendesülését. A napi rend előtti felszólalásában Magyar Péter elmondta, az ország vezetése szolgálat nem hitbizomány, ezért nyújtottak be a miniszterelnöki ciklusokat korlátozó alaptörvénymódosítást. A miniszterelnök hangsúlyozta, mindenkinek joga van egy működő és emberséges Magyarországhoz, ezért kezdeményezik a devizahiteles ügyekben a kilakoltatások felfüggesztését, ezért indítják el az iskolakezdési támogatást a rászoruló családok gyermekeinek, a nyugdíjasoknak pedig a szép kártyát. Május 22-én robbanás történt és tűzütött ki a MOL tiszaújvárosi üzemében. A balesetben egy ember életét vesztette, 9-en megsérültek. 5-en a miskolci kórházba kerültek, közülük 2-en már elhagyták a kórházat. 4 súlyos sérültet pedig a Debreceni Egyetem klinikai központjának égési centrumába szállítottak. Jelenleg mind a 4 sérült állapota stabil. A korábban lélegeztetésre szoruló betegnek sincs már szüksége a gépre. A mentőszolgálat története 139 évvel ezelőtt indult. Hajdúbiharban tavaly 81 ezer mentési feladat volt. A mentőautók több mint 3,5 millió kilométert tettek meg. Az ügyeleti rendszerben pedig 39 ezer ember kapott ellátást. A telefonos újraélesztések száma is megduplázódott, hangsúlyozta a mentők napjához kapcsolódó ünnepségen Korcsmáros Ferenc, a szolgálat regionális igazgatója. A rendezvényen a sürgősségi betegellátásban végzett 5 évtizedes munkájáért dr. Preisz Éva főigazgatói elismerő oklevelet kapott. Dr. Preisz Éva orvos családból származik.
2: Ez egy elkötelezettség lett, egy kinőhetetlen, hát szerelem, vagy nem tudom, hogy nevezzem, de csak itt tudtam elképzelni az életemet. Tehát az érdekes, hogy semmi szín alatt nem akartam, kézzel-lábbal tiltakoztam, és utána nem lehetett eltávolítani, mert csak ez az egy dolog érdekelt.
1: A mentősök ünnepségén Széles Diana alpolgármester hangsúlyozta, a vármegyében 53 defibrillátorral és kiképzett munkatársakkal rendelkező életmentőpont van. Az ünnepségen összesen 80 kiemelkedő munkát végző mentő dolgozó kapott kitüntetést. Ragyogó napsütés és kánikula várható ma is 32 fokkal. Napközben a gyenge délnyugati szél megélénkül, de délelőtt még mérsékelt marad. Délig 30 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 15 óra között magas UV-sugárzás valószínű. Legyenek óvatosak. Délután még 2 fokot emelkedik a hőmérséklet, egészen 32 fokig, de a szél is megélénkül majd.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Új agyterületet fedeztek fel magyar kutatók. Az agy jutalmazó rendszerében játszik szerepet. Az agytörzsi területet a Hunren Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatói fedezték fel. A világ egyik legrangosabb tudományos folyóiratában, a Science-ben is cikkeztek róla. A felfedezés új utakat nyithat a szorongás és a depresszió kezelésében, vagy akár a szenvedélybetegségekében. Nyíri Gábor és kutatócsoportja egyébként több mint 10 éve foglalkoznak már annak felderítésével, hogy milyen funkciói vannak az agytörzsnek. A Science folyóiratban már nem ez az első publikációjuk. Már 2019-ben azonosították az egyik olyan agytörzsi serkentő idegsejt populációt, amely alapvető fontosságúnak bizonyult a rossz élmények átélésében. Ezek a sejtek negatív élményeket váltottak ki. A mostani kutató munkájuk egy másik, eddig ismeretlen agyterület felfedezéséről szól, az viszont a korábbival ellentétben kellemes élményekért felel, és segíti a pozitív döntések meghozatalát. A most felfedezett sejt szerepét számos idegrendszeri folyamatban vizsgálhatják tovább. Most vírusokkal és genetikailag módosított egerekkel tudtak olyan vizsgálatokat végezni, amikkel egy bizonyos agyterületen egy adott időpontban bizonyos típusú sejtek működését tudták szabályozni. A hasonló kísérletek fontos szerepet játszanak abban, hogy az élőlények kiegyensúlyozott döntéseket hozhassanak, a sejtek azonosítása fontos szerepet játszhat a célzott gyógyszerfejlesztésben is. A sejtek azonosíthatók és emberben is sikerült meghatározni az új agyterületet, így a szorongások, a fóbiák, a depresszió és a poszttraumás stressz zavar kezelésében is nagy szerepet játszhat a felfedezés. Az ezek kezelésére használt gyógyszerek egyelőre nem tudják eléggé pontosan megcélni, célozni a hangulatot érintő agyterületet, ezért például mellékhatásokat is okozhatnak.
3: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió egy csak igazi mai slágermegy. A mikrofonnál Kismárti. Üdv mindenkinek. Ezt az órát is együtt tölthetjük. És most egy nagyon jó kis autóvezetős zenét hozok. Kashmir, a legendás amerikai DJ producer, Justin Bieber, Selena Gomez, Tiesto ott van az ügyfelei között. Ugye ő eredetileg a The Cataracs DJ producer csapatból ismert. Az elektronikus zenei műfajokon belül az Electro House, a Progressive House, a Future House, a Big Room House ott van a kis ujjában. Utóbbi miatt a nagy zenei fesztiválokon például a Coachella, a Tomorrowland-en is bérelt helye van, és ezt a dalt most nagyon szeretjük tőle.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös Párizsi Klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 század Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. A Párizsi Klímaegyezmény még 2015-ben született meg, az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a Párizsi Klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
1: A tudáspercet hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Láttunk egy videót hétvégén, és ezen azért így meglepődtünk, teljesen szürreális. Celámzé megvan nektek? Celámzé. Na?
2: Igen.
1: Egy ausztriai hegyeket képzeljétek magatok elé. Ahogy egy siklóernyős vidáman siklóernyőzik. Ez eddig megvan, ugye? Ő nem ejtőernyős és siklóernyős, lefut egy dombról, fölszáll, és a termékeket meglovagoltatva halad egyre följebb, majd ha véget ér a meleg levegő, valahol leszáll.
3: Az a toxikus gondolatom, hogy ez nekem menne.
1: Ez nagyon sok fajta dologról mondtad már itt az elmúlt egy-két
3: évben. Azt érzem, hogy nem akarok kiugrani semmivel, de azt látom magamat, hogy egy dombról lesétlek, és ez csak a levegő belém kap, és
1: igen. Ez egy bonyolult dolog, ugye ernyőkezelés, vészhelyzetek, szóval ez nem egy életbiztosítás, oda is vágják magukat néhányan, de egy olyan jelenet zajlódott most, amire ritkán van példa, mert a siklóernyős az egy ilyen, szerintem 360, de tök mindegy, nem is ez egy ilyen GoPro-val vette saját magát. Uh-huh. És a következőt látod, teker vissza az elejére, Zsül, vagy ez itt az eleje már, ahogy indulunk, hangja is lesz a videónak? Szóval, nem, ez már nem az eleje, Zsül, tehát indíj vissza az elejére, léci. Jó?
3: Igen. Zsül, te kicsit megkaparták a Zsül, démonok. Picit,
1: itt repül a siklóernyős, figyeld.
3: Énekel közel.
1: Ott, majd hallasz egy hangot, figyelj. Ez a szél.
4: És egyszer csak ott jön.
1: Azt a mindenit. Most én megállítom, mindjárt megnézzük a videót, mert ez innentől kezdve csak suhagás, nem is ez a lényeg. Egy kis repülő, az neki repül úgy a siklóernyősnek, én nem is értem a balesetet magát, hogy elmetszi, vagy nem elmetszi, hanem összekuszálja a vitorláját. Tehát a csávó, a pilóta nem látta, hogy ott van előtte egy siklóernyős, és telibe veri úgy, hogy a nőnek körülbelül fél perc vagy 40 másodperce van leoldani a régi ernyőt, kibogózni, mentőernyőt, haserjőt, nem tudom mit nyitni, miközben hallod, hogy szitkozódik, hallod, hogy beszél, hallod, hogy káromkodik.
4: És addig zuhansz?
1: És addig hol gyorsabban, hol lassabban zuhansz, amíg ki nem nyílik a másik ernyőn. Hogy megy neki egy kis repülő? Egyáltalán mit keres ott, ahol siklóernyősök vannak?
3: Hát mondjuk... a másik, hogy miért kapták el azóta? Börtön. De figyelj, ha ezt nem direkt csinálta, akkor meg... De...
1: Ugye a videó nem látszik, hogy ki nyilván visszakereshető különböző naplózási adatok alatt, vagy előtt, vagy után, hogy ki repült arra. Ő nem vágja el az ernyőjét a pilótának, csak összegabaitja.
3: Csak 150 km/h belemegy.
1: Csak 150 km szétroncsolja az ernyőt, a csaj az küzd, majd valahogy kiítja a fékezőn, vagy a hasernyőt, a póternyőt, és azzal valahogy leszáll. Ez mekkora születésnap?
4: Úristen.
1: Egyébként ezt is posztolta, nézd, hogy boldog második születésnapot nekem, ez a kiírása a nőnek. Szápti, így találjátok meg egyébként Instagramon, ordít.
4: Ugye a gép alatt van az ejtőernyős csajsz, de nem annyival, hiszen eltarafálta, tehát ha egyenesen kinézel a gépből, látnod kellett, hogy ott van az ernyő. És ráadásul ugye ez nem annyira gyors, hogy egyik pillanatról a másikra a kis gép elé került. Nem. Mert előtte vitorlázott a csaj.
1: Igen. A rózsaszín az még a régi ernyője, ami összegabolyodva, félig elszakadva, leszakítva ott van, és egy fehér ernyő van fölötte, nézd meg, az a másik kupola, az a mentőernyő, vagy fékezőernyő, vagy nem tudom mi az, és még bevágódik a
4: susnyásba.
1: Bevágódik a susnyásba. Most érkezik meg. És a videó még mindig forog. Egészen megdöbbentő.
4: Mennyi időd van ilyenkor kioldani a másodikat?
1: Vagy? Szerintem ez magasságfüggő is. Ez attól függ, hogy mekkora a baj, mennyi kötelet kell ott neked kibogózni, nyithatod-e a másik ernyőt, van-e annak helye nyílni, milyen? Tehát ez gondolom egy vészhelyzet, amit te sokszor gyakorolsz, itt még beszél németül egy kicsit, majd megünnepli a másik születésnapját. De mindjárt felhívjuk egy másik szakit, belebeszéltünk egyébként a bázisugrónkat, Mátét, mert ő siklóernyőzik is. Hát ha nagyon alacsonyan vagy, akkor már nincs sok idő cselekedni. Itt szerintem a magasság az előny, mert az zuhanás közben van időd nyitni. Nem? Tehát, hogy nagyjából az. Nagyon durva videó.
4: Hogy tényleg le kell levágni a régi ernyőt, vagy az ott lobog közben? Mi van, ha kidobod az új ernyőt, és az összekabajodik a régivel, amit ketté vágott a pilóta csávó?
3: De megint
4: csak kérdéseim vannak.
3: Megint Endre,
4: halló?
1: Nem jó, ez a rossz velünk volt az Európában. Igen, itt van velünk Máté. Hello, Máté, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok, jó reggel.
1: Hello, Máté, ciao. Beszéltünk nem olyan régen, ugye a bázisugrás kapcsán.
5: Igen.
1: Na, hello, örülünk, hogy újra itt vagy. Láttad ezt a videót?
2: Láttam persze, nagyon sok barát családtag elküldte, igen, úgyhogy már több ízben követem az eseményeket. Még érdekes itt nagyon szakmai szempontból is.
1: Igen, ugye itt azt látjuk, hogy a kis gép az hát tulajdonképpen nem is átszakítja, hanem neki megy az ernyőnek, össze-vissza gabajodik, és a nő elkezd zuhanni. Ez milyen magasan lehetett körülbelül?
2: Én úgy olvastam, hogy 1700 és 1900 méter között voltak valahol. Gyakorlatilag a légcsavar átment az ernyőn, úgyhogy teljesen átrepült rajta a Cessna. Ez egy nagyon érdekes baleset, tehát, hogy ahogy mondtátok is tegnap a kommentben, hogy talán az évszázad egyik legjelentősebb siklóernyős balesete. Valóban így van, főleg azért, mert nem is nyilván a légi, vagy az elsőbségi szabályok egyértelműek, tehát a motoros repülőgépnek kellett volna kitérnie, ugye a motor nélküli siklóernyő el kellett volna, hogy kerülje, de nem látta, azt mondta a pilóta, ugye nem tudom, ültetek már ilyen kis gépbe, hogy a látási viszonyok lefelé nagyon korlátozottak, de éppen emelkedik a gép, akkor szinte esélytelen, hogy lássa, és hátulról érkezett, tehát még a siklóernyő se láthatta, tehát ez egy nagyon érdekes baleset, igazából nem hibázott senki, mégis megtörtént a baleset, nem volt, nem repült tiltott légtérbe a siklóernyős.
4: Hát valószínűleg ez egy véletlen volt, véletlen maga baleset. A baleset. Aha.
1: Mi a protokoll ilyenkor? Tehát, hogy te látod, fölnézel, látod, hogy vége, az ernyőd off, onnantól kezdve nyilván magasság függő, de körülbelül mennyi időd van cselekedni, hogy ne legyen baj?
2: Ez azért volt egy viszonylag szerencsés baleset, mert ugye nem sérült meg komolyabban a pilóta, tehát datánál volt. Ugye, hogyha picit más, hogy kapja el, vagy jobban megrántja, vagy más szögbe, akkor ugye nincs olyan berendezés a siklóernyőnél, mint az ejtőernyősöknél, hogy akár automatikusan kinyílna egy mentőernyő. Tehát tudatánál volt a pilóta, ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog, és nagyon ügyesen viszonylag hamar, tehát az ütközés után egy 6-7 másodperccel már kint is volt egy ilyen hasi mentőernyőt ki tudott dobni, és onnantól kezdve látjuk, hogy szépen végül is földet ér, nagyon közel egy úthoz, ami megint csak szerencsés, hogy nem egy fára akadt fel, vagy a terepen landolt. Abból a szempontból, hogy volt magasság, volt ideje cselekedni, tehát lett volna még akár ezzel a merüléssel akár fél egy perce is arra, hogy ezt megoldja, de mondom, egy 7 másodperc alatt megoldotta.
1: De ilyenkor a régi ernyőt nem kell leoldani, hanem nyitod a hasernyőt, és valahogy közben a köteleket megpróbálod szétszedni, hogy az újonnan nyíló ernyő ne akadjon bele a régi összegabajododba?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, igen. Tehát vannak olyan karabinerek, ahol le lehet oldani a magát a siklóernyőt, és így a mentőernyőnek, ugye, vagy az már általában ki is tudja húzni a mentőernyőt. Ez viszont nem annyira elterjedt, vagy leginkább ugye az akrobata repülésnél az akropilóták használják ezeket a ilyen gyors leoldó karabinereket, vagy van olyan háromkarikás leoldó, mint az ejtőernyőnél is, most már az is kezd beúszni, de hozzá olyan speciális beülőkkel. De az emberek nagy többsége ezt nem használja, a siklóernyősök nagy többsége ezt nem használja. Itt is azt látjuk, hogy ez nem egy leoldható karabiner volt, hanem ilyenkor ki kell dobni a mentőernyőt, ami egy nagyon rizikós dolog, ezt amúgy gyakoroljuk is minden éven legalább egyszer ezt a nyitást, hogy hogyan kell kidobni ezt a mentőernyőt. Ő is kidobta, de előfordulhat az is, igen, hogy beledobod a éppen ott vergődő főernyőbe, ami most ugye már szét is volt vágva, és akkor azok is összegabajodnak, vagy csak részlegesen nyílik ki. Tehát az egy sokkal rosszabb forgatókönyv lett volna. A akrobata repülést végző akropilótáknak ezért van amúgy kettő mentőernyőjük, hogyha az egyik belegabajodik, legalább van még egy, és akkor minél több anyag van a fejed fölött, ugye annál lassabban zuhansz. Valószínűleg nála csak egy mentőernyő volt, de sikeresen kidobta, nagyon ügyes volt, és így tényleg egy olyan balesetről beszélhetünk, ahol
1: aztán leesett a fára, vagy lesz olyan még valami fára, ott a fa fogta meg, aztán leesett a földre.
2: Az is... felakadt, igen.
4: De itt az is lehetett volna, hogy mondjuk a pilóta egy méterrel lejjebb jön, akkor mondjuk ő maga is belegabajodik az ernyőbe, nem? A repülőgépnek is lehetett volna baja.
2: Igen, tehát teljesen átrepült rajta, és amikor leszállt a repülő, utána olvastam, mert volnak már ilyen előzetes jelentések, hogy akkor még mindig rajta voltak a siklóernyő darabok.
4: Most képzeld,
1: rajta volt a repülőn a siklóernyőnek a darabjai.
2: Igen, és maga a siklóernyő, ahogy bedarálta a légcsavar, az meg is rongálta a légcsavart egy kicsit, azt olvastam. Tehát, hogy igen, ez nagyon, tehát sokkal rosszabb is lehetett volna. Úgy ismeri egymást a két pilóta valamennyire, nincs harag, tehát nem haragszanak, igazából nem egymásra, megmondom, nem is hibáztak, attól függetlenül, hogy ugye a motoros gépnek kellett volna kitérni a siklóernyő elől, mert egy siklóernyő 40-nel megy, egy Cessna megy akár 200-250-nel is, tehát amikor elmész egy siklóernyő mellett, az úgy tűnik, mintha állna. Tehát ugye nem tudsz egy siklóernyővel egy ilyen lassú...
1: Nem tudsz manőverezni, persze, hát egy gyors gépet nem lehet kikerülni, persze. Az nagyon szerencsés baleset egyébként, a kameraképek meg a videófelvétel az egészen durva, hogy mennyire realisztikus, hogy mennyire látod tényleg, hogy mi történt, hogy hallod a hangját, hátra néz a nő, és a következő pillanat ott van a gép, és eldarálja az ernyőt. Egészen durva felvételek.
2: Igen, az egyik pillanatban még minden rendben van, aztán már semmi sincs. Ja. Igen.
4: Még egy kérdés, hogy miért van ilyen hálózsákban az ember, aki sikró hát erdőzik?
2: Ez a kedvenc kommentem, ezt akartam mondani.
4: De nem tudjuk, hogy mi
1: fázik, fázik, fázik.
4: Fázik?
1: Szerintem hideg van, nem?
2: Nem, ugye ez az aerodinamika miatt, hogy így sokkal áramvonalasabb a
1: testet. Ja? Azt hittem fázik a lábban. Hát van, hideg van a celámzik
4: környék.
1: Hagyj az
3: áll. A mai adásban mindannyian nagyon okosak voltak. A fizika, a kémia, a tudományok, minden nagyon meg van.
2: Mondom, ez a kedvenc kommentem, hogy odaírta valaki a videóval, hogy mit csinált ott fent hálózsákban.
4: Igen, mert úgy néz ki.
1: Most aludni jár, odaérted? Hát miért nem viselkedik
2: normálisan?
1: Okay,
2: nagyon kényelmes, meg meleg van abban, úgyhogy azért használják meg áramvonalas, és igen.
1: Köszi, köszi, hogy segítettél, vigyázz magadra, köszönjük neked.
2: Köszönjük.
1: Mátyás Máté bázisugrónak, köszönjük. Szépen.
4: Az ez a második születésnap, ez fú, ez
3: komoly,
4: kemény.
3: Ez komoly.
1: Ez miért nem haragszanak egymásra, nem?
4: Most
1: ugyanez itt a Dunakeszi reptéren. Késelésig fajultam itt.
3: A parkolásig jó, hogy késelésig fajultam.
1: Igen, a parkolásnál már összevezett a siklóernyő pilótája, a kisgép pilótájával. Kemények a felvételek, azért mindenképpen az nagyon, nagyon durva.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz Premium Jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
7: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
8: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
9: Ügyeszeti segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
11: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
12: Skoda. Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Fokozottan ellenőrzik a repülőjáratokat. Pünköst hétfőn megdőlt a meleg rekord Budapesten. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A légiutas jogok betartását és a légitársaságok gyakorlatát is kiemelten ellenőrzi idén a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a légitársaságok tájékoztatási gyakorlatára és a kártalanítási kötelezettségek betartására is kiterjednek. A hatóság közlése szerint a tavalyi ellenőrzések során országosan 91 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki. Ezen kívül 15,5 millió forintos kártalanításhoz jutottak hozzá az utasok a hatósági fellépés eredményeként. Pünköst hétfőn kora délután 32,2 fokot regisztráltak az újpesti meteorológiai állomáson, így megdőlt az erre a napra vonatkozó napi meleg rekord. Korábban 32 fokos rekordot még 2007-ben mértek Pest-Szentlőrincen. Még csak május van, de már megérkezett a nyári hőség. Ma már 32 fok lesz, de az előrejelzések szerint estére hideg front érkezik térségünkbe, így pár fokkal visszaesik majd a hőmérséklet. A lehűlés azonban nem tart sokáig. A hétvégén már ismét 30 fokra számíthatunk. A hirtelen jött meleg az idősebbek szervezetét különösen megviselheti. Sokan ilyenkor csak a reggeli vagy az esti órákban mozdulnak ki otthonról. Kovács Sándornét hallják.
2: Én már elég öreg vagyok ahhoz, hogy visszaemlékszem, hogy nem volt ilyen valamikor. Mikor tél volt, tavasz, tavasz, nyár, nyár, ősz, ősz. Nem volt ilyen. Arattunk, arattunk, de viszont nem volt ilyen melegünk.
1: A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a rendkívüli hőség egyelőre nem okozott jelentős többletfeladatot a sürgősségi ellátásban. Riasztások érkeztek ugyanakkor szabadtéri tüzek okozta égési sérülésekhez, valamint közlekedési balesetekhez is. Az Országos Mentőszolgálat regionális igazgatóját, Korcsmáros Ferencet hallják.
3: Ami igazából a legnagyobb problémát jelenti, az ilyenkor a koncentráció képesség romlása, csökkenése miatti közlekedési balesetek száma. Itt a pünkösdi hétvégén elmondható, hogy azért ezekből szép számmal láttunk sajnos. Káreseményeket, személyi sérülés azért hál' Istennek kisebb mértékben fordult elő.
1: Az UV-sugárzás is nagyon erős, tehát érdemes kerülni a tűzőnapot. Május 29-én pedig kinyit az Aquaticum strand, ahol többek között 15 medencében lehet majd hűsölni. Derült az ég Debrecen fölött, gyenge délnyugati szél fúj, és már most 20-22 fok van. Ragyogó napsütés és kánikula várható ma is 32 fokkal. Napközben a gyenge délnyugati szél megélénkül, de délelőtt még mérsékelt marad. Délig 30 fokig melegszik fel a levegő.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadvány Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője!

0: igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Na itt is vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nem délutáni a műsor, gyerekek, megjöttünk, jó reggelt, itt vagyunk.
2: Nem délutáni, nyári.
1: Nyári. Gyerekek,
2: nyári.
1: Ezt nyári időszámításra most már mindenki kezdjen el egy kicsit lelassulni, nyugalom van. Nyár van, gyerekek, kevesebben dolgoznak. Egy reggeli ébresztő műsornak nem az eléről kellene szólni, a Lusta Banda ide, Zsolti. Itt vagyunk, gyerekek, volt egy kis problémák, többek között az ajtó nem engedi be Esztert. Vannak problémáink, de megjött ő is, itt van, úgyhogy...
2: Mi lehet az az elutasítás az ajtóban Eszter iránt? Mi lehet, ami megakadályoz téged abban, hogy ide begyere?
1: Nem engedi be az ajtó.
3: Nem enged be. Érted? Csengetek nyomon? Többször is.
1: Nem hall, itt nem halljuk.
2: Nem lehet hallani, ilyenkor hívjál
3: de
2: mindig.
3: De írtam a Viber csoportba, hogy engedjetek be.
1: Na, azt láttuk most.
2: Most láttam.
1: Mi van a kártyáddal, vagy mi van?
3: Nem tudom, mi van. Így húzogattam, de nem menne hovába semmi.
2: Tologast.
1: Adok majd neked egy applikációt.
3: Ez egy jel?
2: Igen.
3: Hogy hát, legközebb ez, haza meg kell aludni, csak mondom nektek. Nem vagyok hajlandó ezt elviselni. Így is van. De hát milyen dolog ez?
1: Adok egy applikációt, és nincs ki applikációról.
3: De az igazság, hogy a technikus srácok soha nincsenek itt, hogy megcsinálják a telefonomon az applikációt.
1: Megmondom, mit kell letölteni.
3: De az kell valami kód is, nem?
2: Ajtónyitó.lap.hu.
1: Kost meg kell, hogy jöjjük, Zsül.
3: Ez van.
2: Az nem jár rá
1: mindenkinek. Adunk egy jó applikációt.
3: Úgy kapartam az ajtót, mint a macska szokta a teraszon éjszaka. Úgy. Senki se hallotta. Senki se figyelt oda.
1: Nem, egyébként nincs járok néha ide, hogy nagyon nehéz bejönni. Ha itt nem halljuk meg, ott állsz magányosan. És tudod, hogy mindenki itt van benn, de ott kész. Tehát tudod, hogy hallod a csöngőt, de tudod, hogy itt már az nem szól.
2: És azért jó, ha telefonálsz, mert mindenki le van halkítva.
1: Az a másik.
3: Most már bevallhatom, hogy nekem... aztán van még szünet óta a Viber csoport is le van halkítva, és nem tudom visszanémítani. Úgyhogy néha eszembe, hogy jó, rátekintek a csoportra.
2: Mennyi üzenet?
3: Ezek nagyon izgalmas dolgok. Igen. Szóval, hogy nem tudom, hogy kell visszanémítani. Úgyhogy most ilyen silence treatmentben vagyok.
2: Visszanémítani?
3: Igen.
2: Az mit jelent?
3: Hát amikor újra kapsz értesítést, hogy valaki írt neked.
1: Hogy 30 napig lenémítottad a csoportot.
3: Szerintem nem 30 nap, ez most már 100% körül jár, de hogy ezért, hogy
1: akkor
3: igen.
1: Az lejárt a napod, akkor újra meg tudod, elhúzod jobbra az egész csoportot, elhúzod jobbra.
3: Technológia.
1: Elhúzod jobbra az egész csoportot, és akkor ott kiadja, hogy némítást.
3: Törlés?
1: Nem, hát törölted is, de hogy...
2: Lépek örökre.
1: Igen, ott van, hogy, és akkor ott vagy némítás, és akkor lenémított 30 napra, fölajánlja 15 napra, 30 napra.
3: Azon rossz, hogy itt azon írva, hogy csemegés némítás, tehát hogy ez még nincs. Vagy várj, csak így?
1: Igen.
3: Ennyi volt.
1: Balra kell húzni, vagy balra vagy jobbra, valamire elhúzod, igen.
2: Ja, és mi vagyunk a boomerek.
1: Na, ennyi gyerekek. Nekem is van egy csoportom. Azt mondja, Zsolti, takarod a retróra, odavaló vagy, írja valaki. Hát fantás Duci, nem tudjuk, hogy itt van-e, de majd jelentkezik.
2: Zsolti az, aki az előbb írt, hogy Lusta Banda vagyunk.
1: Ja, Zsolti, takarod a retróra, hogy odavaló vagy.
2: El, de igen. Egyébként jelenteném, hogy Duci itt volt tegnap.
1: Duci itt volt.
2: Duci jelentkezett és írt. Ugye, tegnap nem volt a bocsi, azt nem tudom, hogy ma.
1: De ma kérdés, hogy itt van-e, vagy visszament áruloskodni, vagy visszament, de visszajön.
2: Jött bocsi?
1: Van, ott áll a kocsi mellett, igen. Fantás Duci itt vagy, ha igen, maradj itt mindig, színvonalas, humoros és szórakoztató műsorban lesz részed nap, mint nap, Balázsok a legjobbak, Szabika. Küldte nekünk, köszönjük szépen, de Duciról egyelőre nincs szó. Tehát Duci eltűnni látszik, Duci valószínűleg visszament, úgyhogy ez van, gyerekek.
3: Ennyit bírt. Ez volt, eljött, megmutatta magát, hogy akkor ő is van, ő is tud.
1: Beleszimatolt itt a reggelbe, és aztán ennyit írt, igen. Jó, látom, őt helyre tetted. Azt... gyerekek, mit szóltok a tegnapi parlamenti vitához? Hadd ne kelljen ezzel foglalkoznunk. Hadd
2: unom egy
1: én is megmondom őszintén,
2: hogy most már egy kicsit ezt szerintem el kéne engedni. Cinamesterre vagyok, aki mondta, hogy most már

0: tényleg foglalkozunk azzal, ami a dolgunk. Ez nagyon aranyos volt, jó, megtörtént minden, hogy most már ez az egymásra szardobálás, bocsánat, hogy akkor legyen meló, kész. Tehát már megint az van, hogy de ti loptatok, oké, akkor mondjuk meg, mennyit loptatok, azt mi az ára, meddig kell ezt leülni.
1: Igen, sok volt, meg nem is biztos, hogy méltó mindenki ez, ahogy viselkedik. Én is belenéztem, de már nem elengedte, meg voltak a választások, lement, jól van. Innentől kezdve a politika visszamegy a parlamentben, meg csinálják a dolgunkat, és tök jó lenne most már én is kiszálltam belőle.
2: Hogy egy csomó ember, aki ugye nagyon sokat kampányolt azért, hogy a politikában fényderüljenek különböző titkos dolgokra, hazugságos, stb. Hogy ők azért most idegileg eléggé megkotlottak.
1: Hát, hogy nyilatkoznak is.
2: Hogy elfáradtak, nagyon durván elfáradtak. Ennyi. És itt vannak ezek az emberek, akik cserébe ugye elég sok mindent elkövettek az elmúlt időszakban, cserébe azt látom, hogy nem gondoltak meg idegileg, hogy ez hogy van, hogy őket még összetartja az adrenalin, vagy mi újság?
1: Föld alattin utaznak.
2: Tegnap én is megközelgettem, és majdnem kisposztoltam, hogy hashtag rogánkodom, de hogy, hogy igen, hát Warburgok kerültek elő, igen. Meg
1: Warburgok és föld alattig, gyerekek. Warburgok és
2: szerénység,
1: föld alattig.
2: Szerénység.
1: Igen. Na mindegy, hagyjuk ki szerintem, menjen vissza a politika oda, való. Valóban rémisztő, ami most történik, és nem méltó másokhoz. Reméljük, hogy rendetétel indul, és nem tudom, ez a sárdobálás, ez most már így egy picit tényleg túl sok. Miért nem lehet csütörtök óta visszahallgatni titeket, Zsülci?
0: Gyulos?
1: Vissza lehet bárhol, a Spotify szarakodik valamiért a pénteki adásunkkal. És az applikáció se szereti a pénteki adásunkat.
0: De akkor vissza lehet hallgatni bárhol, kitételed.
1: Az erős túlzás.
0: Igen, tehát hogy nem állja meg a helyét. Ha a háromból két platform megdöglött, akkor úgy érzem, hogy ez a mondat ez nem igaz, Gyula. Hogy vissza lehet hallgatni bárhol. Hol ez hallgassuk? Nem. YouTube?
1: YouTube-on vagyunk. SoundCloudon is vagyunk. Igen, ott a Spoti talált valamit a pénteki adásba, gyerekek, ami miatt azt nem tudja. Valami letiltotta, nem engedi, lehet, hogy bejátszottunk a zenét. Én nem emlékszem már, mit csináltunk pénteken, de nem szereti a Spotia.
2: Szerintem Fantás Duci miatt van.
1: Egyébként valószínűleg Duci miatt van.
2: Aznap jelent meg.
1: Duci miatt van.
2: Megjött, és azt mondta, hát én a hűtlenséget azért.
0: Akkor tökre is teszem a kis mindenféle lejátszókat.
1: Igen. Macskosok. Abszolút, igen, ez van. Augusztus 8-ai DJ Oti buliról mikor lesznek infók a fellépőkről, stb. Már tűkön ülök, üdv Brigi.
0: Brigi, jó lesz, ezt tudom neked mondani. Én, mint aki hát rajta tartja a kezét az ütőeren.
2: Igen.
0: Hogy jó lesz. Ugyanúgy jó lesz, mint eddig az összes többi. Az a lényeg, hogy engedd el, fiatalodj vissza, igyál egy italt, az hey! Így
2: az a helyzet, csinálni. Hogy srácok szerintem még Balázs se tudja pontosan. Tehát, hogy már vannak elképzelései, de még nem körülbelül minden, ahogy ismerem Balázs, most ezt még egy kicsit még rágni kell.
0: Egy csomó...
1: Hát sok mindent tudnék mondani.
0: Jó, de nem mondj.
1: De egyelőre úri ember vagyok, úgyhogy nem mondok, még kivárok, de lehet, hogy egyszer csak fogok. Majd. De még nem. Nem, ami, tehát, hogy majd nem rátok.
0: Ja, most meglepte.
2: Nem rátok. Szükséget érzek, te is érzed a szükséget?
1: Van, és most még csöndben vagyok, de már nem sokáig. Úgy
0: de ha ő egyszer kinyitja a száját, akkor...
1: Az nem biztos, hogy jó lesz.
0: Egy csomó ember.
1: Egyelőre csöndben vagyok.
2: De az egyeztetések kapcsán van benned egy kis torzsalkodás?
1: Nagyon sok.
2: Aha, nem
1: nagyon
2: egyszerű?
1: Sok. Hát nem, hogy nem egyszerű. Hát figyelj, ilyet mi nem basztál.
2: Ez a beszéd.
1: Most vagy elkezdik a másik oldalon is összekapni magukat, tényleg, és elkezdik csinálni a dolguk, vagy nagy baj lesz, de tényleg. Tehát, hogy ott...
2: Megyünk a parlament elé?
1: Hosszú értekezleteken vagyok túl, meg beszélgetéseken, de egyelőre nem mondok semmit.
2: Jó.
1: Csak jelzem, hogy jó lenne, ha most már csinálnák a dolgokat.
2: Srácok, ti ebben semmit sem fogtok érzékelni, mert ahogy ilyenkor lenni szokott,
1: nem.
2: Mindenki össze fogja kapni magát időben, csak előtte még ezt a...
1: A rutin, az évek és a szakma szeretete az, hogy lehozzuk, gyerekek, úgy rúgjatok nagyon be. Hát van baj, de majd erről kicsit később. Egyelőre nézzük a jó oldalát. Pénisz
2: zajlik egyelőre.
1: Van, igen. De jó lesz, mondunk minden infót. Hát a fellépők, igen, fontos, de hogy szerintem az, ha fontos, inkább az időbeni bejutás, meg hogy ott legyetek, aki 6-ra jön, 9-re jut be. Jó? Tehát ez az új jelszó a Szigetre. Ha 7-re jössz, 10-re vagy benn. Ha 8-ra jössz, fordulj vissza.
0: Jó, tehát ha 11-re délelőtt, akkor viszont már délután
1: így van, mondani fogunk minden információt. Aki korán kell, alanyat lel. Ennyit mondok, jó? Legyen ez a Sziget jeligéje, hogy ez nem a 7-kor odajövök, 8-ra bent vagyok. Történet lesz, 63 ezer ember. Vitézivel tárgyalunk, úgyhogy majd lehet, hogy behozom adásba, és akkor meghalljátok, hogy milyen beszélgetések vannak, vagy beszéljünk erről külön, hogy milyen milyen egyeztetések vannak azért,
0: ízjuk
1: hogy...
0: Ízjuk fel adásba, ott de, már mindenképpen, nem lehet. Ú, de jó.
1: Mindenképpen
0: ott olyas, meg tudjuk szorítani a tökét?
1: Olyan stádiumban vannak, hogy hogy indulnak a pótlóbuszok, az egyes villamosok, a hévek, a járatsűrítések, minden. Tehát, hogy itt van, nagy szakkör van.
0: Legyél már nagyvonalú, vegyél neki 10 új villamos. Érted?
2: Vagy egy nagyot.
0: Hogy vagy egy nagyot. Ilyen hosszút, ami végigér.
2: Igen. Én szerintem amúgy a végén úgy is ez lesz, hogy a zsebedben nyúlsz, és majd ilyen bringó hintokból fognak jönni az emberek négyesével. Szerintem az meg fogja oldani.
1: Igen.
2: Amúgy a maga a híd az kinek a tulajdona, amin át kell menni?
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy ez önkormányzati tulajdon, harmadik kerületi tulajdon, tudod, ez a sziget tulajdona, kinek a sziget bérlő, tehát bonyolul, tudod, nem tudom, hogy milyen jogi jó. Viszony van, szar állapotban van
2: ha
1: az a híd.
2: Ha megveszem a hidat.
1: És felújítod, azt megköszönöm.
2: Nem azt mondod, felújítom, hogy megveszem a hidat, és aztán még vámot vetek ki.
0: Hídpénzt fogsz szedni.
1: 500 forint emberenként.
2: Igen, de úgy, hogy egyedül fogom szedni, tehát egyedül fogom egyesével átengedni az embereket. És úgy tudját, mindenki a blokkot is. Tehát akkor ezzel kicsit még le is fogom tudni lassítani a dolgot.
1: Na, igen.
2: Meg kell venni a hidat.
1: Igen, szedd össze magad, nem lesz ez így nyári SMS. Jó van, gyerekek, hát 6 óra 28-an még 6 beszélünk az egyik témáról, már kérjétek a másik témát.
0: Nyugi.
1: Mondani valami. Fogunk mindent a szigettel kapcsolatban.
2: Eszter elfogult vagy a Tisza felé. Balázsék legalább pártatlanok. Lassan emiatt hallgathatatlan vagy.
1: Hát aztán nagyon durva elfogultak voltunk, hogy elmondtuk, hogy a Rogán Tóni tejt, aztán metrózott, meg földadat 10-et, hát ez aztán tényleg nagyon durva volt.
2: Ez nagyon durva volt, srácok.
1: Ez nagyon durva volt, igen. 23 nap, 19 óra, 42 perc és nyári szünet, gyerekek. Kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen, helyreállt a világrendje, ezt is beolvastuk. Hánytól lesz ott a színpadon, én a szúnyogcsödör? Ne azt nézd! Tényleg, ez nagyon fontos, komolyan mondom, ne azt nézd! Ha én azt mondom, hogy én 6-tól vagyok színpadon, mert nagyon hosszú lesz a műsor, ha 6-ra jössz oda, 8:30-ra leszel bent. Ezt tök komolyan mondom, felejtsd el, hogy mikor vagyok színpadon, nem ez a lényeg.
2: Feri, felesbe veszünk egy mobilhidat?
0: Úgy, de jó, vagy egy ponton.
1: Egy ponton hidat építsetek
2: már. A másik oldalról, amikor nem figyelnek, beengedjük majd a többi embereket. Na jó.
1: Az jó. Jó az ötlet. Jó ötlet. Macskos Lipsik írja valaki. Köszönjük szépen. Na így már. Helyreálltunk. Mennünk kell, Zsulci, mennünk kell. Fél hét van, jövünk vissza. Cserébe ígéretünk, hogy szíven nem zenélünk akkor, hanem pofázunk. Úgyhogy pici reklám, és itt vagyunk már is.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
6: Hogy darabolom neked a zenéket?
7: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
8: Indul!

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
2: Volkswagen.
3: Komfortos és tartós megoldás az intimflórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
4: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
5: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starre EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starre EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre!
6: Geely. Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
7: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
8: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
9: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
0: Skoda. Reklámot hallottak.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Verekedések a debreceni szórakozóhelyek előtt. Hamarosan indulnak a nyári táborok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A múlt héten pár nap különbséggel két verekedés helyszíne is volt egy debreceni vendéglátóhely előtti terület. A debreceni rendőrök azonnal megkezdték a verekedők azonosítását. Vasárnap délután közülük kettőt elő is állítottak, majd csoportos garázdaság miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. A rendőrség közlése szerint az ügyben további elszámoltatások várhatók. Az önkormányzat az eset kapcsán kiadott közleményében azt írta, Papp László polgármester megbeszélést folytatott Illés Zoltán főkapitánnyal, és nyomatékosan kérte, hogy a következő hónapokban a rendőrség kiemelt figyelmet fordítson valamennyi debreceni szórakozóhelyre, különösen a Péterfia és a Piac utca, illetve a Petőfi tér szórakozóhelyeinek környezetére. Idén a Debreceni Egyetem neurológiai tanszéke is csatlakozik az Országos Epilepszia Fórumhoz. A kezdeményezéssel az epilepsziával élők helyzetére és a betegséget övező tévhitekre hívják fel a figyelmet. A május 30-ai rendezvény célja, hogy a páciensek és a hozzátartozók a rendeléseken túl is választ kapjanak kérdéseikre, ezzel is segítve az előítéletek csökkentését. Ahogy közeledik a nyári szünet, egyre nagyobb az érdeklődés a gyermektáborok iránt Debrecenben. A Demki például idén összesen 30 változatos tematikájú tábort szervez, Halász D. Jánost, a Demki ügyvezetőjét hallják.
2: Lesz idegennyelvi tábor, lehet jelentkezni mozgásos táborokba, tehát különböző tánc vagy gerinc javító, tehát valamilyen egészségügyi problémát is felkaroló, mert ugye nem kizárólag csak erről fog szólni, de lesz városfelfedező táborunk.
1: Összesen 30 tábor várja a gyerekeket a Demki 13 intézményében. A szabad helyekről és a jelentkezési lehetőségekről az intézményhálózat honlapján lehet tájékozódni.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Modernebb, átlátható felület várja ezentúl a DV Parking Kft. Honlapjának látogatóit. A város lakóit a leginkább érintő témák, így különösen a lakossági díjmentes parkolás, a bérletvásárlás, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységek kiemelt szerepet kaptak a megújult oldalon. A parkolási zónákban való eligazodást digitális térképek segítik, még a mélygarázsokkal kapcsolatban valós idejű adatok állnak a látogatók rendelkezésére. De a fejlesztés a jövőben is folytatódik, ezért a DV Parking ügyfélszolgálata készséggel fogadja az észrevételeket és javaslatokat a további fejlesztés céljából.
0: A DV Parking információit hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3:47 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Cső! Szevasztok! Hello!
0: Halló, jó reggelt! Eltűnnek a parkolóautomaták, erről beszélj majd egy mondatot.
2: Én meg fogok venni egyet, abból is.
0: Ez igen, mi lesz a tanárbácsi, valaki Balázsnak adott a 4000 egy parkolóját. De jó sztori volt, ó, az Barnabási ide nekünk.
1: Igen. Szomorú egy kicsit, ugye, hogy nyugdíjas tanárként ebből kell kiegészítened a fizetésedet, de egyébként meg egy olyan jó, tényleg jó volt.
0: Igen. Fantás Duci itt maradt, képzeljétek el, jó reggelt, visszatértek, de ma valahogy nem akarózik a fülem, hozzájuk maradok, nálatok Fantás Duci. Nem bántva őket, nem ezért kérdeztük, csak hogy Duci marad, de Duci itt marad.
1: Duckó.
0: Úgyhogy egyenként raboljuk el a hallgatóikat. Hozzuk el őket.
1: Név szerint fogjuk ismerni őket.
0: Aki átteker is itt marad, a nevét írja be, hogy fölvéshessük a nevét Duci mellé. Duci ott van. Úgyhogy, Ducika, örülünk, maradjál, az se baj, a kapcsolgat, az se baj, valaki ott van. Mindig azt mondjuk, hogy legyen sok jó reggeli műsor, választanak a hallgatók, döntsön a piac. Az volt az aranykor, amikor 4-5 reggeli műsor volt. Voltak a Happy-ék, a Harsányék, a Bocskorék, mi. Tudtál válogatni, nem? És aztán a piac eldöntötte. Tehát monopól helyzetbe se lenni jó, mert az meg ellustít. Legyen még jó 3 reggeli műsor. Úgyhogy tényleg
1: gyertek,
0: nincs baj.
1: Gyertek, fiatalok, kell
2: legalább ránk. Egy.
0: Tessék?
2: Legalább egy lehet.
0: Egy jó legyen már.
2: Egy umárosan lehetne, mert se kezd az elég kicsépejtő lenni ez a szituáció.
0: Igen. Szóval jó, abszolút, mi is csipkedjük őket, ezt mindig elmondjuk, de legyen sok jó műsor, az a jó. Neked is az a jó. Sok jó humorista van, mert akkor van kihez hasonlítani, a pilotáknak is az a jó, ha van kivel versenyezni. Ez mindig jót tesz a piacnak. Jó, ez a kereskedelmi tévéknek, ha van konkurencia, a reggeli műsoroknak is legyen, tehát legyenek a Gáborék is sokáig.
2: Én mindig mondom, hogy lányokasszonyok, kezdjetek el humoristáskodni. Kellenek a nők.
1: Lányokasszonyok.
2: Gyerünk! Hajrá! Indulás! Indulás! Elő a jobbik
3: életet. Támadjátok meg Esztert!
2: Így is van. A kedvencem azok a középkorú férfiak, akik haragszanak a nőkre, miatt humoristák. Ők a kedvenc ember típusom.
0: Ez nem is de értem. Hogy tudsz egy nőre haragudni, aki humorista?
2: Hogy tudsz egy nőre haragudni?
0: Azért az megvan.
2: De nézem, nagy szemeimre, csinta szemekkel, erre lehet haragudni, erre lehet.
1: Támadsz, az a baj. Hogy pont olyan vagy, mint a csizmás kandúr, érted?
0: Simogatod, aztán a kezedbe harap.
2: Nincs is semmi látni való, de gyere, vakard meg a hasamat, aztán meg...
0: Na igen.
2: Ennyi.
0: Valás, a Kossuthot ne hagyd ki. Ja, hát te kell a jó Kossuth is. Kell a jó Kossuth.
2: Kossuthon van reggeli műsora,
1: hogy hát persze.
0: De ott ilyen közszolgálati van. Hírek, megbeszélések, mezőgazdasági hát körkapcsolások. Igen.
1: Az 5-től 6-ig van. Az a miénk, a mezőgazdasági műsor. Aztán, hogy 6-tól mi van, azt nem tudom.
0: Igen, azt én sem tudom, de szerintem ilyen rendes reggeli műsoruk egyébként az úgy abban nincs nagyon neki klasszikus.
2: Meghallgatnám, ilyen beszélgetések lennének, hogy és te éjszaka melyik klasszikus zenei előadóra gondoltál? Napok óta csak Mozartra gondolok. Érdekes, mert szerintem Bach egy kicsit agresszívá tesz mostanában.
1: És micsoda szócsaták lennének belőle, mi Bach vagy Mozart?
2: Igen, és most hallgassunk meg valamit, ami egyáltalán nem való ide. Na.
0: Igen.
2: Szóval adnám, adogatnám.
0: Azt mondja, hogy igen, Zsülci mutogat, időjárásunk, Ferenc, mondj valamit. Hideg frontot emlegetnek. Mit jelent ez?
1: Támad a front, jó, de nem az, amit eddig mondtak, mert ez most nyugatról jön.
0: Igen.
1: Úgyhogy ez egy másik front. Szerda esti viharok letarolják, és holnap óriási visszaesés van.
0: Köszönjük szépen!
4: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Most vannak az emberek. Azért néztem ilyen hülyén, mert hogy elkezdesz normális időjárás mondani, én lecsatlakozom. Tehát abban a pillanatban kész dobja az agyam. Ez olyan, mint amikor hazamész 30 év után, és az anyád kedves hozzá. De egyszerűen nem érted. Tehát, hogy...
1: Ezzel próbálok megzavarni. Időről időre mondok egy rendeset.
0: Szerintem az nagyon ijesztő. Hirtelen mondasz egy rendeset, és lekapcsolják rám, nem is mi van.
1: Mi van?
0: Most is mit mondtál? Azt hiszem, nem mondta semmit.
1: 34 fok lesz ma. 34.
2: 34 fok.
1: Igen.
0: Az jó.
2: Akkor kirakom a bugyikat száradni.
1: Jó.
2: Most már ebben száradjanak. Na jó. De ez nagyon durva amúgy is. Még mindig május van, csak mondom nektek, srácok. Láttátok, hogy már van ilyen víz tilalom? Hogy nem lehet locsolni?
0: Már most. Július, augusztusban szokott lenni. Haló.
2: Bizony, láttál a csoportba. Ahonnan az információim azt
1: szerzem, hogy... Ez egy nyestes
2: csoport. A nyestesek még locsolhatnak, hanem ez egy másik csoport, ahol a vízgazdálkodásról van szó, és ott már megjelentek bizonyos településeken, hogy most már óvatosan.
0: Hát igen. Ja,
2: nem lehet a járdát locsolni, meg ilyenek fogat, most még lehet. Még Mert, már és aztán majd ez sem biztos,
1: hogy van. Van, aki én is sem vette magának. Már nem.
2: Így van.
0: Igen. Inkább a frontja jövő, nüljünk a frontra, köszönjük szépen. Épp szülőszobában ülünk, tegnap este óta már vége felé járunk, mikor a párom azt kérte, hallgassunk titeket, hogy elterelje a figyelmet. Még ebben is segítetek. De cuki, milyen jó ez így. Milyen jó ez így.
2: A szívét, az nagy küzdelem. Ilyenkor?
0: Az igen, kitartás, az egy hosszú útnak az eleje. Ja, jól van, játsszuk akkor egy-egy gyerekek, mit szóltok hozzá?
1: Mert!
0: Ma lesz gyónás!
1: Utolsó szerda van!
0: Lackó, és pont te vagy? Hát ez ilyen jó, hogy Lackó van.
2: Véletlen lenne?
0: Mert ahogy vagy magyarnál, meg a gyónásnál Lackó kell.
2: Lackó a rádió kedvenc sekrestés fiúja.
0: Igen, hát egyébként milyen jó, hogy szólsz. Hát várj, nézzél el naptárat.
1: Utolsó szerda, jövő héten már június van.
0: Ezért tart itt ez a műsor, mert ilyen hallgatóink vannak.
1: Szólnak, ha baj van.
0: Azt mi elfelejtettük, de ők szólnak. Pedig már évek óta csináljuk, de...
1: de azért mi túl tudunk ezzel lendülni egy pillanat alatt.
0: Annyira gyorsan mindig hónap vége van, hogy az ember nincs arra felkészül, hogy megint nem ám most volt. De nem, tényleg, megint szerda van. Megint szerda van. Úgyhogy, Meri, köszi nagyon, tényleg, tök jó vagy. Ez tök jó, hogy szóltál. Gyógyunk akkor 1-1-8-tól, abszolút.
1: Én is itt vagyok egy ideje, halkan, te biztosan, Ágica. Újabb név, amit meg kell jegyezzünk.
0: Ezekre nem adunk. Már hogy fontos, Ágica, ez itt vagyok, de halkan, aranyos vagy, jó, hogy valami, valami plusz kell ide, hogy beolvasásra kerül, igen.
2: Ennyi. Azt látom, hogy Laci, nagyon nagy rajongótábor alakult ki a hallgatók között, akik mondják, hogy készíted az ostját, meg hasonlók, úgyhogy oda kell tegyed magad. Oda kell tegyed magad, nem lehet most akármilyen.
0: Már nyitom is a számat, Laci. Készítsd az ostját, Laci.
2: Szeretem.
0: Jól van, na, akkor 8-tól jó. De most tényleg tegyétek oda magatokat. Engem most már nem érdekel, a hűtőből kietted az utálát, úgyhogy a férjed ne vegye észre.
2: Nem, egyáltalán nem érdekel.
0: Nem érdem, csak nem nagyon érdekel. Mocskos dolgokat
2: minden
0: szeretnék hallani.
2: Minden szénhidrát alapú bűnözést most félre kell tegyetek. Most valami olyan dolgról kell, hogy szó legyen, aminek tétje van.
0: Igen.
2: Ami fájdalmas.
0: Amit senkinek nem mertetek eddig elmondani. Ami tényleg annyira intim, annyira magájellegű, hogy kicsit még magatok előtt is szégyelitek, hogy magadra nézve látod, hogy mesztelen vagy, és megint azt csinálod. Tehát, hogy tényleg nagyon durva dolgokat akarunk május végén hallani. Nem érdekel, hogy találtál egy kullancsot a gyerekbe, és elfelejtetted csak reggel kivenni. Nem érdekel.
2: Nem érdekel. Májusi gyónás aranyat ér.
0: Így van.
2: Ezt tettném, hogyha megjegyeznétek.
0: Ha csak egy nagyon mocskos bűnös gondolatod volt, azt írd le.
2: Főleg a Ferivel kapcsolatos.
0: Azt pláne írd le.
1: Az duplán jöhet.
0: Mélyülj el magadba, tarts önvizsgálatot, nézd magadba, gondolkozz. Nem érdekel, hogy egy sor kocka cukrot megettél, hogy az anyád ne vegye észre, ezért lezabáltad a teljes sort.
2: Ez elég specifikusan hangzik, Balázs.
0: Hát ez volt mindig. Hát tudod, hát ez volt.
2: Egy teljes sort megettél.
0: Hát ugye a kocka cukor a sorokba volt rakva, dobozba. És ha kivettél egyet, akkor anyád észrevett. Ez mit tudtál csinálni? Az teljes sort lezabáltad, egyen lejjebb ugrott, azt nem vettél észre. Ha egy hiányzott, kievett a kocka cukorból, tudod azonnal. Ha lezabáltad a teljes sort, akkor nem vettél észre, hogy egy teljes sor hiányzik.
2: Igen, de úgy látod, milyen szépen megtanítottak minket hazudni.
0: Hát,
2: tehát, hogy az, hogy igazából erre volt jó az egész neves
1: struktúra. Kérhettél volna egy kocka cukrot, de te nem, te elloptad a sort.
2: Igen, igen, azt mondtad, hogy itt most akkor merj nagyot játszani. De szerintem ez nagyon érdekes, mert csomó mindenben én is ezt tanultam meg otthon. Nem azt, hogy hogyan legyen transzparens kapcsolatunk és jó érzelmi kommunikáció,
0: nem.
2: Hanem, hogy...
0: Az a generáció nem azt tanította.
2: Nem, nem.
0: Azt most mi tanítjuk nekik talán,
2: egy
0: nem?
2: Egy rendszeres megélésem volt például, hogy jött valaki haza, már kulcsból tudtam, hogy ki az, hogy mi a hangja a kulcsnak, és azonnal olyan tevékenységbe kezdtem, ami az illetőt nem triggereli.
1: Én tudtad, hogy örüljön valami.
2: Na, ez milyen? Ez mi? Ez megvan?
0: Ez most megütött.
2: Ez megütött? Nem?
0: Nagyon durva.
2: Ugye?
0: Hú, van, megkönnyeztem.
1: Jó, anyád jött, ami mit csináltál?
0: Inkább anyád.
2: Anyám, akkor mentem fel a szobámba, hogy gyorsan már tanultam. Igen. Apám jött, akkor pedig valami takarítás mímelés történt, hogy most még
1: épp eszem. Még
2: ezt gyorsan le kell törni. Ugye? Ez mennyire durva?
0: Ez kemény.
2: Hogy a lényeg, hogy pihenésre nem kaphattak rajta.
0: Persze. Micsoda idegrendszeri készenlét. Hogy a zárból, és a zárból tudtad, hogy ki jön, a zárból tudtad, hogy milyen hangulatban van, a zárból tudtad, hogy meg az következő egy órád milyen lesz, mert a zár betételén és az ajtónyitásnál már azt is felmérted, hogy milyen hangulatban van. Micsoda készenlét
1: lesz, vagy nem?
0: Micsoda idegrendszeri készenlét. Csoda, hogy ennyire épek vagyunk.
2: Nagyon durva. És valamivel elütöttem ezt az időt, és apám kérdezte, hogy fogad mostam el, és mondta, igen, és megnézte a fogkezét. Az akkor a zsákutca volt, és nem volt ízes, nagyon kaptam, és utána onnantól kezdve már nem az volt, hogy mindig fogad mostam, hanem már csak megvizeztem a fogkefét. Tudom, hogy inkább rohadjon el a fogam, de akkor sem lett igazad, öreg. Tudod így? Nem, az megvan, ezek az apró dolgok. Persze, gyerekként, és ugye olyan durva.
1: És tudod, mi a baj? hogy ez folytatódott. Ott volt a katonaság, ahol hát nagyjából is egészéből is erre tanítottak meg, hogy hogy tudsz üzemanyagot lopni, például a harci járműből, hogy tudod ízét a konzerveket kicsempészni, és apádnak odaadni, vagy eladni a haveroknak. Tehát az egész rendszer, érted így, hogy tudsz a munkahelyedről lopni.
0: Igen, csak ebben az a nehéz, hogy a gyerekkorodnak, amiről a biztonságos érzelem és érzelmi közegnek kellene szólni, valójában egy felkészülés és egy állandó idegrendszeri készenlét, hogyha jön a támadás, kiszűrt, hogy honnan jön, ha felméred, hogy milyen állapotban, megnéz, hogyan tudod lereagálni, de lehetőleg ne is legyen semmilyen állapotban, ezért elkövetsz mindent, hogy nyugi legyen. Tehát te vagy a dolgok okozója, kiváltója és megoldója egyben. Ez a gyerekkorunk.
2: Igen.
0: Valójában, érted?
2: Igen.
0: Az okozója és a megoldója.
2: És akkor elkezdnek olyan dolgok történni, ami nem hozzád köthető, akkor majd teljesen összezavarod, hogy most az időjárás, ezt én csinálom, vagy akkor ez hogy van? És ugye kikerülsz a társadalomba, elkezdesz beilleszkedni, és rájössz, hogy mások nem így működnek.
0: Igen,
2: és
0: de ugye... addigra ez a működésed kicsit, igen. És ezt kell levetköznöd, meggyógyítanod.
2: Igen. És ugye belépsz a szobában, mindenkit monitorozol, ettől nagyon elfáradsz, ugye elviselhetetlenné válsz. A másik, ami nagyon durva, hogy mindent magadra veszel, tehát minden a te sérelmed, tehát ketten összevesznek, az neked szól. Ugye próbáld meg ezt otthon megértetni, plusz ugye megtanulod azt is, hogyha hazamész, és elmondod otthon a sérelmedet, hogy ők ugye a biztonsági hálód, ugye ki, akinek azt kell mondani, hogy gyere, beszéljük meg, akkor meg elkezdenek haragudni, hogy neked problémád van, tudod?
1: És hiszen akkor mi bajod lehet neked?
2: Igen, ugye, és megtámadják az életet.
0: Csak tanuljál. Csak tanuljál, és kapsz ételhitalt, és te tanuljál. Persze.
2: Igen, vagy pedig arra haragsz meg, aki mondjuk van egy konfliktusod, nem tudom, volt-e ilyen neked, mondjuk egy ilyen gyerekkori osztálykonfliktus, amit tudom, hogy a kislány nem hívott meg a születésnapjára, ez gondolom, hogy gyakran előfordult. És akkor hazamész szomorú, hogy ez történt, és akkor nem az van, hogy átbeszéltek, hogy akkor ezt hogyan kell kezelni, akkor egy tudod, és akkor hogyan lesznek hosszú, hanem azonnal vérbosszú.
0: Vérbosszú!
1: Nem baj, majd te
2: sem mondod meg! Levadászuk!
0: És akkor milyen durva lehet annak, akinek mondjuk van egy, ha mi így éltünk, és viszonylag akkor ez egy normalitás volt, nem volt ez semmi baj, nyilván a szülők is hoztak egy csomó mindent. De hogy milyen durva az, amikor mondjuk egy verekedős apuka, egy alkoholista anyuka. Te érted? Tehát, hogy mi is így triggereltük magunkat, és csak egy viszonylag normalitásban sokszor érdekes szülők, nem normalitásban, de hogy próbáltad túlélni a gyerekkorodat, ami még nem volt extrán durva. De milyen az, amikor extrán durvába vagy, ha ezek így megmaradnak, hogy egy zárbetételnél tudod a hangulatot, és még nem attól kellett félned, hogy hazajössz és agyonvernek.
1: Hogy mennyire részek, hogy annyira...
0: Csak az anyádat veri meg, vagy téged, tehát az milyen nyomokat hagyhat, ha ez csak egy ilyen nyomot hagy, hogy jön anyád, és fölméred a lépcsőházból, hogy nagyot lép vagy kicsit, mert ha nagyobb lép, akkor friss és jókedvű, ha egyesével jön, akkor fáradt, viszont mérges.
2: Nem így van. Ebben most mind a kettőnek egy több generációs trauma szakadt fel ebben a nevetésben.
0: Éreztem ezt, hogy ezt elmondtam.
2: És amikor tudod, hogy zárja be magamokat a szobája ajtaját, hogy tudod, hogy most az a fajta, amikor egyszer csak kirobbantja, és azt mondja, hogy ne itt mindennek vége van, vagy pedig az a fajta, amikor csend van, és akkor csak magadban csendesen megpróbál megoldani az összes többi dolgodat.
0: Igen, és közben jöttél, mentél a legboldogabb gyerekkor, nyaraltál, bányatónál fürödtél, minden rendben volt, de ha ezek így beégtek az idegrendszeredbe, mi lehet a durvábbnál, nem? És ez nem...
2: Én is, ahogy te is szoktál félhet, hogy mi az, amire nem emlékszel. Tudod, már csak így a tüneteim maradtak meg, csak hogy ott van, hogy...
0: Meg kell.
2: Hát valami jó,
1: mi miatt van ez a szorongás?
2: Igen. És az a durva, hogy például nekem rendszeresen volt az erémámom, ilyen tínédzser koromban, hogy valakit véletlenül megöltem. Tehát, hogy
1: mondjuk
2: úgy
1: ez egy
2: fel.
1: Elég erős álom.
2: Elég erős, és azzal a bűntudattal kezdsz, hogy valakit véletlenül megöltél, de nem tudod a körülményeket, csak tudod, ez az iszonyatos bűntudat, mert minden ettől
1: hibás. És az meg volt, hogy kit? Vagy csak így egy...
2: Nem, ezek nem, sose arcosa volt semmi, csak volt az érzés, hogy úgyis valakit véletlenül megöltem, tudod, és így az egész
0: hát arra... ez mindennek a, igen. A ventilálása, igen. Levezetése, tehát, hogy beleálmodása, hogy ez... persze, nagyon
2: minden
0: durva.
2: A te hibád, tehát ha köztük van konfliktus, az is a te hibád, ha... Na, de szóval igen, de jókat írtak.
1: Voltak.
2: Jókat írtak a hallgatók. Majd hiányozni fog, ha nem leszek. Emlékeztek erre?
0: De valahol ezeket nagyon szereted, ezeket a mondatokat, most már klasszikussá váltak, persze. Igen.
2: Jó ég, igen.
0: Nagyon kemény.
2: A másik nagyon kedvencem, bocsánat, amikor 4 éves korom óta terveztem mind a kettő a saját halálát, megtemetését, tudod. Na, figyelj, és ezt hallgatod, érted, 4 évesen. Na, amikor meghalok, akkor a kis Józsit meg ne hívjátok a temetésre. Mi van, tudod?
1: 4 évesen. Igen, olyan apa szeretlek. Nem, amikor meghalok.
2: Fogok ilyen, majd jó megbánod, amikor meghaltam. Na.
0: Igen. Na, itt van a játékosunk. Szia, jó reggelt, halló.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Hello, Pityesz, honnan hívtál minket?
3: Németországból.
0: Vigyázz, Németországból dolgozol, kint mit csinálsz?
3: Dolgozok, kamiont vezetek.
0: Kamiont vezetsz, aha, nagyon jól van, akkor kamiont vezetsz. Kivel játszanál, Pityesz?
3: Hát leginkább Ferivel.
1: Remek jó választás, Pityesz. Pityeszkém. A te azt tudod, hogy mi az ajándéka ennek a játéknak?
3: Miért van külön ajándék?
1: Én úgy tudom, hogy
0: nincs.
1: Nincsen?
0: Nincs. Ezen a héten nincsen.
1: Akkor csak nagyon jó.
2: Nagyon lelés.
1: Egy balázsékos ajándékcsomag.
0: Hatalmas szájra puszi Feritől a következő kidelepülésen.
1: Igen, lesmárollak a legnap.
3: Most borotválkozás után.
0: Igen. De nincs most külön. Jó. Egy ajcsi csomag van, de az is nagyon jó. Szép. Jó?
3: Oké, legyen úgy.
0: Na figyelj, akkor megyünk.
3: Oké.
0: 3-2-1 tessék.
1: Kint élsz, Pityesz?
3: Na, dolgozok.
1: Hazajársz?
3: Magyarországon élek, természetesen. Oda-vissza járok.
1: Egy hét alatt hány fuvar tudsz megcsinálni? Kettőt?
3: Az attól függ, hogy hova szól a fuvar.
1: Mondjuk Honoluluba.
3: A kamionnal nehéz lesz.
1: Át lehet hajózni az óceánon.
3: Jó is lenne.
1: Most mit
3: jó
1: viszel, lenne. Pityesz? Mit viszel?
3: Kettő darab alumínium tekercset, amiből majd üdítőidalos.
1: Két darab alumínium tekercsel járkálsz?
3: Kettővel. Hát jó súlya van.
1: Ennyi fér föl csak. Ja, ezek azok, amik el szoktak szabadulni és letarolnak mindent, ugye?
3: Ez állítva van.
1: Aha, biztonságtechnika. Van családod, Pityesz?
3: Van.
1: Szereted
3: van
1: őket?
3: Persze, természetesen. Hát ki ne szeretnék.
1: Gyerek van?
3: Van az is.
1: Egy
3: kislány.
1: Meg is vagyunk.
0: Ügyes vagy, ügyes jó volt. Pityesz. Igen, kihúzta, szépen elbillegtél, de sok kérdést kaptál, úgyhogy álltad a sarat.
3: Hát igen, pedig én is kérdeztem volna.
0: Na igen, jó kis csata volt ez.
1: Nem hallottam, hogy nagyon jött volna a kérdés, Pityesz.
3: Hát ne támadtál.
1: Ja, ne haragudj, bocsánat. Ügyes, de ügyes voltál, megvan a csomi.
0: Te vagy a kamionos Pityesz a TikTokról esetleg?
3: Nem.
0: Jó van, akkor megörültem. Jó van, oké, aztán lopod a gázolajat, kérdezi valaki. Jó van, Pityesz, van egy ajándékcsomagot, küldjük neked, jó?
3: Nagyon szuper, köszönöm szépen.
0: Ciao, ciao.
3: Sziasztok.
0: Hello. Ja! Mi van?
2: Kicsit regresszióba kerültünk Balázsra.
0: Sajnos ott vagyunk a lépcsőházban.
2: Előre át fogunk hintezni 15 percig, utána minden rendben lesz.
0: Igen. Ő nem az a Pityesz, gyerekek, sokan megkérdeztétek, TikTok sztár Pityesz. Én nem tudom, ki a TikTok sztár Pityesz, de nem az a Pityesz, úgyhogy nem tudom, hogy kire gondoltok, mert van valamilyen kamionos Pityeszünk, de talán még játszott is velünk.
1: Vagy beszéltünk vele, igen.
0: Így van. És nem azt mondta, hogy ki nem szereti a családját, hanem ki ne szeretné a családját. Azt mondta úgy, hogy ezt így abszolút elfogadjuk. Rendben van, nem mondta ki, ráadásul nem is állítottuk ott meg, úgyhogy ha kimondta volna, se lett volna igaz, mert nincs ezzel baj.
1: Nyugodjunk meg,
0: rendben van, adjuk neki oda az
2: ajándék csomagot. De közben jönnek közben amúgy a gyónások, úgyhogy srácok, röfencsük be lassan a rakétákat.
0: Röfencsük be, de hogy nem 8-tól gyónunk, várjunk.
2: Jó, akkor viszont akkor most még ne írjatok, akkor
0: csak
2: egy óra
0: most
2: múlva
0: még csak fogalmazgassátok, ízlelgessétek, nyalogassátok a sebeiteket, és aztán 8-tól öntsétek ránk lelketek legmélyebb bugyraiból föltörő gennyet és váladékot.
2: Furunkulusokat fogunk ma fakajtani.
0: Igen.
2: Használtam szót. Furunkulus.
0: Furunkulus, egy jó furunkulus.
2: Egy jó furunkulus.
0: Na jól van, elmegyünk akkor, jó? Azt írja valaki, de most erre már nem reagálunk, mert ha ezt újra megnyitjuk, akkor az hosszú beszélgetés lesz, de még Andi írt egyet, hogy mi ma miben vagyunk, és miben voltunk régen. De ezt majd még lehet, hogy beolvassuk. Oké.
2: Okay. Jól van.
0: Lesz időnk. 2 perc, pontosan 7 óra, ha közlekedés van, azt küldjétek, mert itt a BL döntő miatt lassan minden a feje tetejére áll, úgyhogy...
2: Már láttam tegnap beköltözni angolnak kinéző foci szurkolókat egy 3 csillagos népligeti hotelba, és láttam az arcukon azt az ábrázatot, amit...
1: Ez ennyi?
0: Ezt nem fogják elhinni.
1: Ez 500 ezer esténként?
0: Igen. Az...
2: Figyelj, már a kapuban megtántorodtak. Tehát az volt, hogy láttam, menjél be, jó lesz.
0: Mit gondolnak majd rólunk? Ja, kemény. Na jövő mindjárt 2 perc, pontosan 7 óra, itt vagyunk a
5: Hírek. Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
1: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
0: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
7: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
8: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
0: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
11: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
12: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
13: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
14: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
15: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
16: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
17: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Fűtésszerelőt keresünk. Igen, téged. Stabil munkát és kiszámítható fizetést keresel. Nálunk megbecsülés és biztos jövő vár. Debreceni Hőszolgáltató ZRT. Jelentkezz most dhrt.hu/karrier.
18: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
19: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
20: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfólió rendezvény oldalán.
2: Itt élünk, itt kutatunk, itt fejlesztünk. 125 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Richter Gedeon Gyógyszer cég, amelynek debreceni biotechnológiai terephelye 2012 óta erősíti Debrecen város gazdasági erejét. Forduljon bizalommal a Richter világszínvonalú készítményei felé. Richter, az egészség a küldetésünk.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
22: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
23: Ó, már megint koszos az autóm.
24: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
23: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
25: Keresd a prémium térkövek és műfüvek széles választékát a Gulyás tűzépen, ha a cél a minőség és hosszú távra tervezel. www.gsv.hu.
26: Indulj Debrecenből és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Csak hazai munkaerővel nem biztosítható a cégek működése. Nő a BMW létszáma, de folyamatos a toborzás. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Munkaerőhiányról, demográfiai problémákról, versenyképességi kockázatokról és gazdasági működőképességről beszéltek a Debrecenhez és Hajdúbiharhoz kötődő vállalatok gazdasági szervezetek vezetői a tervezett vendégmunkás stop kapcsán. A megszólalók egyetértettek abban, hogy a magyar munkavállalók elsőbsége nem kérdés. Ugyanakkor több ágazatban jelenleg nem biztosítható kizárólag hazai munkaerővel a folyamatos működés.
0: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
2: A BMW gyárban tovább nőtt a dolgozók száma. 3 munkaerő kölcsönzőnél és 2 nemzetközi gyártónál összesen 187 fővel nőtt az alkalmazottak száma, köztük a debreceni BMW gyárban. De közben folytatódik a toborzás Debrecenben. A BMW Group karrier oldalán jelenleg 40 debreceni álláshelyre várnak jelentkezőket. Többek között csoportvezetőket, karbantartókat, termelési munkatársakat, autószerelőket, vegyésztechnikusokat és pályakezdő folyamattechnikust is keresnek a BMW-nél. A mentőszolgálat története 139 évvel ezelőtt indult. Hajdúbiharban tavaly 81 ezer mentési feladat volt. A mentőautók több mint 3,5 millió kilométert tettek meg, az ügyeleti rendszerben pedig 39 ezer ember kapott ellátást. A telefonos újraélesztések száma is megduplázódott, hangsúlyozta a mentők napjához kapcsolódó ünnepségen Korcsmáros Ferenc, a szolgálat regionális igazgatója. A rendezvényen a sürgősségi betegellátásban végzett 5 évtizedes munkájáért dr. Preisz Éva főigazgatói elismerő oklevelet kapott. Dr. Preisz Éva orvoscsaládból származik.
3: Ez egy elkötelezettség lett, egy kinőhetetlen, hát szerelem, vagy nem tudom, hogy nevezzem, de csak itt tudtam elképzelni az életemet. Tehát az érdekes, hogy semmi szín alatt nem akartam, kézzel-lábbal tiltakoztam, és utána nem lehetett eltávolítani, mert csak ez az egy dolog érdekelt.
2: Az ünnepségen összesen 80 kiemelkedő munkát végző mentődolgozó kapott kitüntetést. Derült az ég Debrecen fölött, gyenge délnyugati szél fúj, és már most 20-22 fok van. Ragyogó napsütés és kánikula várható ma is 32 fokkal. Napközben a gyenge délnyugati szél megélénkül, de délelőtt még mérsékelt marad. Délig 30 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 15 óra között magas UV-sugárzás valószínű. Legyenek óvatosak. Délután még 2 fokot emelkedik a hőmérséklet, egészen 32 fokig, de a szél is megélénkül majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók! Gyerekkori élményekről beszélgetünk, már nem is tudom, hogy jutottunk el, de nagyon jó téma kerekedett ebből, mert hogy közben megjönnek az SMS-ek. Ugye, hogy mi az, ami beégett neked gyerekként, amivel, hát hogy lehet ezt a témát várjál szűkíteni egy kicsit, vagy úgy sírre tenni, mert nem a legjobb gyerekkori élmény, se a legrosszabb gyerekkori élmény. Tehát igazából nem ezt keresünk, ennél ez egy finomabb idegrendszeri kérdés, amiben most vagyunk, amiről ugye beszélgettünk a hírek előtt, hogy mindenkinek volt egy olyan, hát csápja, polipja, idegrendszeri fejlettsége, vagy sokaknak, nem biztos, hogy ezt mindenki ismeri, amiről beszélünk, mert felmérte, hogy a szülei milyen állapotban vannak, és vagy úgy feküdt le, hogy hallgatózott a sötétben, hogy lesz-e veszekedés, vagy a kulcscsörgésből megnézte, hogy az anyja vagy az apja milyen hangulatban van, ha bejön is, még mit tehet, hogy jobb kedvű legyen. És elmeséltünk történeteket, és ez sokaknál elindított egy ilyen kis regressziót így, hogy ki hogyan próbált különböző konfliktusokat megoldani otthon, vagy hát tulajdonképpen elsimítani.
2: Menekülési praktika ez.
1: Túlélési, inkább vagy úgy fogalmazni. Túlélési. Elmenekülni nem tudtál. Túlélni, igen.
2: Sose kerültél ki belőle.
1: A menekülés nem volt opció, akkor arra még nem jöttél rá. Túlélni tudtál vele, illetve könnyebbé tenni magadnak egy ilyen keretrendszerrel, amiben tudsz kapaszkodni, fogóckodókat építeni, hogy azok mindig ott legyenek.
3: Igazából az, hogy ilyen nagyon durva, hát ilyen egy manipuláció ez, anélkül, hogy nem tudom ezzel a részükről, nem tudom, milyen a másik oldal, hogy ő ezt hogyan alakítja ki, tudod, hogy tud-e arról, hogy te ennyire alkalmazkodsz hozzá.
2: Csak a manipulációban én mindig föltételezek egy kis ilyen, hát nem is kedvességet, de legalább okosságot. Itt ez nem volt benne.
3: Igen, de szerintem ők tudták, hogy te mit csinálsz?
1: Nem. Szerintem most mi sem tudjuk, hogy a gyerekeink egyébként mit csinálnak. Nem látsz bele, bár átmentél egy csomó mindenen, de nem tudod, hogy alszik el, nem tudod, mi az utolsó gondolata, nem tudod, hogy figyel téged. Mi tudjuk, hogy monitoroztuk őket, de nyilván ők ugyanúgy monitoroznak minket, ugyanúgy van rossz tapunk, ugyanúgy meg lehet.
3: Nem.
1: Igen. Nagyon jó SMS-et, figyeld, amikor anyám sokáig ült a budincigivel, akkor tudtam, hogy baj van. Milyen érdekes, na pont ezekre az SMS-ekre gondolunk, hogy történtek.
3: Jó, felhúzta magát.
1: Mi? Igen, tehát beült, tudtad, hogy cigizik, nem jön ki, akkor már tudtad, hogy robbanni fog, csattanni fog, lesz valami, sokat ül a WC-n, gondolkozik, kijött és elindult a vihar.
2: Jó, de azt is írjátok meg hozzá, hogy mi volt a védekezési vagy terelési mechanizmus. Ahogy te mondtad, hogy ahogy láttad, hogy jön anyád, akkor mit kellett csinálni?
1: Igen, a kulcsdörgésből tudtad, hogy nehéz nap, könnyű nap, igen. Úristen, amiket mondtok, kulcsdörgés és a többi, sokszor úgy tettem, mint aki alszik, és közben hallgattam, hogy anyum épp csapkodva pakolászik, vagy zenét berakva főz. Ez most nagyon betalált nálam, el is felejtettem, milyen érzés volt. Kopi küldte nekünk. Eszter témája posztraumás stresszt indított el nálam. Gyerekkoromban szintén tudtam, mi következik a lépcsőházból szűrődő lépések zajából. Hát pont ezt beszéltük, ugye? Kulcszörgésből apám 2 óra alvással ki tudott szinte teljesen józanodni, ezért már 10 évesen alkalmaztam azt a taktikát. Gyere, apu, nézzünk foci meccs összefoglalót a tévében. A tévénézés alatt mormoltam el pár imát, hogy aludjon egyet, ami többször sikerült, milyen durva. Ilyenkor elég elviselhető lett a nap. Minden nap gondolok ezekre, mert a kislányom fel kell, vagy elalszik, hogy egy jobb szülő legyek. Jóci 36 éves, érted? Tehát ő odabújt az apjához, és azt mondta, hogy gyere, apa, aludjunk, vagy aludj el, vagy nézzünk foci meccset, mert tudtad, hogy közben a fater elalszik, mire fel kell, józan. Milyen durva.
3: Meg ez ilyen body doubling, tudod.
1: Ez mennyire durva.
3: Hogy lekölted apáddal, hogy ne legyen neki egyszerűen lehetősége kitekinteni a szalad helyzetébe. Ez már milyen mesterszintű dolog.
1: Igen. Nekem nagymamám azt mondta, amikor 10-es voltam, hogyha meghal, álmomban megrángatja egyesével a lábujjaimat, és onnan fogom tudni, hogy ott járt. Jézus Isten. Amikor a faterom a sült halat hozott haza, mindig tudtam, hogy segrészeg volt. A mai napig, ha megérzem a hal illatát, érzem a bőrkeményedés kezét az arcomon.
2: A pofon.
1: Sült hal, aha. Tudtad, hogy halat hoz, ha halat hozott, mindig részegen vette. Ha részegen vette és sült halat hozott, tehát már láttad a kezébe, hogy ott a hal, tudtad, hogy apád részeg, és valószínűleg tudtad, hogy pofon lesz. Durva, milyen sok mindent kapcsol össze a gyereki agy, nem?
2: És
1: hogy jön, mi van a kezében?
2: Ezelőtt volt, és te a sült halra még mindig az apád kezére emlékszel.
1: Ott van az illat. Jézus. Persze, ott van az illat. Én az aznapi sörös üvegeket néztem meg, 5 alatt én voltam az apám szemefénye, 5 felett becsuktam a szobajtót, és tanulás színeltem inkább, de szerettem őt végig. Milyen durva. 1, 2, 3, 4, 5. Monitorozik a gyerek, jó? Még kevesebb divat szeret. 6, hopp, megyek a szobába, ez már túl sok. Basszus, milyen SMS-ek ezek. Úristen. Jól rezonál arra egyébként, tehát, hogy a gyereki agy hogy működik a túlélés érdekében. Ezek nyilván sokszor nagyobb traumák, de sokszor egészen kicsi dolgokat is monitorozol és teszed össze, hogy te valahogy túlélj.
3: Igen, meg tudod, az a durva az egész, hogy a gyerek minden körülmények között szereti a szülőjét. Tehát nincs olyan, hogy nem szereted a szülődet. Lehetnek, lehet ez egy vegyes kapcsolódás, vagy valami nehéz kötődés, tudod? De hogy a gyerek ezt az egész úgy csinálja, hogy neki egyetlen egy anyja van, egyetlen apja van, és hogy neki ez az alapértelmezett kapcsolata. Tehát ha rossz, akkor is az az alapértelmezett kapcsolata. És ezért alkalmazkodik hozzá, meg tehát, hogy amikor így most beszélünk, hogy Balázs a dolgainkról, akkor ez ebben benne amúgy az a szeretet is, amit ugyanúgy szereted az anyád, hiszen ő az anyád, ettől függetlenül.
1: Meg ők is szerettek, abszolút, szerettek, persze, igen, mindennek tettek. Tehát,
2: hogy csak máshogy.
3: Igen, tehát az ő működésük, meg a mi működésünk közötti különbség.
2: Nem jutsz el odáig, hogy azt mondod, hogy na nem.
3: Hát rengetegen. Most már ez most hatalmas divat, szerintem nagyon sokan megszakítják a kapcsolatot a szüleikkel, mert úgy érzik, hogy nincs más lehetőségük, hanem csak itt tudják megoldani. És figyelj, az, az igazság, hogy nem tudom azt mondani, hogy ez gáz, mert szerintem van olyan kapcsolat, ami nem megjavítható. Mert ha csak te akarsz rajta folyamatosan javítani, a másik meg nem, akkor azzal mit tudsz csinálni?
2: Amúgy. És mégse hallhatsz bele te.
1: Nem is kell. Nem is kell. Igen, sokan még mindig abban vannak, hogy család, de meg kell oldani, de meg kell javítani. Nem. Tehát a saját határaid védelme, tartása egy idő után sokkal fontosabb. Muszáj. Tehát, hogyha egy toxikus kapcsolatban vagy, a családi kapcsolatban ugyanúgy ki kell ki lehet lépni, sőt, a gyógyulás első fejezete az, hogy azt mondod, hogy eddig és nem tovább. Örökre benne maradsz, örökre nem tudsz meggyógyulni.
3: Meg ez milyen hiperempátia már, amikor így vagy felvértezve dolgokkal, hogy így tudsz figyelni, hogyha akarsz. És a másik nyilván pedig ugye egyáltalán nem empatikus, hiszen úgy is elkedik, hogy neki jól esik. Ez már alapból egy ilyen nagyon nagy ellentét. Tehát egy kapcsolati dinamikában nem lehet az, hogy csak az egyik jutok hiperempatikus, a másik pedig csak ilyen a világban, mert az onnan
2: fog
3: működni. Mit tudsz csinálni vele?
1: Igen. Figyelj, milyen SMS-ek jönnek. Anyám mindig dúdolni kezdett, amikor valamiért pipa volt. Soha nem mondta meg, hogy mi a baja, de tudtam, hogy valami nem oké. Kezdett dúdolni. Itt nem igen. Figyelj, milyen SMS-ek jönnek. Anyám mindig dúdolni kezdett, amikor valamiért pipa volt. Soha nem mondta meg, hogy mi a baja, de tudtam, hogy valami nem oké.

0: Itt valami robban, igen. Anyu mindig 17:30 körül ért haza, előtte fél órával tesómmal őrült rendrakás takarítás.
1: Na, igen, ez nagyon durva, hogy...
0: Kezdtünk, hogy ne legyen ideges és ne veszekedjen. Ez is milyen durva. Monitorozod és megcsinálod, és rendet teszel, és takarítasz. Igen. Ez egy akkori alapvető gyerekműködés volt. Az én felelősségem megoldani, hogy a túlterhelt szülők azok ne veszekedjenek velem vagy egymással, tegyünk meg mindent, rakjunk rendet, takarítsunk ki. Mi mindent megtettünk, az már nem rajtunk múlt.
2: És a kis
0: de ne világ, legyen morzsa az asztal
2: alatt. És a kis világodban ez a rend.
0: Igen.
2: Vagy ez a megoldás.
0: Ez a kapaszkodás.
2: Ez a nyugla, igen.
0: Igen. Igen. Eszter, milyen jól összefoglalja, szuperek vagytok, kaptuk SMS-ben. Nekünk minden esetben tettek meg mindent, és egyáltalán nem éreztük a hugommal, hogy szeretnek minket, nem is alakult ki kötődés és komolyabb szeretet. Aha. Amikor a rendőr apám megpróbált halkan parkolni, hogy ne halljam, hogy megérkezett, azért halkan, mert ellenőrzi a tévét, hátul melegség, és onnan tudtam, hogy semmi sem fog megfelelni. Neki kötekedni fog. Aha. Tehát a rendőr apja halkan parkolt le, azért, hogy leellenőrizze a gyereket, hogy nézi-e a tévét? Halkan parkolt a fater! Júj, de durva! Rendőr volt ráadásul, és halkan leparkolt.
1: Figyelj, nekem azt is csináld a fater, hogy hazajött, és megfogta a tévé hátulját, hogy melege. Az enyém nem volt nyomozó, azt még nyomoz, de akkor ez nem
0: jó. Az öreged kőkemény.
1: Kőkemény. Ami még nagyon durva, most így eszembe jutott, hogy a kapunknak volt egy nyikorgása, ahogy teljesen kinyitott, volt egy ilyen, és kezdetek, nem tudom melyik madár, van egy rigó, vagy megtanulta.
2: És azzal szívatott téged.
1: És azzal szívatott, hogy random, hogy meghallja, és tudod, rögtön mész kezelőben nézett, hogy jöttek-e, megjöttek-e, nem jöttek meg, milyen ezzel egyáltalán. És valaki azt írja, hogy ő nem tudja szeretni az anyját, mert gyűlöli, mert hogy bántotta sokat, meg ilyesmi, de a gyerekén nem vagy itt, érted? A gyerekén még nem így érzett.
0: Ez felnőtt korban jön meg. Tehát azt mondják, hogy ezek a sérülések, ezek egyébként fura módon nem is kamaszkorban, meg fiatalkorban aktiválódnak, hanem amikor nagyjából úgy elkezd nem kész lenni a személyiséged, de fura módon nem jön azonnal. Tehát, hogy még lehet,
1: de hogy tudna? Hát egy alárendeltség viszonyban.
0: Úgy értem, hogy már elköltözöl, elkezdesz teljes életet élni. Nem érted, mi van, csak tönkre mennek a kapcsolataid, és 25-30 évesen kezd el kijönni. Nekem egyszer ezt a terapeuta mondta, hogy nagyon érdekesen működik az agy. Olyan szinten felt, hogy valamikor 10-20 évig semmi, teljesen normalitásban működsz, és 35 évesen egyszer csak rád jön, és teljes kudarc vagy az életed, és ott kezd el az agy emlékezni, földobálni, szembenézni, feldolgozni. 10 évig teljesen fedésben vagy.
2: Tehát ez nem is tudsz, a jó eset, hogyha szembenézel vele.
0: Nem tudsz terápiára menni, mert még nem érzed, hogy nagy a baj, és azért kerülnek 35-40 évesen, mert addigra jönnek rá, hogy mennyire minden sok baj volt. 25-30 évesen még valahogy normalitásban működik.
2: És addig mi történik? Meg addig fedd az agy?
1: Amint szerintem nagyon fontos, hogy gyerekként racionalizálod az ő cselekedeteiket, mert nem tudod, hogy milyen érzés felnőttnek lenni, és mindig olyan bonyolultnak látod azt, hogy hát nem tudjuk, hogy milyen terhei vannak, nem tudod, mert ők állandóan ezt képviselték, kommunikálták, hogy...
2: Hát amíg gyerek vagy, nagyon, addig vagy boldog,
1: igen, majd
2: ha annyi
1: idős leszel, majd annyi idős leszel, majd elmagyarázom neked, mert most nem értheted, és a többi, és a többi, megy ez a nagy gázlángolás. És az tök érdekes, hogy aztán felnősz, rájössz, hogy milyen felnőttnek lenni, és rájössz, hogy ez volt az. Tehát ez volt az, amit te úgy kezeltél, mint hogyha nem tudom, a világot irányítanád, de egy nem tudom mivel. Tehát ez az érzés, ami miatt te többet érdemeltél, mint én. Vagy, tehát érted, hogy szerintem akkor jön meg az igazi harag, vagy nem tudom, a feldolgozás, akkor rájössz, hogy milyen könnyű amúgy jó szülőnek lenni, milyen könnyű amúgy, vagy elég jó szülőnek lenni, most tehát nem legjobbnak, de hogy így.
2: Tehát, hogy, hát vagy legalább nem a gyerekkel leverni a saját szaraidat, mert itt mindig arról van szó.
1: Igen, meg az, hogy magad felé fordítod, mert vagy legtöbbször ugye megszületik bennünk a rossz érzés, de nem a gyereken üvöltöd ki, hanem azt mondod, hogy na azért egy cigarettát valahol nem szerzünk, nem sok
2: kell.
1: Igen, vagy valami lesz most akkor, igen. De igen, ez az más.
0: Nekem elég volt a szoba ablakon kinézni, ha láttam, hogy kerítésről kerítésre koppan az öreg, akkor nehéz napunk lesz. Szülői értekezletről jöttek haza, a szüleim nagyon sokan írják, dráma, őrületes nehézség, míg ott van, míg hazajön, tudtad, hogy óriási balhé lesz, mai napig összerezzem.
1: Fogadóra
0: szülő értekezlet, összerándul a gyomrom, utána tuti verés volt, írja Péter.
1: Én csak annyit szeretném mondani, Péter, hogy én harmadik gyerek vagyok, én a saját szüleimre jártam.
2: Időben kell születni, ugye?
1: Az volt, hogy ott ültem a szülőkkel, hogy nyugodtan, mi a baj a gyerekkel, aki tűnően történetesen én vagyok. Na, hogy...
0: Szerintem az menő.
2: Az nem érdeklődik. Sajnos nem érdeklődik az esemény.
0: Kezd csokom tanár. Mit csinálsz? Szülőjétek ezen. Igen.
1: Rendszeresen.
0: Mikor Simpsonnal jött értem az oviba, fater tudtam, hogy hazafelé, ebből biztos, hogy kocsmázás lesz. Ugye a végeredmény nem tudjuk. Elég volt, ja igen, elég volt a szobaablakon, ezt is olvastam, hogy akkor mi lesz. Tudtam,

0: amikor apám teregetni küld, hogy részek, ha volt ruha, ha nem, ha mennem kellett teregetni, akkor tudtam, hogy nagy a baj. Amikor együtt ültek cigizve a konyhában, hazaértem, azonnal láttam, hogy gond van. Mert tehát ők leültek igen, együtt, és az idegrendszered már tudta, hogy füstölnek, együtt ülnek, válság megbeszélnek, valószínűleg valaki utána bemegy utánad a szobádba, vagy valami lesz, mert a két szülő az együtt dohányzik. Az is milyen kemény, nem? Apám házmester volt, folyamatosan csörögtek a kulcsok. Amikor anyám fogadórán volt, mindig hazatelefonált, Ervin, ha hazaértem, beszélni fogunk. Rettegve ültem otthon, hogy megint mi van. Aztán hazaért indult a móka, de az idő, amíg vártam, hogy mi lehet, az volt a legrosszabb. Tehát ő hazatszólt az anyja, hogy beszélni fogunk.
1: De ott legalább volt egy fölkészítés, akkor meg tudtad, hogy mire számítasz, a mama hazacsörgött.
0: Igen. A mama hazacsörgött, milyen durva. 40 évesen még mindig be kell számolnom a napomról, nem szólhatok vissza, mert elzavar az anyám, és nem tudok ebből kijönni, mert nem enged.
1: 40 éves gyerekek.
2: Hát ez nagyon nehéz, azért nem enged, mert meg lehet vele csinálni. Most ez most nem hangzik most kedvesen tőlem, tudom, de hogy az van, hogy sajnos ha felállítanád a határaidat jól, és vállalnád annak a nehézségét, azt a mellkasi nyomásérzést, hogy egy kicsit rossz lesz, vagy nagyon rossz lesz.
1: Nem nagyon szar lesz, de utána viszont nagyon felszabadító.
2: Utána pedig nagyon jó lesz. Nagyon jó lesz. És az van, hogy nem tartozol az életeddel azért 40 évesen az édesanyámnak. Tehát, hogy az van, hogy most már azért szerintem nyugodtan fókuszálsz magadra.
0: A nem enged nem igaz, nem akarsz belőle kijönni igazán. Nem. Tehát, mert ez a megszokott, és ezt ismered. Tehát,
2: mert jó gyerek vagy. Mert egy jó gyerek vagy.
1: Jó gyerek vagy, félsz az ismeretlentől. Ott van, hogy az anyáddal szembe mész, az Úristen érzés, hogy akkor mi lesz, hogy most szembe köpök mindent. Nem köpsz szembe semmit. 40 éves felnőtt ember vagy a saját életeddel.
2: Valaki már nagymama ilyenkor, csak mondom neked. 40 éves. Igen.
0: Én bármelyik nap mentem haza, tudtam, hogy verés lesz. Mondjuk tettem is érte. Rendesen. Igen. Én annyira fostam, hogy apám nevében hívtam fel az osztályfőnököt, és beszéltem saját magamról.
1: Elvéített hangom, mi?
0: Igen. Anyánk egész gyermekkorban ütött minket, üvöltött velünk, 30 évvel később egy szembesítésnél, ő erről semmit nem tud, ráadásul teljes támadásban volt végig. Nehéz egy kevésbé reflexív szülővel igazságot szolgáltatni. Ott már nem az a fontos, hogy te megértesd vele, hogy mit csinált rosszul, az a fontos, hogy te meggyógyuljál az ő engedélye nélkül. Tehát, hogy itt ez a különbség. Ha nem érti meg, akkor is feladatod meggyógyulni. A megértés az ő részéről már nem biztos, hogy menni fog. Tehát, hogy az egy idő után el kell engedni. Nagy feloldozás lenne azt, hogy igen, értem, tudom, valóban rosszul csináltam, ne haragudj, ez nem minden szülőnél érkezik meg. Neked akkor is feladatod meggyógyulni az ő megértése nélkül. Ezt sokan azt várják, és az a feloldozás, hogy az anyja kimondja, de ez is hibás.
1: Nem kell szabad jutnod odáig, hogy te vagy az
0: így
1: első.
0: Van, így van, abszolút. Ez egy hosszú meccs. Ez egy nagy harc.
2: Hajlamosok vagyunk azt gondolni, hogy ha jól forgatjuk a szavakat, akkor egyszer ott fogja találni őt a mesztelen lényével, tudod, hogy ledobja magára a páncélját, és azt mondja, hogy sajnálom, ezt elrontottam, de nagyon szeretlek. De azért ez a lehető legkevesebb esetben szokott megtörténni. Nem,
0: persze. Hát ez nem 30 éve menne a kukára, nem képes a szülő identitását kéne kidobni a kukába, de egy 60-70 éves ember megmeregetett személyiség struktúrákkal már nem fogja neked kimondani, hiszen 70 évig fölépített valamit, azt már nem tud lerombolni. Azt már nem tud
2: átírni. És olyan durva, hogy ehhez képest nekem meg például nagyon könnyen megy a bocsánatkérés. Tehát, hogyha mondjuk olyat csinálok, ami a gyereknek mondjuk nem volt,
0: tudod,
2: mondjuk,
0: miért könnyen, mert tudod, hogy mennyire hiányzott gyerekként.
2: Igen,
0: ez az oka. Ezért megy nagyon könnyen, ezért csinálod, ezért jön. Mert
1: de várjuk is, itt, mi is te? Évek óta, ez a mindegy.
0: Te? Azért mondod, hogy szeretlek, azért mondod sokszor, hogy ne haragudj, azért mondod, hogy milyen fontos vagy nekem, meg, mert igen, tudod, igen, hogy ezek mennyire hiányoztak ezek a vonatok, azért mondod a gyereknek, hogy jó, hogy vagy. És most már mondják, és nem az ő hibájuk, hogy nem feltétlen mondták, nem tanulták meg, de ezért kérsz könnyen bocsánatot. Mert sokszor tudod, hogy neked nagyon hiányzott, hogy az anyád azt mondja, hogy az apád, hogy figyelj, ne haragudj, bocsánat, én is tudok hülye lenni. Ezért megy könnyen.
2: És a legdurább az egészben, amikor mondom, a lánynak mondom, na figyelj, csak egy dolgot szeretnék elmenni. Tudom, anya, tudom, csak érezzem jól magam.
0: De jó. De tudja, hogy jól fogja magát érezni.
2: Igen. És tudod, már ilyen, tudod, hogy hagyjál már, jól van már.
0: Igen. Lehetne az utcsó pár percen valami jobb téma? Mindjárt felkötöm magam. Engem szerettek, basszus, így a Orsi.
1: Jó, akkor viszont
2: örülnek. Ez most el kell búcsúzni tőled, mert
0: túl jó kedvű vagy, szerettek a szüleid, de akkor most kapcsoljál.
2: Egyszer arra kéne beszélnünk, itt nagyon sokan írtátok, hogy dühösek maradtatok, és hogy nem tudtátok meg lekommunikálni, hogy egyszer lehetne ezzel, amúgy ezzel kezdenünk valamit, ez a düvel, ami ott maradt, hogy hova teszed bele?
0: Igen, hogy ezt mibe konvertálod át, vagy transformálod át, igen. Igen, megkérdeztem a kocsiban ülő kamaszemet, hogy én miket csinálok, azt meg hülyék leszünk elmondani, akkor nem fogod csinálni. Jó a kapcsolatunk, jó, mint nekem a szüleimmel, köszi a témát, írja Zsófi. Jól van, gyerekek, oké, és sok SMS jött, köszönjük szépen, egy kicsit így mindenki ventilálgatott, ez egy érdekes téma egyébként.
2: Puhák vagyunk ma, srácok, puhák vagyunk.
0: Igen, a gyermekkori túlélés. Viszont megyünk tovább, mert egy nagyon jó témával folytatjuk, ami már nem ennyire nehéz. Elindult egy olyan rendezvény, ahol annyit dopingolsz, amennyit akarsz, és meg kell döntened hivatásos dopingmentes világcsúcsokat, úgyhogy ennek járunk mindjárt utána, imádom a sztorit, úgyhogy erről beszélünk, mindjárt jövünk rögtön a hírek után.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án.

0: Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
5: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is! A csirkemellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Hello. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
11: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
12: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Kárglásznál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
14: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
15: Kárglász javít, Kárglász cserél.
16: Itt a nagy gombóc matek a Kismandulában. Most 2 gombócos fagyi vásárlása esetén a harmadikat ajándékba adjuk. Ne érd be kevesebbel, élvezd a tripla hűsítést. Kismandula cukrászda. 2 gombócra a harmadik most ajándék. Rendeljen a Formula ételbárból. Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldest állak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula ételbár. Keresse a Facebook.
17: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
18: Középiskolás vagy? Kíváncsi vagy, milyen egyetemistának lenni? Akkor ne maradj le a műszaki táborról! Augusztus 24-28 között a Debreceni Egyetem műszaki karán izgalmas programok, laborok, technológiai bemutatók és valódi mérnöki élmények várnak rád. A részvétel teljesen ingyenes, ráadásul még plusz 25 felvételi pontot is szerezhetsz. Jelentkezni május 31-ig lehet. Műszaki tábor. Próbáld ki a jövőd!
0: Kíváncsi vagy, milyen egy igazán jól használható elektromos SUV? A BYD Atto 3 Evo gyors töltést, nagy csomagteret, több élményt ad. Foglalj tesztvezetést még ma, és próbáld ki a BYD Atto 3-at az Autovallis Debrecennél. BYD.autovallisdebrecen.hu. Elektromos lendület a mindennapokhoz.
19: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
20: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebbek a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
2: Reklámot hallottak.
21: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
22: Időszaki kiállítások a Modemben, időtlen cseppek a DAB székházban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Több időszaki tárlat is várja nyáron az érdeklődőket a Modemben. Társadalmi, politikai és kulturális kérdéskörök a rendszerváltástól egészen napjainkig. Erről szól a Folyamatos Múlt című tárlat, ami Nemes Csaba festőművész 3,5 évtizedes munkásságának bemutatása a Modemben.
23: A legutolsó időszakban én most absztrakt festészettel foglalkozok, és azt talán kevésbé reflektál mondjuk közéleti kérdésekre, de mondjuk ebből a szempontból talán fontos lehet, hogy a menekült válsággal kapcsolatban például elég sok munka van, ami arra reflektál. Az nagyon erősen meghatározta nem csak Magyarország, hanem az egész európai politikának a természetét az utóbbi évtizedben.
22: Játéktól a világig és vissza címmel a Modem és a Vojtina Báb Színház fiatal kurátorai is bemutatkoznak a Modemben, de az intézmény 20 éves évfordulójáról sem feledkeznek meg. Vizikatát a Modem igazgatóját hallják.
24: Úgy próbáltuk megfogni a Modem elmúlt 20 évét, hogy megmutatjuk egyrészt, hogy a gyűjteménye hogyan gyarapodott, milyen darabokkal, milyen irányzatokkal és milyen képzőművészek munkái révén, illetve, hogy milyen kapcsolati háló az, amiben a Modem él, létezik, működik és jól érzi magát, hogy milyen kapcsolatok szövődtek az elmúlt 20 évben.
22: Az időszaki kiállítások mellett nyáron visszatér a Modembe a közkedvelt kertmozi. Az Apollo Filmszínházzal közösen 3 estén át várják majd a belső udvaron az érdeklődőket. Ma este 6 órától Galiger Tibor festőművész Időtlen cseppek című egynapos kiállítással egybekötött művészeti albumának bemutatója kezdődik a DAB székházban. Ugyancsak ma este 6-tól karakteres dicsőítő estet tartanak a nagy templom mögötti emlékkertben.
25: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
22: A DV Parking Kft. Megújult weboldalán, a www.dvparking.hu oldalon kényelmesen, sorbanállás nélkül pár perc alatt regisztrálhatnak a közlekedők. A kérelmek benyújtására és az azok jóváhagyására vonatkozó tájékoztatás szintén megtalálható a weboldalon. Az eligazodásban, a gyors tájékoztatásban a chatbot szolgáltatás, vagyis a mesterséges intelligencia alapú asszisztens is segítséget tud adni. Ragyogó napsütés és kánikula várható ma is 32 fokkal. Napközben a gyenge délnyugati szél megélénkül, de délelőtt még mérsékelt marad. Délig 30 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 15 óra között magas UV-sugárzás valószínű. Legyenek óvatosak!
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
26: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello, bello, 3-4-8 lesz pontosan 6 perc múlva, és már is folytatjuk. Hallottatok a doping olimpiáról, gyerekek?
2: Zseniális.
1: Zseniális a történet, megrendezték a szuperprodukciót óriási reményekkel. Ugye ez a doping olimpia, így hívják őket, vagy továbbfejlesztett olimpia, mondjuk ezt így a helyes magyar fordításban, ami arról szól, hogy sportolók, bárki, aki régen világcsúcsot tartott, vagy amatőr sportoló, elindulhat a doping olimpián, és engedélyezett a doping használat, vagyis minden sportoló annyit kokszol, amennyit csak akar, amennyit tud, orvosi segítséggel, és korábban soha nem látott teljesítményt vártak a Las Vegas-i megméretedés során, mert ott rendezték meg.
2: 10 éve mondjuk, gyerekek, minden ilyen nagy sportesemény kapcsán elmondjuk, ugye, hogy állandóan ez megy, hogy a sportoló próbálja átverni a dopingbizottságot. És azt mondtuk mindig is, hogy legyen egy tiszta olimpia, ahol nincs doping, a másik meg B, ahol azt csinálsz, amit akarsz. Nyilván tök életveszélyes a dolog, de legalább tiszta. Már abban a tekintetben tiszta, hogy nincs kamuzás.
1: Nincs kamuzás. Azt mondják a szervezők, egyébként az ausztrál csávó, hogy üzletember csinálta az egészet, ő találta ki, hogy azt mondja, hogy fizetek neked $1 millió, ha te valamilyen világcsúcsot atlétikában, úszásban, súlyemelésben, később majd más sportok is szóba kerülnek, megdöntöd a hivatalos világrekordot. Gyere ide, kokszolj, amennyit akarsz, orvosaink azért ellenőriznek, ha akarod, és ha megteszed, megdöntöd a világcsúcsot, akkor $1 millió. Engedik a tesztoszteront, a növekedési hormont, epózhatsz, anabolikus szteroidot nyomhatsz, mindent. Nézzük meg, hogy ezzel te úszol-e, vagy futsz-e világcsúcsot, és az a lényeg, hogy FDA kompatibilis, vagy ismert szerekkel kell neked ezt elérni, tehát azért a vérképvizsgálat, meg minden az ugyanúgy megtörténik. Bizonyos egészségügyi monitoring rendszerek alapján azért téged végignéznek, hogy mit csináltál. Születnek-e új világcsúcsok, az emberi test új korszakba lép-e, és erősebb és látványosabb lesz a sport. Tehát ez egy ilyen biohacking is egyébként, de ezért nagyon sok szaudi befektető, meg nagyon sok hogy is mondjam, csak tech befektető is belépett a sportba, és támogatja egyébként a rendezvényt.
2: Miért, hogy ebből lehet majd pénzt csinálni?
1: Hát ebből óriási pénzeket tudsz csinálni, óriási marketinget tudsz folytatni, óriási longevity programok tudnak belépni, szponzorálni tudják.
2: Na, hogy... de doppinggal csinálod, tehát ki ez a hülye, aki egyébként ebbe beszáll?
1: Hát ugye közben arra gondoltak, hogy baromi nézet lesz, baromi látványos lesz, és akkor ott ők vásárolnak hát tulajdonképpen reklámidőt, és hirdetik saját magukat.
2: Mi a gázsi? $1 millió
1: kapsz akkor, ha te döntesz valamilyen hivatalos világcsúcsot.
3: Jó, az én kedvenc doping szerint a cukor, úgyhogy akkor legyen Snickers is. Hogy legyen egy ember, aki semmit nem használ, csak megeszi 10 Snickers, aztán zsa.
1: Igen. Na most az, hogy megrendezték ezt a rendezvényt, egyébként nekem nincs ezzel bajom.
2: Aki vállalja, aki van ilyen hülye, hogy betol magába bármit, ezért csinálja, én is azt mondom.
3: És simán betolnék, de mit kell betolni?
1: Hát bármilyen kokszot. Bármilyen kokszot betolsz, és utána beugrasz a medencébe, és leúszol 50 méter gyorsúszásban. És ha megdöntöd a 20-88-as világcsúcsot, akkor te megkapod az átszámítva nagyjából, mint a 300 millió forintot. Van erre esélyed?
3: Szerintem van. Attól függ, hogy jó a cucc.
1: Kokszom neki!
3: Figyelj, most ne haragudjál meg, most nem az a lényeg, hogy én fizikailag milyen állapotban vagyok, hanem hogy a cucc mennyire jó.
2: Ennyi, ez
3: nem?
2: Az, ha jó
3: olyat
2: cucc,
3: adjanak, amit a megvadulok.
2: Volt, aki döntött csúcsot?
1: Nagyon keves, én azt olvasom, hogy az 50 méteres gyorsúsásban 20-81 lett a 20-88-ból, de nagyon kevesen tudták megdönteni a számokat. Tehát mindenki azt várta, hogy balra-jobbra borulnak majd a világcsúcsok, szarrá doppingolva megérkezik mindenki Vegasba, és bedőlnek a világcsúcsok, és nem ez lett. Tehát azt hiszem az 50 méteres gyorsúszás javult. A gyorsúszás javult meg 20-88-ra 20-81-re.
2: Tehát, hogy most valószínűleg azért az van, hogy itt az igazi nagy ágyúk, akik a sportáguknak a legjobbjai, azok ezt nem reckírozták meg. Tehát ahhoz, hogy te világcsúcsot csinálj bármiben, azért ahhoz nem csak a dopping kell, hanem ugye kell az edzésmunka, meg kell azért egy adottság is. Érted? Aki most a nem doppingolók között a legjobb a világon, valószínűleg, ha ő elkezdene doppingolni, akkor ő meg tudná ezeket a csúcsokat dönteni. De persze. Ezek az emberek nem ereckírozzák.
1: De azért ebben van genetika, ebben van 20 év munka, tehát hogy te kokszolhatsz bármennyit. A Usain Bolt lefutotta a 100-at 9-66 alatt, mit tudom én, nem ennyi, akkor te most elkezdelek téged kokszolni.
2: Igen, igen.
1: Na jó, Zsült. Szóval, elkezdem Zsült szarrá kokszolni, érted? Nem lesz
2: nem megy 20 alá.
1: Nem fog 20 alá menni, és nem fogja a Usain Bolt 958-át megdönteni, hát, mert a technikája sincs meghal. Meg.
3: De most szerintem meg pont ez az, hogy ez akkor lejáratja a cuccokat, ne haragudjál meg. Tehát, hogy egy olyan cuccot találjanak ki, ami azt meg tudja csinálni, hogy a Zsült lefussa az Usain Boltot. Nem? Hát az
1: hát, az igen. Tehát ha Zsültbe bele tudunk nyomni egy olyat, hogy a 955-ötön megdöntse, azt a kokszot ide Zsülnek. De az ötlet egyébként nem rossz, nyilván Vegasban rendezték, óriási felhajtás, és óriási szponzorok, szaudi befektetők, mindenki oda ment. Aztán nagyjából kis túlzással álltok pár száz néző és óriási bukó. Szóval, hogy a sport történelemet azt nem itt írják azért. De megrendezik jövőre, és nyilván aztán lehet, hogy évek kérdése, és kifutja magát. De én erről már olvastam, én is azt hittem, hogy balra jobbra megdől majd minden. De hogy egyébként meg miért dőlne?
2: Nem, hát tehát, mondom, hogy... a profik ide nem mennek el. Tehát akinek ez az élet célja, és ezek után, ha ezen elindulsz, akkor nem indulsz más versenyen.
1: Ja, vége, hát ott vége van.
2: Hát ott főrög a doping ellenőrző, hogy most láttam magát Las Vegasban. Nem. Mi az Isten takar itt?
1: Azt gondolom, hogy egykori olimpikonok vagy úszók elindulnak, de jelenleg aktívan sportoló nem fogja beküldeni, ha csak nincs valami rajtpénz, amiért ő odaáll, és azt mondja, hogy én tisztán csináltam, végig teszteljetek le, van ezért 100 000 dollári rajtpénz, hogy induljanak el nevek, de én vállalom, hogy tisztán indultam, ezt el tudom képzelni, hogy szarrákok szólva oda megy, úgyhogy őt aztán két hónap múlva bármikor ellenőrizhetik, erre azért viszonylag kicsi az esély, nem, nyilván nem erről.
2: Egyébként erről szól. Sportolónál szerintetek hány százalékot lehet tolni? Ilyennel. Tehát vagy egy tényleg ilyen sportoló vagy, dopping nélkül eljut.
3: Hát hívjunk fel valakit.
1: Már itt is van a vonalban.
2: De jó vagy!
1: Hát látod!
3: Ritkán szólok, de akkor
2: az ügyén.
1: Domonka Zsolt mesteredző, testépítő. Itt van velünk. Hello Zsolt, jó reggel, csáó!
0: Sziasztok, jó reggel, szeretettel üdvözlök mindenkit.
1: Hello. Na, akkor kezdjük a Feri kérdésével, ugye ez a doping olimpia, erről faggatnánk, hogy egyébként hány százalék, nyilván nehéz megmondani sportág függő is, de körülbelül egy jó cucc, az mennyit tesz hozzá teljesítményhez?
3: És pontosan miket használsz?
0: A kérdés az, hogy a Zsült akarjátok bekészíteni ténylegesen, vagy amúgy más sportolóról van
2: szó. Ez lett volna a második kérdésünk, hogy Zsültből tudjuk-e valamit csinálni.
1: De nekem tetszik, hogy Eszter 50-en gyorsúszásba, kis delfi ruhában nagyon csapkod.
3: Képzeld, de nagyon nehezetől kell süllyedni, úgyhogy szerintem az alapból egy doping.
1: Igen, én azt bírom, ahogy nagyon csapatja ott a medencébe.
3: Mit van? Mondjad.
1: Igen, mi a cucc? Van valamit.
0: Igen, tehát az a lényeg itt szerintem, hogy amit nagyon sokan félreértenek az átlagos sportoló, vagy az átlag emberek köréből, hogy azért nagy csodákat úgy nem tud tenni, hogyha valakinek van egy maximális teljesítménye. Itt pont a visszaerre fordítanám, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy a különböző dopingszerek használatával csupán lehet versenyeket nyerni bármilyen sportágban is. Ez így önmagában nem elég, ahogy a testépítésre is visszavonatkozhatunk, ugye, hogy de ő szól, és azért néz ki így. Tehát ez önmagában nem elég, hogyha nem teszek mellette semmit. Tehát nagyon komoly tréning kell, nagyon komoly anatómia, nagyon komoly genetikai háttér, komoly táplálkozási feltételek, étrendkiegészítők, anyagi háttérről nem is beszélve, tehát itt azért ezer dolog, ami összefügghet ezzel. De tény az, hogy azért itt nagyon-nagyon sok mindent jelent az 5-10% is, amit hozzá tud tenni egyébként a teljesítményünkhöz ezek a fajta. Tehát nem véletlenül van az, hogy ugye két óristársak
1: a ezek a szerek persze, hát ezek fönt vannak, igen. Itt bármit lehetett? Tehát itt azt mondják, hogy kokszolt szét magad, vannak ellenőreink azért a ne haj bele, de a tesztoszterontól az anabolikus szteroidig a növekedésről mindig bármit nyomhat.
0: Elvileg bármit nyomhat, bár én úgy olvastam és úgy hallottam az eredeti kiírásnál, hogy amerikai gyógyhatóságok szerinti törvénynek megfelel, és itt nem tudom, hogy csak maga kategóriát emelték-e ki. Tehát azt mondom, hogy használjál potenciál tesztoszteron növekedését, egyéb más készítményt, vagy itt be is kell mutatnod a szert. Ezt azért választanám külön, mert ha valaki úgy gondolná például Magyarországról, hogy na, én jövőre bekészülök, vagy a következő nem tudom mennyi idő múlva lesz egy ilyen megmérettetés, akkor lehet, hogy a 90% az itteni használt szereknek nem válna be, ha csupán az anabolikákat néznénk, ugyanis Magyarországon rengeteg hamis termék.
1: Na most ehhez képest nem dőlt meg sok világcsúcs. Tehát én azt hallottam, hogy tényleg talán az 50 gyors, de ő is valamilyen spéci ruhában úszott. Ugye azt mondták, hogy itt világcsúcsok fognak megdőlni, az emberi test új korszakába lép, gyorsabb, erősebb lesz a sport, mindenki szarrá doppingolva megy. Ehhez képest a nagy csoda elmaradt.
0: Igen, hát ebből is látszik azért szerintem, hogy a maga a csúcs teljesítményeknek a korlátai azért végesek. És mondhatni, hogy nagyon sok sportágban a legnagyobb csúcsok már cirka 10 évvel ezelőtt is megdőltek, főleg amit naturál értek el, hogy így fogalmazzak.
3: De nem lehet, hogy csak gyávát?
1: Nem toltak eleget?
3: Azokat a kombinációkat, amik meghozzák az igazi sikert, tudod?
0: Nem feltétlenül a gyávaságomról, és szerintem aki már be is vallja azt, hogy ő szed, ott már nincsenek felső határok, nincsenek korlátok.
1: Jó, tehát azért az élsport sem mindig tiszta, tehát azért ha megnézzük az atlétikát, megnézzük tényleg a Michael Johnson-t, ahogy futott, nem tudom, Szöulba, meg Barcelona, a 92-ben, mindenki tudta, hogy szét van kokszolva, csak a sportpolitika egyszerűen nem akarta félreállítani, mert olyan nézettséget, meg olyan szponzorokat hozott. Nem, aztán persze a végén megbuktatták, de hát azért a Louis-éktől kezdve a rengetegen az atlétikában azért, tehát ott az sem teljesen tiszta mondhatni.
0: Hát teljesen igazatok van igazából, mert az atlétika egyik legszennyezettebb sport az anabolikáktól, független attól, hogy elismerik-e vagy sem, vagy szőnyeg alá söprik vagy sem, biztos, hogy vannak azért, tehát nem lehet manapság azt mondani, hogy minden egyes sport a doppingol, de nincs olyan sportág, ahol ismeretlen a doppingszer, tehát igazából, ha kimész strandröplabdát nézni, ott is lehet, hogy 80%-a tele van valamivel, vagy hullám lovaglásnál használnak valamit célirányosan.
3: A sakkozók mit csinálnak?
0: Maximum ilyen béta blokkolót, hogy picit elszálljanak. Régen a lövészek használták ugye a béta blokkolókat. Nyilván náluk kevésbé van erre nagy szükség, mint egyéb más teljesítménysportágokban. De igen, tehát az jelenlevő mindenkinek van a saját speciális kis kiegészítője.
1: Zsolt, gyere egy kicsit arrébe, nem jó a vonal. Picit gyere arrébe.
0: Bocsánat.
1: Vagy mozdulj meg, vagy gyere föl a pincéből.
3: A szarkofágból.
1: Most jó. Igen.
0: Most jó, nem mozgok, oké. Jó, tehát ebből is látszik az, hogy nagyon-nagyon sok olyan dolog van, amit speciálisan tudnak az adott sportágban használni, és valóban nincsen már úgy tiszta sport, ahogy mi szeretnénk, hogy legyen. Az atlétika tényleg nagyon erőteljesen szennyezett, de ettől függetlenül biztos van egy-egy olyan 10 000-ből mondhatni egy olyan ember, aki ténylegesen tisztán ért el, de neki minden más háttér akkor adott volt
1: a genetikától kezdve az edzés, igen. Van. Jó, van. Na térjünk a lényegre. 3 éve gyúrok. Most úgy érzem, megálltam. Elértem a saját határaimat, amit ez kihozható ebből. Kreatinnal, meg BCA, meg ez szarokkal.
3: Béta blokkolót már nagyon régóta szedett.
2: Szúrjon, vagy ne szúrjon.
1: Igen, növi, tesztó, egyszerre a kettő, van-e koktél, hánykor, hol?
3: Hatalmas csöcsöket szeretem.
1: Jó, hagyjuk a rizsát, ez csak egy bemelegítő beszélgetés volt. 50 éves leszek jövőre. Itt az ideje valami koktélt elfogyasztani.
2: Meg, kell,
1: nincs időm, Zsolt, nincs időm. Én már nem akarok szarakodni. 3 évet beletettem, belenyomok a 140-be, itt tartok most. Ez teljesen naturál. De nem akarok mindig így maradni. Mit ajánlasz? Van valami?
0: Hát így 50 évesen már azért nagyon-nagyon meggondolnám azt, hogy pont most kezdjél bele
1: a dologba. Pici növi, pici tesztó. Most még csak
0: picit pusztolunk. A délután 6-kor, igen.
1: Jó, keletinél a parkolóba átadod a cincot, de gyógyszertári legyen, ne valami román szar. Na, pozi, mi legyen? Stromba?
0: Napozim már nem nagyon van
1: forgalomban. Tudom, hát nem gyűjt van. Zsolt, egyszer megálltam, vége van. Tehát, hogy az vagy, 50 éves leszek jövőre, elértem a csúcsot. Nem fejlődök. Nem, nincs, vége van.
0: Hát, jó, figyelj, én azt mondanám erre, hogy nagyon sokan egyébként 50 évesen kezdenek el amiatt gondolkodni, nem mondom, hogy doppingszer használaton, hanem terápiás tesztoszteron kiegészítésen.
1: Amerikában csinálják.
0: Ezt nem csak Amerikában, ezt most már Európa szerte is több helyen csinálják. Én azt gondolom, hogy ez egy nem egy nagyon rossz ötlet, hogyha valakinek valóban problémája van a hormonális egyensúlyával.
1: Ugye itt miről van szó? Orvosi labor eredmények mellett orvosi segítséggel kicsit megbúszolod a szervezetedet, semmi jött nem adsz neki, ami rossz, csak egy kicsit a tesztódat megnövezted.
3: Évek óta alacsony a tesztom, hogy
1: viszont az ösztrogénye nagyon durva.
3: Tudunk ezzel egy kicsit változtatni, mert egy kis ösztrogén dominanciát érzek magam.
1: De ezt tényleg csinálják Európában, fölírják már receptre, hogy és a férfiakat 50 év után jobban alszol, szebb a hajad, jobb a bőröd, jobbakat edzel, nagyobbakat pihensz, tehát ebben semmi illegális nincs.
3: Jó, engedjük el Atomantit. Befoglalkozunk egy kicsit Ferivel. Hogy,
2: én tök jól vagyok, köszönöm.
3: Feri, hány pamatelt vegyem be? Hogy kicsit rendeződjön a helyzetemet.
1: Hagyjuk a csirke, most meg a rizst. Mi van, ami keményebbet akarunk.
3: Így van.
1: Csak ez hogy vagy? Fölírja a doki Európában, és akkor megbusztolja a tesztodat, úgyhogy közben nézik a véreredményedet, nem?
0: Így van, az a baj az hazai, hogy úgy mondjam, protokollban, hogy ugye van mondjuk egy skálád, legyen az egy 6-tól 30-as értéke a tesztoszteronnak, És Magyarországon nagyon úgy gondolkodnak az orvosok, csak ha beesel az adott érték alá, akkor ajánlja. És akkor is nagyon-nagyon körülményesen utánajárások után, hogy te mit használjál, milyen időközönként, annak a protokollja sem jó, hogy egyszerre szúrnak beléd 1000 mg-ot, majd menjél vissza 3 hónap múlva. Tehát ez kint másképp kezelik, kint ha már tünetileg jelentkezik a dolog, de lehet, hogy neked még 1-2%-kal abban az értékben van, hogy itthon még nem írnák föl, ezt kint Amerikában vagy Nyugat-Európában kezelik. Tehát nem az van, hogy egy férfi nem tud teljes életet élni azért, mert nem megfelelő a tesztoszteron szintje, mert azért tegyük hallod hozzá, hogy mondtad, nem csak a libidóra hat, nem csak a merevedésre hat, hanem a saját közérzetedre, a pozitivitásodra, jobb, gyorsabban hízol gyakorlatilag. Én kommunikáltam olyan emberrel, akinek már konkrétan öngyilkossági érzése volt, ami annyira beesett a tesztoszteron szintje.
1: Persze, ez, ez nem ott kéne kívül, hogy igen, fölírják, és akkor belenyomsz a 200-ba, jobban alszol, jobban nem. gyógyulsz, jobban regenerálódsz a sport után.
0: Ez szinten tartás, hogy az egészséges szintedet tudják visszahozni.
1: Jó?
2: Okay. Jó, magyar helyszínt tudsz mondani, mert érdekelné a fiatal embert.
1: Minden van, gyerekek. Minden van. 50 éves leszek, nekem ez az ajánlat.
3: Azt mondják, hogy te buró, lehet rendelni cuccokat. Ez
1: nem, igaz? Csak gyógyszertári minőség.
0: Igen, ez jó lenne ezt hallani, igen, hogy csak gyógyszertárit használnak az emberek, de nem.
1: Sajnos ez nem igaz. Na jó, akkor visszatérve erre az olimpiára, kuka, nem? Szóval 100 nézővel, 500 nézővel, nagy szponzorokkal nem az lett, amit vártak. Itt azért olyan sok csúcs nem dőlt meg.
0: Biznisz volt, én biznisz azt gondolom, csak biznisz volt, bár egy sportoló, hozzátenném, amit a Felkomban említettetek is, hogy egy sportoló kijelentette, hogy ő itt elindul ugyan, de naturál fog indulni, tehát azért dopping
3: nélkül,
0: hogy így történt-e vagy sem, ezt nyilván nem tudjuk már, de ő azt mondta, hogy azért indul el, mert éppen megszűnt, azt hiszem, a tavalyi évben a szponzorációja, és hogy itt összeszedi az arra való pénzt, hogy akkor tovább tudjon készülni a normál olimpiára. Nem tudom, hogy ezt így hagyták-e, hogy most, vagy hogy mi történt.
1: Hogy cucc nélkül induljon. Igen. Zsolt, nagyon köszi. Érdekes azért ez a dolog. Köszi akkor délután 4-kor.
2: Tudod, kelletni baloldal.
1: Hátul a parkolomba. Nyisd a csomagtartó.
3: Nekem is hozzá valami finomságot.
1: Köszi, Zsolt. Csáó.
0: Köszönöm, sziasztok, legjobbak.
1: Csáó. Domonkos Zsolt mesteredző. Köszönjük szépen. Volt ez voltást építő.
3: Az új személyiséget, amikor elkezdett tesztozni.
1: Figyelj, Amerikában fia úgy csinálják, hogy fölírják neked, és ott olyan szinten adják, hát ezt állóan mindenki szedi, nem is ez a lényeg filmsztároknak, hogy kihozzák házhoz. Tehát, hogy megvan a koktél, mit ír fel a doki, olyan kultúrája van, hogy megkapod házhoz. Tehát ez nálunk egy ilyen bűnös szó, hogy tesztoszteron. Kijön, megkapod, megvan a forgalmazót, hogy kijön, házhoz adja, ampullákba, beszedett, megvan és megvan. Hát, nem véletlen néznek így ki 50-60, és semmit nem csinálsz, tehát, hogy nem ellustítod a szervezeted, csak visszaemelsz bizonyos hormontermelést a normál szintre, ezáltal egy kicsit a hormonális egyensúlyod, ez nyilván nem anabolikus szteroid, nem túltolod, nem megy szét a vesét, nem busztolja a rákos sejteket, tehát nem erről van szó, csak visszaépítik oda a hormonrendszeredet, ahogy 20 évesen működtél, és ezt csak megjavul a bőröd. Elkezd újra nőni a hajad, nőnek a körmeid, eltűnnek a ráncaid, tök potens vagy, jót edzel, jól gyógyulsz, jól kajász, megjön a mélyalvásod. Brutál, hogy mit csinálnak egyébként. Iszonyatosan úgy nyúlnak már bele a kémiába, hogy semmi olyan dolog nem történik, ami neked roncsolja a szervezetedet, mert hogy ezek ilyen úgymond mikrodózisok, ahogy elkezdik ezt adagolni, orvosi felügyelet mellett, vérvétel mellett, folyamatos kontroll mellett, nem a keletibe a csomagtartóba benyomva valami szar.
3: De persze vannak mellékhatások azért.
2: Igen,
3: ugye,
2: igen, Sebestyé Balázs 10 év múlva mégis hazudtak az amerikai orvosok.
1: Nem, azt hiszem, kicsit túlment az ösztrogénem. Csöcsöm nőtt is, nagy a seggem.
3: Boszonyi magyarul így lesznek ez egy dolog, de...
1: Összement a pöcsöm.
3: A tesztos, nem a tesztótól lesznek idegesek az emberek? Ilyen türelmetlenek?
1: Nem! Szerinted igen?
3: Postán!
1: Menj már el! Takarodjál anyádba, írek jön! Tét ivemény! Szaktanári! Jónás, gyerekek, Jónás, jöhetnek a Jónások, induljunk, hajrá!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
5: Hogy darabolom neked a zenéket?
6: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
7: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
4: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
5: Na, Eszter, itt fog meg szorítani!
6: Feri, vigyázz!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
9: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
12: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
13: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taigót vezet. A kezdet? Adott volt a Taigo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taigo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
14: Volkswagen.
15: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
16: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
15: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
17: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
18: Opel Service most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
19: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
20: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el.
7: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
21: Rendeljen a Formula ételbárból Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldest állak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula ételbár, keresse a Facebookon. Keresd a prémium térkövek és műfüvek széles választékát a gulyás tüzében, ha a cél a minőség és hosszú távra tervezel. www.gsv.hu
22: 20 éves a debreceni Farmix áruház. Május 29-ig minden 5000 forintos helyszíni vásárlás után nyereményjátékban vehetsz részt. Fődíj, közel 50 ezer forint értékű ültetőasztal és Farmix utalványok. Sorsolás május 29-én 16 órakor. Tortával és születésnapi meglepetésekkel várunk. Debreceni Farmix, Mikepércsi út 124.
0: Stabil munkahelyet keresel hosszú távra? A Teva operátorokat keres csomagoló üzemébe. Kiemelt műszakpótlék, széles körű béren kívüli juttatások és támogató csapat vár rád. Ráadásul a gyermeked nyári táboroztatásához is hozzájárulunk. Teva, mindannyian a jobb egészségért. Hűtésszerelő vagy? Akkor ezt most hallanod kell. Van egy munkahely, ahol számít, amit csinálsz, ahol megbecsülnek és időben érkezik a fizetés. Debreceni Hőszolgáltató ZRT. Jelentkezz dhrt.hu/karrier. Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
2: Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egy előtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet. Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Pünköst hétfőn megdőlt a meleg rekord. Lehet, hogy észtvezető edzője lesz a Lokinak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A légiutas jogok betartását és a légitársaságok gyakorlatát is kiemelten ellenőrzi idén a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a légitársaságok tájékoztatási gyakorlatára és a kártalanítási kötelezettségek betartására is kiterjednek. A hatóság közlése szerint a tavalyi ellenőrzések során országosan 91 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki. Ezen kívül 15,5 millió forintos kártalanításhoz jutottak hozzá az utasok a hatósági fellépés eredményeként. Pünköst hétfőn kora délután 32,2 fokot regisztráltak az újpesti meteorológiai állomáson, így megdőlt az erre a napra vonatkozó napi meleg rekord. Korábban 32 fokos rekordot még 2007-ben mértek Pest-Szentlőrincen.
1: A sporthírek támogatója a Karát Fashion, mert itt érdemes vásárolni.
2: A 12. helyen végzett Motor Lublin két másodedzője, az észt Gert Remmel és a finn Rasmus Jansson is távozhat nyáron a Mateusz Stolarski vezető edző stábjából. Derült ki Por Károly transferguru bejegyzéséből, aki azt írja: lublini forrásból helyi kollégáktól úgy értesültem, hogy Remmel a magyar NB1-ben folytathatja pályafutását, immár vezetőedzőként, és Jansson is vele tarthat. Az egyelőre nem ismert Remmel melyik magyar klubtól kapott ajánlatot, de a transferkurónak a Loki tűnik fő esélyesnek Remmel szerződtetésére. Miskolcon rendezték meg a hétvégén a magyar korcsoportos egyéni és csapat rapid sakkbajnokságot a Magyar Sakkszövetség szervezésében. A Deac versenyzői közül különösen eredményesen szerepelt Sojnócki Anna, aki korcsoportjában az első helyen végzett, ezzel magyar bajnoki címet szerzett. Megkezdődött az idei Tikkacöcske nyílt megye és strandröplabda bajnokság. Az első fordulót a kerekestelepi fürdőben rendezték. A megyei egyesületek tagjain kívül érkeztek Kunhegyesről, Nyíregyházáról és a Felvidékről is résztvevők, sőt Török Zsombor személyében egy válogatott röplabdázó is játszott. A második fordulót a tervek szerint június 13-án Hajdúdorogon rendezik meg.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
2: Derült az ég Debrecen fölött, gyenge délnyugati szél fúj, és már most 20-22 fok van. Ragyogó napsütés és kánikula várható ma is 32 fokkal. Napközben a gyenge délnyugati szél megélénkül, de délelőtt még mérsékelt marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rázskó Eszter,

0: Na itt vagyunk 8 óra után, 10 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. M0-ás M7 elágazónában esett, 4 autó ment össze. Dödi, köszi szépen, hogy elküldted. És hát milyen jó, hogy vagytok nekünk, drága hallgatók. Valaki felhívta a figyelmüket, pedig már évek óta csináljuk, de hát május utolsó szerdája, gyerekek. Hát május utolsó szerdája. Véget ért a május is. Ami pedig azt jelenti, hogy akkor nézzünk be, kopogtassunk be az emberek lelkiismeretének ajtaján, és nézzünk be lelkük legmélyebb bugyraiba. Mi fakad onnan elő belőle? Egy gennyesebb, egy gyönyörű tavi rózsa, egy lótuszvirág, egy fekély, egy kelés, egy furunkulus?
1: Egy furunkulus!
0: egy valamilyen köszvény, vagy mi van ott?
2: Én most ránéztem az SMS falra, az van.
0: Imádom. Wow. Minden van, gyerekek. Minden van, már dőlnek a gyónások. Cégvezetők, telekommunikációs cégektől írnak nekünk, férjek, feleségek, szeretők, megcsalók, csalfák, mindenki van, gyerekek, úgyhogy akkor osszuk az áldást, és hát kezdjük meg akkor a gyónást, hogy
1: nem
0: mi a helyzet.
1: Nem kiberesztünk egy zenét ehhez?
0: Amit szeretnél, minden van. Urbi et Orbit tudok adni.
1: Igen, jó lesz.
0: Egy orbitot tudok adni, Szentmisét tudok neked. Szentmise?
1: Jöhet.
0: Oké. Okay.

0: Orbán Viktor is uram, és az egész parlament, és az egész...
1: Ez a segítségkérés nem jött be.
2: Nagyon szerető, ezt a
1: indulatban.
3: Nem feltétlen az átszellőműlésben segít ez a 25 másodperc, de mindenképpen.
2: Én érzem a dopingot. Nekem megjött. Nekem ennyi kellett.
3: Na, azt mondja, hogy nagy bűnök és kis bűnök. Minden van itt, kérem szépen, minden van. Egy éve reszelem a keresztanyám. Ez bűn, nem közvetlen rokon. Ő 51, én 30. Ki a keresztanyád? Várjál?
1: Hát a fölkérés. Fölkérésre működik, ugye? A keresztelésnél a keresztszülő, a keresztanya. 51-30.
3: 51-30, feloldozzuk.
1: Hát minden esetre,
3: szép bűn,
1: ha nem rokon, akkor is furcsa.
2: ez nagyon furcsa. És
3: igen. Több mint egy hónapja egyedül vagyok itt Németországban, mert a feleségem és a gyerek is otthon vannak. Az első pár nap nélkülük nagyon rossz volt, de most arra megszoktam az egyedüllétet. Még most is azt mondom nekik, hogy hiányoznak nagyon, pedig el vagyok, mint a befőtt. Amikor beszélünk videóban, és hallom, hogy sír a gyerek, együtt érzek, ameddig vonalban vagyunk, de utána bontok egy sört, és élvezem, hogy egyedül vagyok. De szeretem, sajnálom, szeretem őket, de azért az egy hónapot hadd engedjem már meg magamnak. Ez őszinte. Ez tetszik, és ebben őszinte. Szembenézés van, felvállalás van, igen. És nincs maszkolás, nem az, hogy ó, tényleg hiányoznak, jaj, de az, nem, igen, hiányoznak, de tök jól áll
2: vagyok. Meglátod, ott van nyugalmad a felől, hogy az anyát, az anya, nem az anyát, hanem a feleséged, bocsánat, igen, igen. Hogy ő ennyire rendes asszony, hogy tudod, hogy jó kezekben vannak a gyerekek. Na, ez az az érzés, amit most érzel, amit a nők nagyon-nagyon-nagyon ritkán engedhetnek meg maguknak, általában 2-3 órára.
3: Igen. Azt mondja, hogy 12 éve tart a szeretői viszonyom, mindketten házasok vagyunk, baráti a kapcsolat két család között, az első pár évben nagyon aktívak voltunk, heti 2-3 alkalommal beszéltünk, ha van lehetőség. Ma is ösztönlényként egymásnak esünk, 54 vagyok, ő 52, oldozzatok fel.
1: És egyébként meg összejártok családilag, ebbe ez a legfurcsább számomra, hogy a megcsalásra...
3: Baráti kapcsolat a két család között.
1: Tehát, hogy a megcsalásra azt csináljátok, ti így gondoljátok, de utána, hogy kedden ti lefeküdtetek egymással,
3: igen.
1: Csütörtökön a férjet fölhívja az ő feleség, vagy mit tudom én...
3: Akár... Úgy is megsül a grillkolbász, hát most mi a bajod ezzel? Ki van kivel jobban? Várjál, tehát a van két család, férj, feleség, ott a férj dug a másik nővel, és akkor a két pasi a barát? Mert akkor a barátod saját feleségét kufircolt. A két barátnő a barát?
1: És utána, miután megkufircoltad a feleségét, fölhívott, hogy gyertek már átgrillezni pénteken.
2: És nem látom benne kivetni való.
3: Igen, és lecseszed, hogy nem sült át jól a grillkolbász. Milyen kaja volt, tesz Petikém. Tényleg ezzel a szarral vársz itt, érted?
2: Én nem értem, hogy hol van a gond.
3: Hol itt a probléma?
2: Szerintem meglepően sok ilyen házastársi barátságban van ilyen. Nem hiába a Hollywood elszabadult ezen a vonalon, szerintem ez tök sokszor van.
3: De nem a barátod, annyi nő van, a barátod feleséged legyen már szent, és aztán én nem vagyok álszent, meg nem hiszek az ilyen dogmákban, de ez a barátság nem fontosabb, hát a barátod.
1: Hogy nézel a szemébe?
3: 20-30 éve átéltetek így. Dolgokat, jóban, rosszban, vagy megpücskölöm az asszonyt.
2: Ha, nem, ezt úgy csinálsz, ha ezt én csinálom, hogy közben még egy kicsit így oltogatnám is a nőt. Aj, Peti, te jó behúztad ezt a nőt, jó behúztad, na hát azért neked csak könnyű, tudod.
3: Na, az már igazán gennyes, hogy még lovagolsz is a barátod tetemén, és azt mondta, figyelj, hát egy ilyen házi sárkány, 5 perc szól meg a hátul a fészerbe, ezért keményen dózerolod.
0: Kiűzött belülről a sátát, Kati!
3: Gyere csak ide. Igen.
2: Hát figyelj,
3: ez kemény.
2: De most szerintem itt nem a srác a gáz, hanem az asszony a gáz, aki azt mondja, hogy de jól esne egy kis érzelmi és fizika együttlét.
1: Nem, a hapsi ugyanolyan gáz.
2: De ő nem, de nem él közösségben a srácsa, hanem ők... Hát,
3: Nehéz ez. Meg nem látjuk a teljes viszonyt. Lehet, hogy egy nagyobb baráti társaság, nem feltétlen barátok, de nehéz.
2: Sőt, nem csak vele van ilyen viszonya.
3: Igen. Borzasztóan utálom az asszony kutyáját. Nagyon fél a légycsapótól, állandóan azzal vegzálom, mikor az asszony nem figyel. Nem ütöm meg, nem vele meg, de elmondani nem tudom, mennyire gyűlölöm, állandóan nyalogatnám, amitől a falra mászok, oldozzatok fel. Hetek óta csak a kolléganőm jár a fejemben, folyamatosan megy a flörtölés, csak időkérdés, és le fogok feküdni vele.
1: Hajrá!
3: Nagyon meg fogod kapni Márti.
2: De jó, nagyon szeretem a Márti nevű nőket. Nem tudom, hogy érzitek-e. Márti McFly. De ugye azért, hogy a Mártik amúgy nem, vagy azokban van valamilyen ilyen kis tüzesség. Nem?
3: Márti, igen. Oldozzatok fel, nagyon meg fogod kapni Márti. Ez jó SMS. Azt mondja, hogy telekommunikációs cégnél dolgozom, várjál, hol van? Itt volt valahol bejelöltem, de a minden meg lesz, az adat halmazban akar kárt tenni, mert hogy nem kapott fizetésemelést. Ó Isten, bocsáss meg, hogy az elmaradt szexel a nálunk térkövező, gyönyörű, fiatal, nappalitott, izmos, jersey sor típusú férfiakkal éltem meg 10-szer fejben. Azt se bántam volna, ha akkor könyves kelemené lettem volna, és a térkőbe beleépítenek, beledöngölnek a mocskos, izzadt testükkel. Soha nem jártam ki annyit a kertbe, mint akkor, az összes növényt, a lehető legkisebb locsolókannával locsoltam meg, legalább ad legyenek. Lucskosak.
1: Nektek mocskosabb a fantáziátok, mint nekünk.
2: Igen, mi a több eszem?
1: A nőknek.
3: Semmi nem történt, csak kiment. Csak igen, kiment.
2: Aztán, mi térkőre vágyó asszonyok?
1: Igen.
2: Ne térkövezzetek meg. De ez egyszerűen természetes reakció, hogyha az ember egy inger megvonásos időszakot él.
1: Ez olyan, mint a gumicserés csávó, mi?
2: Ne vedd a szádra.
1: Jaj, bocsánat.
2: Ne vedd a szádra. A rakamazi kandúromat.
3: Oldozzatok fel néha, amikor egyedül vagyok otthon, levetközöm, mesztelenre bekenem a testem gépzsírral, és kúszok a padló, mint a csiga lennék. Várj, nem írt smiley jelet.
2: Péter,
3: nem írt smiley jelet. Igen, te gépzsírral kúszik a padló, mint a csiga lenne. Adom.
2: Nem próbáljuk ki amúgy? Majd a padlószúnyeg, mert ez kicsit nehéz kesíteszi.
3: Kicsit lehorzsolnám munkat. A feleségem 3 napja nyaggat, hogy vágjam le a füvet. Csak ott vágtam le, ahol látja.
2: Majd egy padlószúnyeg, mert ez kicsit nehéz kesíteszi.
3: Kicsit lehorzsolnám munkat. A feleségem 3 napja nyaggat, hogy vágjam le a füvet. Csak ott vágtam le, ahol látja.

0: terápiára. Na, ezt add össze.
1: Hát, ha már ideig eljutottál, ugye, akkor...
0: Szerintem azért jó dolgok tudnak kiderülni arról, hogy ki triggerel, meg hogy vannak a dolgok, meg egyáltalán, meg hogy miért csinálja ezt, meg egy... Tehát, ne, szerintem ne, egy, tehát az a baj, hogy a fejedben gond, tehát nem jössz ki a saját gondolatmenetedből, nem fogsz tudni megoldást találni, hanem segítség, be kell vonni valakit. Roncsa elő?
2: Igen, igen. Vigy elő a balhét, kenjetek rá mindent. Igen. Azt mondja, hogy az anyám kórházba került a saját hanyagsága miatt. Nem tudom, hogy támogatnom kellene és segíteni neki, de borzasztó gyerekkorom volt, soha nem számíthatom rá, ezért nagyon nehezen veszem rá magam, de megteszem, segítek neki, ez a kettőség feszít belülről, oldozzatok fel.
0: Jaj, barátom, ne bántsad magad. Próbáld meg, én azt szoktam csinálni, hogyha ilyen dilemmáim vannak, hogy eltávolodok a problémától fejben, vagy lélekben, és azt mondom, hogy ez most egy gyakorlat. Tehát, hogy úgy is jelen lehet lenni, hogy nem halsz bele. Ezt kell valahogy kigyakorolni. De bármilyen viszonyra igaz ez. Tehát egy munkahelyre, vagy bárhol. Tehát a Balázs is nagyon nehéz elviselni hétköznaponta, de hogy nekem is megy, mert már kigyakoroltam, hogy kell ezt csinálni. Tehát a lényeg az, hogy...
2: Ennyire jó, hogy mindig jövök ki szarul a végén.
0: Megint sült bántsam. Nem, igen. Szóval, hogy vannak erre önvédelmi módszerek, és akkor megmarad nem fog megölni a lelkiismeret furdalás, és közben helyet is tudsz állni, anélkül, hogy megdöglenél.
2: Igen, de ha kórházba van, szerintem akkor be kell menni.
0: Értem,
2: értem, hogy igen, csak
0: be.
2: A túlélés kulcsát adtad meg neki,
0: menjen
2: de be kell
0: de
2: menni.
0: Ne halljon bele.
2: Nem kell belehalni, ott kell lenni végkecsén. Ráadásul nem tudod, hogy mit veszel a nyakadba, mint lelkiismeret furdalás, ha mondjuk meghal, és nem voltál ott, akkor még 10 évig cipeled, amit már letehettél volna. Menj be, csináld meg, legyél ott. De kellő érzelmi távolságtartással, persze.
0: Hát, vagy úgy, hogy...
2: Hogy ebbe te már nem sérülsz.
0: Igen, igen. Tehát, hogy magadban, amikor kijössz, legyen egy kis szertartásod, amit a végén mindig elvégzel, tudod, hogy tudom én, kijössz, és akkor egy kőbányaival fejbe vered magad.
2: Igen.
0: És akkor tudod, hogy na, eddig igen. Tartott ez a program, és most már más fog történni.
2: Oldozzatok fel, feleségem van, de egy bizonyos oldalon, ahol random idegenekkel sorsolnak össze, rettenetesen gyászolok, van idegen nőkkel webkamerám. Kerülöm a magyarokat, így kicsit kisebb a bűntudat.
1: Mi van? Fölmész egy oldalra.
2: Igen.
0: Laci nagyon sorolja azt, hogy ő ismeri ezt az oldalt. Hogy...
2: Itt egy ember van, egy ember van, aki tudja, hogy mi ez az oldal. Mi van?
0: Jó. Ez a chat roulette?
1: Felmegyek az oldalra.
2: Igen. Már ott fekszel messzül az ágyon. Egyszer csak pirosra vált a webkamerát, hogy Marika megérkezett a másik oldalról, éppen felmos.
1: De várja, be tudom állítani, hogy mi az ország?
3: Igen.
1: Jó, azt is, és hogy kort is be tudok?
3: Nem, olyan nem tudsz, csak országot.
1: Országot?
3: Vagy beütő... egész világ, vagy egy ország.
1: Ország.
2: Igen.
3: Aha, de ez a lényeg, hogy random feldob embereket. És ha nem tetszik, akkor rögtön
2: és hogy mit csinál, ott fekszik az ágyon
1: hát,
2: ugyanúgy?
1: Amit tesz.
0: Szerintem nem mondani,
1: és halljuk is egymást?
2: Ez egy chat.
3: Igen, lehet beszélgetni.
1: Lehet beszélgetni.
2: Chat roulette? Ez a chat roulette?
3: Igen, igen.
2: Chat roulette, ez a neve?
0: Itt is meg a férjét a legjobb barátnőm, csak mondom. De akkor még nem erre használták.
2: Lajos! Marika! Megy a közgyűlésen kéne lenned!
0: Az a durva, hogy ez nem így indult. Ez úgy indult, hogy ilyen fiatalok összesorsoltak házi bulikban, és akkor beszélgettetek.
2: Igen.
0: És aztán, hogy átvették a Laci félék az egésznek az
3: életesen. Két különböző az OME TV.
0: Nem, és akkor nem, ez a chat roulette, amire én beszélek.
2: Ott fekszik Fülöp-szigetekről, nem tudom, Honki, Sam, 34 éves.
1: És nemet legalább be tudsz ejteni? Vagy
3: be tudsz.
1: Az be tudsz.
2: Ja, be tud ejteni a nem. Aha. És akkor összesorsolnak valakivel.
1: És ha tetszik, akkor maradsz, kérhetsz tőle valamit?
3: Persze, tudsz vele beszélgetni.
2: Tudsz vele beszélgetni. Ő azt mondja, hogy kerüli a magyarokat, így kisebb a bűntudat. Azért, ha szoktál hibázni, azért. Rosszul állítod be a keresőt.
0: Ezt akartam, és honnan mondod meg valakire, hogy magyar, vagy pedig, tehát lehet egy külföldi.
2: Meg gondolom, be tud állítani, nem?
3: Vagy... Igen, és kérj, hogy mit tudom én Bács-Kiskun megyéből.
0: Szeretném elmondani nektek, hogy amikor a Margit szigeteken Laci néha visszorult a lakásába, akkor azt mondja, ne egy embertek kétség azzal kapcsolatban, hogy ott milyen jellegű adatfelhasználás
2: zajlik. Nekem csak szóltak a resortban, hogy a 726-os elhasználta az éves keretet. Új kábeleket kell fektetni a reptér és a resort között.
0: Mert... Pontosan milyen streaminggel foglalkoztak, de ez elég erős volt.
2: Hát, látod? Van még mit tanulnunk itt, Feri? Van még mit.
1: Nem félsz, hogy fölvesznek?
0: Laci semmit a sofőr.
1: Nem félsz, hogy fölvesznek?
0: Kinek, ki előtt hozzák Laci zavarba?
1: Mondjuk Inga, hülye vagyok.
0: Ki az, aki azt mondja, hogy jaj, Laci, ezt nem gondoltam róla. Ki lesz ez az ember? Ja, igen.
2: Látnék Laciról egy ilyen videót, azt hiszem, és mutassatok valami újat.
0: Igen.
2: A chatroulette-es oldalt én is csinálom. Más országokról jelentkezem be.

0: azt írja valaki szintén gyónásképpen, keservesen gyászolom magam. Ja Istenem, 3 éve gyontam nektek arról, hogy magányos vagyok, és nem megy jól az élet. Azóta viszont minden megváltozott, munkát váltottam, életmódot vettem, egy lakás, és idén a legcukibb nő lesz a feleségem, utólag is köszönöm a gyónás. De jó, 3 éve valamit kiírt, meggyont, fölismerte, elindult a gyógyulás útján, és itt tart. Milyen érdekes, nem? Nyilván nem a gyónás segítette, de talán ahogy kiírta magából a felismerés, az elindította valami más úton. Igen, sokszor ha leírod, vagy kimondod, az már nyilván nem oldja meg, de valamilyen kis mini lépésben elindulsz, abszolút. Azt mondja, hogy én is chatrulettesztem, elindultunk egy másik vonalon, de 10-ből 6 férfi... jó, SMS-em tudom beolvasni.
1: Igen. Ezért én sem ezért hagytam abba. Egyetemisták voltunk, és amikor elkezdődött, amikor kitalálták, szuperül működött, mert mindig ment a háttér, és akkor házibuli volt nálunk, akkor közben ott más házibulik jöttek be, meg volt, aki karatézott, meg ilyen vicces dolgok voltak, és aztán egyszer csak átvette
2: a húlyat láttál, amit nem akartál.
1: Egy más jellegű jelenlét, amit már nem tudtam nagyon élvezni.
2: Nagyon fontos kérdés jött a gépzsíros csávóhoz, hogy a végén mivel takarít fel, mert jól jön egy-két technika.
0: Aki kúszik a padlót.
1: Hidegzsírodó.
0: Igen, anyusom 1 hete halt meg, a minap elkezdtem pakolni a szobájában, sírva pakoltam a ruháit, és előkerült egy elrejtett pálinka a szekrényből. Nem merem a páromnak elmondani, nem akarom, hogy fájjon neki, én pedig nagyon mérges vagyok, pedig nem akarok így érezni. Nyilván lehúztam, oldozzatok föl.
2: Uh-huh. Olyan, hogy ivott az anyósod? Már most emiatt...
1: Jó, hát azt most semmit előkerült... sem lehet csinálni.
0: Igen, nem teljesen, ezt én sem tudok erre úgy ráangolódni, nem teljesen értem, most kiderült, hogy alkoholista volt, vagy ivott, vagy csak rejtegetett egy pálinkát, lehet, hogy 10 éve őrzi azt az üveget, és azt mondta, egyszer majd jó lesz valamire, nem tudom, hogy ez most pontosan ivászatot jelent, vagy nem merem a páromnak elmondani, hogy előkerült egy pálinka. Hát, egyébként gyereke el lehet.
2: Meg nem mond, de vagy nem mond.
0: De egyébként nem, hozzá nem tesz. Mindegy. Így van, nyilván a párod pontosan tudta, hogy mi a helyzet, így van. Azt mondja, hogy Feri gyanúsan érdeklődsz az oldalira. Nem, igen, csak meglepődtünk, hogy mik vannak, hogy miket nem tudunk, igen.
2: El vagyunk maradva egy pár dologban, gyerekek, hát ez csak a világlátásunkat szélesítjük.
0: Abszolút, igen. A kormány beavató bulin úgy megalakultam, hogy éjjel hazamentem, ahol a barátnőm és a 17 éves húga aludtak egymás mellett. Jó ötletnek tűnt befeküdni melléjük mesztelenül. Mire észlelték, kiküldtek a kanapéra. Azóta egyébként szakított velem a csajom, oldozzatok fel, atyám, Zsolt, ezt nagyon elrontottam. Hát, az nem egy jó ötlet. Bármennyire meg vagy alakulva, nem feltétlen jó ötlet.
2: Emiatt rúgtak ki? Tehát hát, emiatt szakított a csaj, mert befeküdték közéjük részegen?
0: Nem volt egy erős kapcsolat. Az nem volt egy erős kapcsolat, nem?
2: Igen, nyilván lecsesznek érte, hogy részeg voltál, de...
0: Oldozzatok fel, mindenkinek azt mondom, hogy boldog vagyok, közben nem. Ennyi. Ez milyen szép, nem?
2: Hát leginkább magadat kezd elvizsgálni.
1: Igen, ugye? Meg ezt nem kell ám csinálni. Tehát ha van fölösleges dolog a világon, az az, hogy ilyesmiben megjátsz magad. Mert szerintem amúgy az emberek elviselik azt is, hogy éppen nem vagy boldog. Ugyanúgy fognak szeretni téged. Tehát ez most szerintem nem egy szükségszerű dolog, de ha azt hiszed, hogy ennek van stratégiai jelentősége, akkor keep up the good work, de szerintem csak simán keresd meg az okát, hogy miért nem vagy az.
0: Igen. 1400 euróért rendeltem az Amazonról egy objektívet a fényképezőgépemhez, kicseréltem egy másik olcsó objektívre, majd azt tervezem, hogy azt küldöm vissza, mondanám, hogy nem tetszik a termék, oldozzatok fel.
2: Korrekt.
1: Kiszabó azt mondta, inkább ott ismerkedj, mint egy eltyalánk.hu-n.
0: Igen, az lehet, hogy jobb azért. Gyertyalánk.hu. Jézus, a csúristen.
1: Van ilyen online, ezt ismered? Van ilyen online gyertyagyújtó szolgáltatás. Csinálsz az elhunyt szeretednek egy profilt, és akkor fel lehet menni online gyertyagyújtó. Nem kell elmenni a temetőbe, hanem akkor ezek ilyen online égnek, és van nekem is ismerős, mert kell kicsit ráfüggött, mert ugye, ha nem elég gyertyagyújtó, akkor szégyennek érzi. Úgyhogy ezért 6 e-mail címről regisztrálva.
2: És tolja. Kell kifizetni érte?
1: Nem, csak mindig másik e-mail címre kell hozzá.
2: Nagy a baj.
0: Igen.
2: Nagy a baj.
0: Valaki pedig csak ennyit írt, nagyon szeretjük befejezésnek. Oldozz fel... Befejezésnek ez is jó. Na jövő mindjárt 2 perc, pontosan 8:30, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
6: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
0: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
3: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális

0: érkezők között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Micsoda aroma?
7: Olyan, mint Olaszországban.
6: Ez az igazi kávé.
8: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
9: Shell. Go well.
10: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
11: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
12: Nagy autó. Nagy tér. Nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8 599 000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
14: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
15: Önnek a Protexin kell.
16: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
17: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
18: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
19: Carglass javít, Carglass cserél.
20: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
21: A szélvédőrepedés általában egy kis kőfelverődéssel kezdődik. Előző ügyfelem sem törődött ezzel, aztán egyszer csak pak, a szélvédő tovább repett. Kicseréltük, pedig javítással megmenthettük volna. Ráadásul kaszkós autóknál mindent intézünk a biztosítók felé. A kaszkó jó voltából a javítás legtöbbször ingyenes.
20: Hívja minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
19: Carglass javít, Carglass cserél.
22: Hány óra?
23: Hajnal 2.
22: Megint nem alszol?
23: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
22: Próbáld ki te is a Sedakurt.
20: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
22: Alszol.
20: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
24: Ha több fronton kell helytállnod,
25: le kell adni a prezentációt.
1: Siess, mert elkésünk.
2: Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
3: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395 számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az ötfős ebédet. Az ötfős ebédet. Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Verekedések a debreceni szórakozóhelyek előtt. Hamarosan indulnak a nyári táborok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A múlt héten pár nap különbséggel két verekedés helyszíne is volt egy debreceni vendéglátóhely előtti terület. A debreceni rendőrök azonnal megkezdték a verekedők azonosítását. Vasárnap délután közülük kettőt elő is állítottak, majd csoportos garázdaság miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. A rendőrség közlése szerint az ügyben további elszámoltatások várhatók. Az önkormányzat az eset kapcsán kiadott közleményében azt írta, Papp László polgármester megbeszélést folytatott Illés Zoltán főkapitánnyal, és nyomatékosan kérte, hogy a következő hónapokban a rendőrség kiemelt figyelmet fordítson valamennyi debreceni szórakozóhelyre, különösen a Péterfia és a Piac utca, illetve a Petőfi tér szórakozóhelyeinek környezetére. Idén a Debreceni Egyetem neurológiai tanszéke is csatlakozik az Országos Epilepszia Fórumhoz. A kezdeményezéssel az epilepsziával élők helyzetére és a betegséget övező tévhitekre hívják fel a figyelmet. A május 30-ai rendezvény célja, hogy a páciensek és a hozzátartozók a rendeléseken túl is választ kapjanak kérdéseikre, ezzel is segítve az előítéletek csökkentését. Ahogy közeledik a nyári szünet, egyre nagyobb az érdeklődés a gyermektáborok iránt Debrecenben. A Demki például idén összesen 30 változatos tematikájú tábort szervez, Halászdi Jánost, a Demki ügyvezetőjét hallják.
3: Lesz idegennyelvi tábor, lehet jelentkezni mozgásos táborokba, tehát különböző tánc vagy gerinc javító, tehát valamilyen egészségügyi problémát is felkaroló, mert ugye nem kizárólag csak erről fog szólni, de lesz városfelfedező táborunk.
2: Összesen 30 tábor várja a gyerekeket a Demki 13 intézményében. A szabad helyekről és a jelentkezési lehetőségekről az intézményhálózat honlapján lehet tájékozódni.
1: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól, itt az FM 95 Rádió 1-en.
2: Útburkolat javítási munkák miatt lezárták a Harsona utcán található Nyugati Ipari Park Szervízút 1 elnevezésű megállóhelyet. Ezért július 31-ig a nagyállomás irányába közlekedő 21-es és 42-es autóbuszjáratok a 100 méterrel előrébb a Házgyár utca irányában kialakított ideiglenes megállóhelyen végzik az utascserét.
1: A DKV információit hallották.
2: Ragyogó napsütés és kánikula várható ma is 32 fokkal. Napközben a gyenge délnyugati szél megélénkül, de délelőtt még mérsékelt marad. 11 és 15 óra között magas UV-sugárzás valószínű. Legyenek óvatosak!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hagyjál már csöndbe, te. 3.49 lesz pontosan. 3 perc, jó reggelt kívánunk mindenki. Szaktanári!
1: Szaktanári!
0: Hol az öreg?
1: Nem tudom, szerintem cigizik.
0: Ja, megkapta a tüdő CT-jének a leletét, most egy picit összeomlott. Úgy látom, sír. Nem tudom, átkozza a tüdejét. Gyere, dohányos! Hol vagy?
1: Nem tudom, mit csinál. Valami autózásokat intéz. Ezt el kell engedni.
0: Én ennyit sose hallott, egyáltalán soha nem hallottam Feri telefonját.
1: Jó, kedves hallgatókat szeretném beavatni ebbe a dologba, hogy képzeljétek el, hogy egyszer csak...
0: Csinál. Jó, háromszor csörgött a telefonja ma reggel.
1: De rendesen ilyen nagy hangos csörgő hang, mint ahogy az STK-ba szokott az idősebbeknek, úgy csenget neki.
0: Igen.
1: És kiderült, hogy Feri egy olyan ember, aki nem rezgőn tartja a telefonját, mint a társadalom összes többi tagja, hanem rendesen lehet őt hívni.
0: A telefonjának a csörgése ugyanolyan váratlan, mint amikor viccet mond. Nagyon ritkán.
1: Vagyok eset, de hát most már mindegy is.
0: Most már teljesen mindegy. De 15 év alatt nem szólalt meg a telefonja.
1: Igen.
0: És most megszólalt, realizáltam, hogy Feri, neked hangosan van állítva, és mondja, nem, hanem hogy néhány családtagnál ugye hangosan szól, egyébként le van némítva. De hogy ez nagyon ritka, hogy a Ferit úgy hívják, hogy szól a telefonja. Megoldódod?
2: Rám hoztad a rontást. Te vagy a hibás
0: rászkó, Eszter.
2: Te vagy a hibás rászkó, Eszter. A rohadék nyestjeiddel.
0: Na?
2: A rohadék nyest.
1: Nyested lett?
2: Gyerekek, képzeljétek el.
1: Nem mond, ezt most nem mondod komolyan.
2: De.
1: Egy álomval.
2: Figyelj.
1: Azt a pillanat, csak pillanat.
0: Ne szívass. Te is beszállsz ebbe.
2: Nem szállok be, én nem akartam. Én ott 10 éve élek Velencén, a tóparton, ahol nyestek, róka, mindenünk van, és semmi nem volt eddig. Pénteken mi elmentünk, ugye Prosecco országba, a haveromék autójával. A miénket, a miénket ott hagytuk, ez volt pénteken, és visszajöttünk hétfőn este, és be akartam indítani az autót, hogy elszaladjak a cigibótba, és a autó nem indult. Hívom az emberemet, azt mondja, figyelj, asszisztans szolgáltatást jönnek, megcsinálják, fő van az asszisztanszt, mondja az asszisztansz, hogy akkor ő indul, mondom, ne jöjjön már meg késő este, vagy jöjjön ma reggel. 8-kor odáll, a csávó bebikázza, elindul a kocsi, megállítják, soha többet nem indul. Megint bebikázza, megint nem indul. Na, és hát kiderült, hogy a kis rohadékok!
1: Ne!
0: Odavittél egyet?
1: De még az enyém se jött meg.
2: Hát,
1: hol van az én nyestem? Nekem miért lehet nyestem? Van a nyestem.
0: És
2: zárlatos a kocsi, tehát hiába bikázza be az akkumulátort, ugye, amíg megy addig. Oké, ahogy lekapcsolod és újraindítanád az autót.
1: Jó, de miért lehet a hamarabb a felének nyestem, mint nekem?
2: Köszi, Eszter!
1: De valószínűleg
0: ugye Alfáról van szó, valószínűleg nagyon könnyen átrágta magát a papíron.
2: Nem
0: az, hogy alulról papír, ugye átrágta magát a papíron. Nagyon gyorsan átért, és oda ért a rézkán.
1: Nem, az, hogy nagy esőzések voltak hétvégén.
0: Igen, lelátott a kocsinak az alja.
2: Rohadjatok meg!
1: Figyelj, de biztos, hogy nyes volt. Nem lehet, hogy csak egy harcsa felmúszott, és aztán ennyi volt, mert
2: az átrágta. Lehet, hogy kijött egy sikló, és az csavarodott fel.
1: Figyelj már, de hogy a nyest, akkor most már nálatok kéne, hogy lakjon. Ott kéne, vitt valamit a nyest, vagy csak rágott, hozott valamit? Volt tojás?
2: Nincs, de a kábel átrágás az van.
0: Azért nagy átok ez a nyest, nem csak szétrágja a kocsidat, de hogy földobja a csoportot, szembe jön veled, ha lehallgat a telefon, nyestek vannak, Facebook csoportok jönnek, figyelj, nyest árban úszik az én rézem is, tehát hogy ez most már tényleg, valaki csináljon valamit ezzel a nyesttel.
1: De én nem találkoztam, ez egy punk nyest, mert mindig azt mondta, hogy azért be is szoktak oda fészkelni, meg minden.
2: Még ennek nyoma nincsen, mondjuk de annyira nem néztem át, ugye, meg most a mester sem.
1: De mi, hogyha ennek csak jó ízlés van, és azt mondta, hogy...
2: végre jó.
0: És azt tudjuk, hogy mit rág szét, tehát hogy az aksi kábelt, vagy a réz, vagy mi kell neki? Tehát mi a kábel, amit az ő szétrág?
2: Gyakorlatilag zárlatot cél, tehát hogy tök mindegy, hogy milyen kábel talál.
0: Csak valamit szétrág.
2: Zárlatos lesz a kábel, ez a lényege, hogy ez az aksi kábel, vagy mit tudom, egy fő elosztó, akármilyen kábel, ezt nem tudom, de zárlat van.
0: Aha. De kezdik, hogy nem lehet, hogy csak egy szú volt, ami ott szétrágott mindent az alapában.
2: Nem, nagyon aranyosak vagytok, de ez egy zsírúj, 280 lóerős, kiváló minőségű tűzpiros gépjármű, tehát semmi bajom nincsen.
1: Ez bosszantotta fel a nyestet.
2: A piros, mi? Nem szereti a pirosat?
1: Nem, hát úgy volt fel, hogy nem tudom, mi ez az érzés, de elég ideges vagyok, úgyhogy... Igen, és honnan tudja, mit kell elrágni például? Miért a féket rágta? Ahogy én csinálnám.
2: De rohadt jó lenne. Azért, mert a fékcső az kemény.
1: Aha.
2: Az a kis nyest fogakat nem bírja.
1: És akkor, de vagy és mi hogy megrázta a nyestet, vagy jól van a nyest?
0: Az a nyestek túléli,
2: hát
0: persze.
2: Tudod, hogy várjál, nem érdekel a nyeste, de döbbüljön meg.
0: Igen, de azt mondja, hogy a papundeklé nem akadály neki. Tehát, hogy... és akkor az történt, ami nagyon sokszor megtörténik, hogy megint trélerre került az Alfád?
2: Soha nem álltam trélerre, jó?
0: Emberek kijöttek lefotózni, viszik a Feri autóját trélerrel, mert hogy ezt szétrágta.
1: De figyelj már, mi van akkor, hogyha ez a nyest eddig is ott lakott, és annó az a székelési terror támadás, amit kaptál, hogy az is egy nyest volt.
2: Mi?
1: Az volt, csak akkor még rossz gazdag volt nyest, az étkezése, még rendes nem. Autókat rágott.
2: Egy nyestből nem jön ki annyi, mint amennyi ott volt.
1: Jó nagy nyest
0: az volt. Egy emberi nyest volt. Soha életben nem kerestem rá nyestes csoportra Facebookon, csak hallgatlak titeket, non-stop ezt a csoportot dobálja fel nekem a Facebook, de akkor tényleg most már annyit nyestezünk, valaki mondja meg, hogy mi az Isten találnak a kocsikba, de rendes állattani magyarázatot szeretnék. Én egyszer azt hallottam, hogy a kábeleknek az íze, tehát az a fémes sav, hogy azt szereti, és arra gerjed, imád kábeleket szétrágni. Mit csinál ő a kocsiban tulajdonképpen?
2: Lenne meg a kábel íze a természetből? Vagy egyszer, ki volt az első nyest?
0: Igen, mi volt az
2: aki,
0: első?
2: Igen, aki rápróbált a kábelre, és azt mondta, hogy megbökte a haverját, hogy te, gyere, ezt próbált ki.
1: Ez egy evolúciós folyamat volt. Az volt, először akusavat ittak. Az nem jött be nekik, arra leszoktak. Aztán volt egy kicsit kipufogógászagolgatás. Az sem volt az igazi.
0: És vagy a kábelt kell elrágni. Igen. Az aksi kábelt, vagy a fék kábelt. De valami oka tényleg van, mert nálunk
1: zárt,
0: is.
1: Igen. Zárt tér, meleg van oda bent, nem?
2: De most egyébként is 35 fok van. Hova melegszik az a rohadnyes?
1: Hát este, amikor a bunda már deres.
2: Nincs deres bunda. De 22 fok volt este is. Amúgy és tessék, állj le, Eszter, kezdődött a Facebook csoporttal, 3 napja már a tappancsok is megjelentek a kocsin. Állj le!
1: Mi van akkor, hogyha ha ez az egész egy nagy összeesküvés elmélet? Most amúgy, figyelj, őszintén én is valahogy bekerültem ebbe a csoportba, és nem azért, mert nyes támadás áldozata vagyok, hanem először csak feljött a csoport. És utána azóta pedig rohamosan terjed, mert most már újságcikkek születnek erről, meg látom, hogy az egész média ezzel foglalkozik, hogy nem lehet, hogy ez egy összehangolt támadás?
0: Ők indultatak összehangolt támadást ellenünk.
1: Szovjet nyestek lepték el az országot, nem tudjuk, hogy mi történik.
0: Igen, simán lehet, de tényleg, ha szabadban áll az autót, én egy csomószor csak mansnyomokat látok rajta. Uh-huh. Szélvédőre fölmegy, tetőn mászkál.
1: Igen, csak az általad elgázott
0: óvodásoknak. Az idős nyugdíjas nénika, hogy a járókerettel ugye benyomják a motorháztetőt, amire nagyon mérges vagyok.
2: Na figyelj csak, igen? A na. Beszerelést megkönnyítendő, ahogy húzzák be a kábelt, egy ilyen porral vonják be.
0: Aha.
2: A por hallisztet tartalmaz.
0: Írja. Érzik a szagát. Ne csináld.
1: Ez is nem mondod komolyan. Ez is nem mondod komolyan. Ezt írja egy de akkor mi a végén kocsi nélkül fog maradni, mert az összes nyest, az összes hallisztet le fogja.
2: Igen, vagy egész addig, amíg az autógyártók rá nem jönnek, hogy nem hallisztet kell.
1: De akkor miért nem tesznek halat a kocsi tetejére, hogy ne menjen be csúcsálni?
0: Igen, de ez Szabolcs is írja, és ugyanaz, hogy a kábel bevonata a meleg és a hőváltozás miatt egy szagot bocsát ki, ami vonza őket. Európai autógyártók használják a kábel bevonatára ezt az anyagot, és ez izgatja őket. Tehát akkor az van, amit te is mondasz, hogy van a kábelben valamilyen illat, amit egész egyszerűen szeret. Aha.
1: De akkor például miért nem lehet az, hogy veszel neki 3 méter kábelt, kirakod a motorháztetőre, az cső.
2: Azt rágogassad,
1: haver. Jó éjszakát kívánok, így van.
2: Azért, mert ez egy rohadék, nem azt fogja elrágni, megnyugodhatsz.
1: Figyelj, én őszinte leszek, hetek óta benn vagyok a csoportban, mindent láttam. Nagyon sok volt a módszer, most sokan azzal próbálkoznak, hogy nejlonzacskókat felfújva rákötik a kocsi különböző pontjaira, hogy a hangtól megijedjen. Van, aki ugye ilyen arcokkal próbálja riogatni őket. Aha. Szagokkal, vécézisítővel.
2: Igen, ezt, hogy a 4 golyós vécéöblítő a jó, vagy pedig a kapszulás.
1: Azt a 4 golyósra esküsznek, azt szokták betenni, ezen kívül állatszőröket szoktak betenni, és van, aki a Puzsér Robertnek a hangját játsz egész éjszaka, aki dühösen magyaráz valamiről. Teljes témától függetlenül jó, és ettől a nyestek olyan ideg állapotba kerülnek, ugye regresszióba szintén viszonylag gyerekkorukban, ezt nem, úgyhogy ezt nem. Ugye azt is mondják, hogy vannak olyan módszerek is, például, hogy nyestriasztógép, hogy hangokat ad ki, és akkor a nyest azt mondja, hogy
0: így ne kell menni.
1: Igen, de nem működik állítólag a nyestriasztógép. Úgyhogy tulajdonképpen ami a szagokkal lehet operálni, meg a hangokkal.
0: Aztán a zacskót próbálták, semmit nem ér. Puskás stadion mellett laknak kis utcában, éjszaka szaladgál, a kocsi között bejön és elkerített udvarra is bemászik, nem tudod megakadályozni, hogy ne rágja szét a kocsidat. Nekünk egyszer megette a teljes belső borítást.
2: Persze, hagyjad már.
0: Hozzaváltam a kocsinak a felét. Mire kimentem, csak egy fél kocsi volt. Aztán kiderült, hogy csak lopta.
2: A bőrborítás volt a kedvenc, azt elvitte takarónak.
0: Fölnyitod a Mercinek a csomag, a motoráztatét, és van egy ilyen, hát egy ilyen szivacsból készült valami ilyen, nem tudom.
1: Abocsinak magának mellényt is rakott szoknyát.
0: Érted? Ott táncolt. Megette? Ott táncolt díszmagyarban, érted? Kimentem segből cselt. És megzabálta a felét. Eltűnt a fele, és bevittük a szervizbe, nem ezért, nem szervizelt a kocsit, és mondták, hogy ja, ez teljesen megszokott, azt a tömítőanyagot is kirágja, nagyon szereti. És azt, hogy abban hogy nem pusztul el, nem tudom, de megette a kocsinak a felét, ezt a szigetelő anyagot.
1: Szóval egy nyesteknél ez párkapcsolati szinten milyen státuszszimbólum amúgy, hogy találkoz egy nyeslánya, és az egész arcod szaglik a kábeltől.
2: A kábeltől, hát nyilván a nyeslány is.
1: Honnan jöttél? Mosattam szét egy X5-öst. Gyere, vegyenek egy kólát, mindenedben lesz.
0: Igen, ők tudják, hogy jó autót rágnak szét. Náluk is van egy ilyen státuszszimbólum, hogy hova mész? Alfa, hagyjad már, ezért, mit csinálsz?
2: Mit, hagyjad már, ne
0: hagyjad. BMW, nagyon kis finom kavagy.
2: Ott legalább az index kábelt nem tud elrágni, ugye, mert az nincsen.
0: Igen, de hővédő gyapot, köszönöm.
1: Egy csomóan visznek be a tetanyestek, utána elkezdek behordani cuccokat a kocsinak, a motorház. Tehát ez egy hosszú távú terv, nem egy éjszakásban gondolkodik, tehát nem annyi oda megy és szétrágja, hanem azt akarja, hogy legyen ott neki még egy kis kárásza, meg ez, meg az, meg hát ilyenek voltak benne, rántott hal.
0: Persze, igen, ott grillezett a nyest, ment egy kis grillsütőn, ott sütögette azért a cuccot.
1: De nézd már a fejére, tudsz haragudni rá.
0: Egyébként nagyon cuki állat. Amíg nem a te kocsidat rágja szét, addig nagyon cuki állat.
2: Hát nézd meg azt a fogazatot ott a kábelnél. Hát egyáltalán nem cuki, rohadt dög.
0: Igen.
1: De meg lehet szeríteni, például van, aki utána háziasította a nyestjét?
0: Nem tudsz vele mit csinálni. Nem tudsz vele mit csinálni. Parkoljatok garázsba, csóró magyarok.
1: Figyelj, képzeld el, hogy ilyenek is vannak, hogy a garázsban megtalált az egyetlen lyukat, ahol átpréseli magát, bemegy, és ott is megcsinálja a barét.
0: A nyest ellen a Balázs Pali zenét használjuk, az higgyétek el, nagyon-nagyon működik. Van, aki igen a Puzsért használja, nyestriasztó, náluk ez vált be, ugye itt a csoportban leírták, hogy van, akinek egyáltalán nem működik.
2: Úgyhogy persze, meg a műanyag flakon teletöltve vízzel.
0: Teletöltve vízzel, azon valami megcsillan, erről is beszéltünk.
2: Meg látja magát a nyest, és megijed. Igen.
1: Valaki kirakott egy döglött nyestet a kocsijára, hogy hát az elriasztja.
0: Kicsit
1: egy kis kopányozás, ugye? Kopányozás, és azt mondta, hogy nem elriasztott, hanem nagyon csúnyán megbüntette.
0: Igen. Nekünk garázsunk volt, bement, és higgyétek el, ugyanúgy szétrág mindent. Valahogy bejutott a garázsba, szétrágta az autót alulról. Hát gyerekek, ez ilyen.
2: Persze, nekünk elvitte egy körre a kocsit a
0: nyest. Igen, ellopta a négy kereket, fellüstül együtt, téglára tette a kocsit. Na, jó, van,
1: gyerekek. Na, de figyelj már ide, akkor most erre fizet a kaszkó?
2: Persze. Van, nekem külön van nyest kaszkom.
1: Este fest a pesti nyest. Ennyit szeretnék mondani. Hát,
0: azért velencen sem múlik el az élet, úgyhogy ne történjen. Hol odaszarnak a házad mellé, hol ellopják a szapodat, hol a nyest szétrágja a kocsit. Hát nézd meg.
1: Ha velencén laksz, akkor gyakorlatilag egy dobban biztos lehetsz, hogy a természet mindenképp ellened dolgozik.
2: Így van. Nem ellened.
1: De igen, hát gondolj, az van, hogy most ugye most nincs tó, mert ugye az kizárat, és akkor helyette jöttek a nyestek. De majd akkor visszajönnek a tó, majd visszajön a tó, akkor majd jönnek a vidrák, azok fognak oda izélni az izére, meg jönnek a szúnyogok, meg a békek, meg a mit tudom én.
2: Ez szép az élet, érted? De van például vidránk, van.
1: És a vidra és a nyest, tehát a vidra az egy vízinyest.
0: Hasonló állat. Csak vízben él. Egyébként igen.
1: De most mi a különbség? Mondd meg, hogy mi a különbség.
2: Ugyan négy lába van és fogai, tök ugyanúgy néz ki.
1: Kicsit ilyen felvágósabb bundája van. Vizáló. Az ugyanaz.
0: Azek, hogy fészek építése holdja el a belső borítást. Tehát, hogy ő még valahol fészket is csinál a te autódból, ezt is jó tudni. Na jó, van, nyestmentes időnk lesz, Ferenc, mondj valami vidámat így a tréleres történet után.
2: Napos, nyestmentes.
0: Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
0: Nálunk is így kezdődött Facebook csoport, amiben be se léptem, majd miután egyszer beszélt róla, elkezdtem nyesteket látni. Most veszek új autót, már előre rettegek, segítsetek, léci. Ez a rohadmányos nyest csoport, meg a nyest, az mindenki megfertőzött. Mindenki már.
1: De azt mondják, hogy nem volt ekkora nyestjárás. Hogy ez most egy ilyen extra nyestes időszak.
0: Jönnek be a városba is egyébként.
1: Erről kéne beszélnem, úgyhogy hogy a nyesteknek miért nőtt meg a populációja?
0: Hát valószínűleg élőhely, táplálkozás, egyre közelebb kell jönni, egyre kevesebb a kaja, egyre szemtelenebbek.
1: Tehát, azt akarod mondani, hogy mi csak vendégek vagyunk a nyestek világában?
0: Hát a vaddisznós egy megszokott dolog azért a János kórház környékén, nem? Tehát róka se sokszor szaladgál a Moszkva téren, de látod. Tehát, hogy azért ez így valamit jelent.
1: Hiszen vaddisznó csak az ügyeletet keresik.
0: De igen, mindegy. Mennek. Na jó, mindjárt gyerekek, egy játékunk is van, lehet jelentkezni? egy jó kis dalfelismerős játék. Erre ezt is lehet pattintani. Úgyhogy, ha valaki játszana, akkor írjon nekünk. Ja, Stil fűrész a nyereményünk. És egy dal részletet mutatunk majd, ezt kell felismerni. Hát nem egy túl nehéz játék. Szóval 30 másodperc lemegy a dalból. Úgyhogy...
2: Igen, de és ráadásul nem a dal alatt van a fűrészelés, csak előtte és utána.
0: Egy van.
2: Jó, megbonyolítottuk.
0: Semmiképpen nem egy túl elmés játék, nagyon bonyolult, de lehet jelentkezni, ha valaki nyerne egy jó kis
2: Szegény író. Van ma öcsém akkumulátoros Stil.
0: Minden nap más kerti eszköz.
2: Igen, holnap öltöztesd a szívedet, mert holnap van láncfűrész.
1: Azoknak üzenem, akik esetleg lepatkázták a felnőjüket a közelmúltban, hogy nyugodtan kenjetek a nyestre. Az volt, hogy odament.
2: Nem,
1: éjszaka megrágta anyja az alufelnőt, és akkor ebből lett a baj.
0: Jól van, gyerekek. Jövünk mindjárt 3 perc, pontosan 9 óra van közlekedés. Küldjetek, mi pedig itt vagyunk mindjárt.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
6: Én darabolom neked a zenéket!
7: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
8: Indul

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
5: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy ország tuning. Telekom.
8: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
9: Volkswagen.
10: A csirke szárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is, a csirke málnál nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, száddeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
14: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
16: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
17: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra. A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle színgöző választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
18: Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive, május 29 és 31 között a Debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show-k, modellvasút és Lego kiállítás, motorok, Vespák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tuning országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. Debrecendrive.hu.
19: Itt élünk, itt kutatunk, itt fejlődünk.
9: fejlesztünk. 125 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Richter Gedeon gyógyszer cég, amelynek debreceni biotechnológiai telephelye 2012 óta erősíti Debrecen város gazdasági erejét. Forduljon bizalommal a Richter világszínvonalú készítményei felé. Richter, az egészség a küldetésünk.
19: Középiskolás vagy? Kíváncsi vagy, milyen egyetemistának lenni? Akkor ne maradj le a műszaki táborról! Augusztus 24-28 között a Debreceni Egyetem műszaki karán izgalmas programok, laborok, technológiai bemutatók és valódi mérnöki élmények várnak rád. A részvétel teljesen ingyenes, ráadásul még plusz 25 felvételi pontot is szerezhetsz. Jelentkezni május 31-ig lehet.

0: sikeres csomagoló üzemébe. Kiemelt műszakpótlék, széles körű béren kívüli juttatások és támogató csapat vár rád. Ráadásul a gyermeked nyári táboroztatásához is hozzájárulunk. Teva, mindannyian a jobb egészségért.
1: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
2: Letisztult formák, modern, szürke árnyalatok. Az Astinatura teraszlapok stílust visznek minden lépésbe. Keresse most a GSV tüzében.
3: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra. És műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
4: Reklámot hallottak.
3: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: Tegnap tartotta meg első rendesülését az országgyűlés. 80 kitüntetést adtak át a mentők napján. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. Tegnap tartották az új országgyűlés első rendesülését. A napi rend előtti felszólalásában Magyar Péter elmondta, az országvezetése szolgálat nem hitbizomány, ezért nyújtottak be a miniszterelnöki ciklusokat korlátozó alaptörvénymódosítást. A miniszterelnök hangsúlyozta, mindenkinek joga van egy működő és emberséges Magyarországhoz, ezért kezdeményezik a devizahiteles ügyekben a kilakoltatások felfüggesztését, ezért indítják el az iskolakezdési támogatást a rászoruló családok gyermekeinek, a nyugdíjasoknak pedig a szép kártyát. Május 22-én robbanás történt és tűzütött ki a MOL tiszaújvárosi üzemében. A balesetben egy ember életét vesztette, 9-en megsérültek. 5-en a Miskolci kórházba kerültek, közülük 2-en már elhagyták a kórházat. 4 súlyos sérültet pedig a Debreceni Egyetem klinikai központjának égési centrumába szállítottak. Jelenleg mind a 4 sérült állapota stabil. A korábban lélegeztetésre szoruló betegnek sincs már szüksége a gépre. A mentőszolgálat története 139 évvel ezelőtt indult. Hajdúbiharban tavaly 81 ezer mentési feladat volt. A mentőautók több mint 3,5 millió kilométert tettek meg. Az ügyeleti rendszerben pedig 39 ezer ember kapott ellátást. A telefonos újraélesztések száma is megduplázódott, hangsúlyozta a mentők napjához kapcsolódó ünnepségen Korcsmáros Ferenc, a szolgálat regionális igazgatója. A rendezvényen a sürgősségi betegellátásban végzett 5 évtizedes munkájáért dr. Preisz Éva főigazgatói elismerő oklevelet kapott. Dr. Preisz Éva orvos családból származik.
6: Ez egy elkötelezettség lett, egy kinőhetetlen, hát szerelem, vagy nem tudom, hogy nevezzem, de csak itt tudtam elképzelni az életemet. Tehát az érdekes, hogy semmi szín alatt nem akartam, kézzel-lábbal tiltakoztam, és utána nem lehetett eltávolítani, mert csak ez az egy dolog érdekelt.
5: A mentősök ünnepségén Széles Diana alpolgármester hangsúlyozta, a vármegyében 53 defibrillátorral és kiképzett munkatársakkal rendelkező életmentőpont van. Az ünnepségen összesen 80 kiemelkedő munkát végző mentődolgozó kapott kitüntetést.
3: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
5: Április 1-én hatályba lépett az energiaügyi miniszter rendelete, ami meghatározza a szolgáltatások díjmértékét és kimondja a kényelmi díj alkalmazásának tilalmát. Ez azt jelenti, hogy olcsóbban lehet parkolni. A változásról az ügyfeleit minden esetben értesíti a DV Parking.
3: A DV Parking információit hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Dáskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Éj, de sok minden van itt ma.
2: Te kérem szépen, itt vagyunk, jó reggelt.
3: Fölkelt.
4: Nem, hello.
3: Megjött, fölkelt. Már fekült, de most újra fölkelt.
4: Jár.
2: Megjött a nap, SMS-e. Ennyit küldött. Mi van? Ezt nem annyira, miért ezt annyira értem. Aha. Hogyan? Hogy amit mit tetszik mondani? Nem, hát, mindegy.
5: Ez.
2: Jó, ez a nap SMS-e, de ez annyira nem. Holnap azért egy kicsit menjünk már erre a BL döntőre rá, gyerekek. Azért ti nem vagytok egy kicsit ilyen lázban? Vagy most nekem lett volna jegyem, és nem megyek, de hogy érzitek?
5: Most kezdett az izgulást, hogy milyen lett volna, ott vagyok.
2: Nem, azt gondolom, hogy azért ez egy menő dolog, hogy egy ilyet csinálunk. Egy jó dolog, én ezt szeretem, és itt most utánolvastam mindenféle adatnak. Figyelj, horribilis, hogy itt mi történik. Hogy ide nem 60-70 ezer turista jön, ám, na várjál, erre majd holnap beszélgetünk ide. Hát nem csak azok jönnek, akik bemennek a stadionba. Az Arzenál szurkolók és az Arzenál foci klub felszólította a szurkolói klubot, hogy lehetőleg egy 150 ezeren azért még érkezzenek meg támogatni, a kivetítőkön nézni. Ugye itt 60-70 ezeres turistás tömegről beszéltek, ennyien jönnek majd. Nem, 300 ezer turista.
5: És a Margit szigeten is nézi a meccset.
2: Hát vagy a stadion körül, vagy a kivetítőkön, vagy a szurkolói központokban, amiket kialakítanak. Persze, hát szurkolói helyszínek lesznek, tehát itt ki vannak alakítva, vagy PSG szurkoló helyszín, Arzenál szurkolói helyszín. Egészen durva, hogy milyen mennyiségű embertömeg jön, hogy ez mekkora, ez a futball szuperbólja egyébként.
4: Nem tudom, hogy rendelkezésre áll megfelelő infrastruktúra, például hány nyestre lesz szükség, hogy ezt a tömeget tudjuk fedni. Igen.
2: Az megvan nektek, amikor egyébként majd a fogarasi rendőrőse bevisznek 30-40 nagyon felbőszült Arzenál szurkolót, és tehát hova visz, honnan lesz ennyi rendőrünk? Ki biztos, hogy mi van, ha ezek 30 ezeren megindulnak szétverni az őrsvezérteret, érted? Nem gondolom, hogy ez lenne, de lehet, hogy az Arzenál elveszíti, és nem nyeri meg élet első BL kupáját, vagy BL trófeáját.
4: Letaposták a palántot, hazafele menek majd.
5: Kitépik a plakát, tartó oszlopot.
2: Igen. Most írja valaki, és igazából most kell Fornetit nyitni.
4: Most.
2: Meg vagyok, ebből a három napban visszahozzuk azt, amit a Fornetin elbuktam.
4: Figyelj, én arra adok tippet, hogy olyasmit kell forgalmazni most ezeknek az embereknek, mire szükségük lesz. Ezután is én az antibiotikumra gondolok.
2: Az antibiotikumra szóval szükség lesz, igen. Szóval nagyon izgi a dolog, holnap akkor ennek után egy adatok szempontjából is baromit gondolom, hogy olvasok, oké, drágák a szállások, meg minden, de hogy milyen helyszínek vannak, milyen bevétele ez a fővárosnak, mekkora extra bevételt jelent ez nekünk, ugye, hogy az általános turisztikai bevételeken kívül ez egy egyszeri, ám de nagyon nagy indirekt bevétel, illetve van a direkt, meg az indirekt bevételek. Tehát, hogy baromi érdekes, 20-30 milliárd forintos összegről beszélnek, itt nagyon szeretem.
4: Mennyi taxis kéne lesz szerintetek az utcákon?
2: Hát figyelj, itt minden lesz.
4: El kell hagyni a várost. Mindenki, akinek kedves az élete, az menjen most elvalva.
5: Meneküljél!
2: Ja, el kell menni. Itt pénteken ki kell lőni, aki nem érdekelt a BL döntőbe, így gyerekek megkotlik minden majd. Ma azt gondold el, hogy zárlatos lesz a troli a 30 ezer Arzenál szurkolat, ahogy elfő majd a kis föld alatti, ahogy...
4: Jönnek ezek az idegen ajkúak.
2: Ezek az idegen ajkúak, aztán majd itt lefőzik a trolikat. Nagyon szeretem.
4: Állítólag amúgy ilyen a külföldiek számára, ilyen, ha magyar szót hallanak, megmutathatom? Hogy ők hogy hallják a magyar nyelvet? Mutathatom?
2: Na Muti, hogy hallják, hogy hallja külföldi a magyar nyelvet? Tessék.
6: Meketeke, csekereke, bekete, olohama csúcsú, kalamata, mikotiko, polotina, sziteleke, telemele, berketica, maka csukucsúcsú.
5: Tehát ha te egy angol foci drukker vagy, akkor ezt hallod.
4: És elszállod részéget, akkor ez már az a Hergából.
2: Végén azt mondta, hogy 50 ezer. Ez a 4 kilométer? Ez a 4 kilométer 50 ezer? Ez a somlói 160 ezer, tényleg? Egy 500 ezeres szoba után, ahol csótányok rohangálnak, és érted? Nejlon van az ágynevű, meg a zuhanyzó. De érted, 600 ezer forint?
4: Meketeke.
2: Tudod, mit gondolok? Fizessék ki. Gazdag burzsúj franciák.
5: Ennyi.
2: Gazdag angolok, fizessék ki.
7: Van ott pénz.
5: Ha volt 500 ezer szobára, akkor egy somlóira is lesz 70.
7: Ne már.
4: Ha nagyon tetszik, kitaláltak a használtlányok.hu-t.
2: Használtlányok, igen. 4000 rendőr lesz, vagy szóló külföld is. Én nagyon látom, hogy az őrsvezértére bevezetnek majd 13 felbőszült arzenára. Te Józsi, te beszél ezt a nyelvet, Jerem Aydenki.
5: How do you do?
4: How do you do?
2: How do you do? Ilyen a segédnászám, maradjál, mert ezek egy habzó szájjal verik szét az őrsöt éppen, érted? Szóval ezek megindulnak, ezek az angol szurkolók.
7: Hát meg olyan forgalomkorlátozások vannak már csütörtöktől egyébként, hogy nagyon érdemes ránézni, mert itt a Városligettől elkezdve a Csörs utcán, hát minden le lesz zárva.
2: Gyerekek, azért ez zseniális, hogy ilyet megrendezünk, és a legzseniálisabb, hogy most jött meg a kedvem elmenni.
7: Hát látod, most jött meg a kedvem elmenni.
4: Tudom, mi fog történni, hogy a Kodálykörödön két sörösnek eszem fog állni a Vitézi Dávid, és onnan fog kiabálni, villamos! Szállj fel a villamosra!
2: Igen. Azt éve, aki úristen, imádom az angol futball szurkolókat, szétüvöltik a torkukat, lemasírozzák a várost, mosószert raktak a szökőkutakba. Gyerekek, ezek
5: de jó.
2: Egynek imádkozzunk, nyerjen az Arzenál. Ezek a PSG-sek egy kicsit kulturáltabbnak néznek ki. Franciák talán, már nem, azért a franciák is tudnak komoly dolgokat.
5: Bizonyám.
2: Ezek így is úgyis szétverik a várost, teljesen mindegy.
4: A franciák állítólag bagetteket helyeznek el, nem kívánt testrészekben.
2: Akkor megyek. Most egy kicsit bánom, hogy lett volna jegyem, és
7: hát,
2: nem mentem.
7: Milyen vagy?
2: Most egy kicsit elkezdtem bánni.
5: Hát pedig ott volt a lehetőség.
7: Igen, hagytad elmenni.
2: Volt jegyem. Te tudtad, hogy volt jegyem?
4: Honnan volt jegyed?
2: Kaptam.
4: Semmire kaptam.
5: Hát,
2: mert nem én azt mondtam, hogy te nem szeretnél elmenni, és elvettem a tiédet is.
4: És odaadtad valakinek?
2: Eladtam a fekete piacon 4000 euróért.
4: Most elmehettünk volna, és onnan kiabáltuk volna a franciáknak.
2: Lici, ne jutsz el, az én kocsit, ne jutsz el! Hagyjál, mi az a...
4: Mindegy.
2: Milciner, borogass be, apám, Moszkvics. Mindegy, Boris, be, nem érek.
4: Opa.
5: Segítek.
2: Boris, csak nyugodtan. Persze, ne törődjél vele, hogy megkeressük itt Európában, vasfüggöny mögött, mennyit dolgoztunk. Értem, hogy te fölgyújtott Párizs, de azért viselkedjél már normálisan. Jaj, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Felbőszült Arzenál és PSG szurkoló.
4: Én nem mondom neked, mi lesz. Rengeteg vizelet az utcákon.
2: Az oké, de az benne van. Ez azért ez most is van sok.
4: Az amúlia össze fog elriasztani végül a nyestet.
7: Eddig semmi újat nem mondtál.
4: Dühös szurkolók, utána pedig ilyen bánatos szurkolók. És az kicsit amúgy durva szednek, ott ücsörögnek így, tudod, a falnak támaszkodva, és sajnálják egymást. Szóval nem ez lesz amúgy.
2: De hogy le lehet ezt hozni.
4: Szurkolók, utána pedig ilyen bánatos szurkolók. És az kicsit amúgy így durva szednek, ott ücsörögnek így, tudod, a falnak támaszkodva, és sajnálják egymást. Szóval nem ez lesz amúgy.

0: hittem, hogy ez van. Legyen minél nagyobb razomaram az úri. Lángoljon a város! Nem, nyilván nem, de tök menő, hogy egy ilyet csinálok. Nem érzitek? Most nem kezdhetek el erre rázsinyegni kicsit?
1: Te képzeld, nem.
0: Nem?
2: Nem annyira. Nem, akkor... Engem az érdekel, hogy mennyire rendeztük ezt meg.
3: Ja, na, Anna, mindig ez.
1: Igen,
3: mindig
1: ez.
0: Ez a jó van, öre, kommunista
2: nem,
0: vénát,
2: ez
0: hogy
2: ez
0: nem
2: az,
0: tud, mennyire rendezni,
3: mert ez sokba kerül. Alig van, mert két nap. Mikor rakjuk ki a Brexites plakátokat?
0: 20-30 milliárd extra bevétel. 20-30 milliárd extra bevétel. A szobafoglalástól kezdve, a kiskereskedelmen keresztül.
3: A turrudibos nyomnak még egy csomót, mert szükség lesz rá.
0: Most miért nem tudunk ennek csak úgy? Ki tudja, mennyi volt?
2: Hát ez biztos, hogy valahol tudják, hogy mennyi volt, mert szerintem ezt nem tudom, hány éve nyertük meg, 6, 8, 10, de ezeket nagyon előre kell, ugye?
0: Holnap találunk valakit, ez hogy vagy te ezt megnyered? Tehát azt mondod, itt van nekem a puskás, csokom, tessék megnézni, rendeztünk már egy csomó mindent, BL-t még nem rendeztünk, itt van a puszkász, nagyon szép a puszkász, és akkor mi ezt meg tudjuk csinálni, és erre mi hajlandóak vagyunk, ennyit fizetünk, licitálunk?
2: Hát nem, majd ingyen. Hát hogy nem?
1: Valami pénz licitva?
2: Hát valami pénz, ne vicceljél már. Tehát, hogy itt arra lennék kíváncsi tényleg, hogy akik kiszálltak mellőlünk, miért szálltak ki. Tehát ez olyan, mint most, hogy ugye a sportjogokat ugye megversenyeztették, ugye az MTVA-nál volt, és most már az RTL például kiszállt, most már csak a Sport TV harcol. Hát ezek milliárdos tételek, tehát 100 milliárdos tétek, vagy nem tudom mennyi, de hát nyilván mi kaptuk meg, hát ennek volt azért kifizetés oldala, és nem csak a bevételi oldala.
0: Na jó. Jó, de most nem tudunk egy kicsit, csak úgy 20 percig.
2: De én örülök, nagyon.
0: A nagy magyar átok
3: az megint lecsapnak. Jól magatokat.
2: Ez nem
0: nem tudunk enélkül, az árnyoldal nélkül kicsit örülni.
2: De abszolút.
0: Ma ezen a hétvégén hazánk felkerül a futball térképre, és a futball szuperbolját itt 300 ezer turistával lejátszuk, szobát bérelnek, fogyasztanak, zabálnak, esztek isznak, bemennek majd Feri étterjére, megkóstolják a lebbenslevet, szétverik az enteriőrt.
1: Tudod mikor?
2: Én örülök neki, vállalkozók keressenek.
0: Lebontják a zeneakadémiát, megtámadják az operát.
1: Ki lesz velük fizettetve, öcsém?
3: Nagyon várom videókat ezekről az emberekről, plusz szeretném elmondani, hogy kéne egy ilyen stáb, aki csak azzal foglalkozik, hogy a Bukarestbe érkező.
1: Úgy hozzá át,
3: ide igen, foci szurkolók, akik megverték, nem is volt ott olyan drága semmi se. Abból biztos, hogy egy 100 embere fixen tippelek, aki Bukarestbe fog menni.
0: Jó, holnap BL napozunk egy kicsit. Jó. De szerintem erre ad az UEFA is, tehát erre ad nekünk az UEFA is, nem?
2: Hát szinte ingyen volt. Na, nem tudom elképzelni, nem tudom, biztos adnak. A jegybevétel azt tudom, hogy az UEFA-é.
0: Az UEFA, az UEFA.
2: Az egy az egybe az ő zsebükbe megy. Nem tudom, nem értek hozzá, nem akarok okoskodni, de Jézus koporsóját se őrizték ingyen. De szokták mondani.
0: Igen, de hát itt a puskász az már áll a puckász, hát az már megvan. Tehát a puckász készen van.
2: Így
0: nem?
2: Van. Igen. Így van.
3: Tehát akkor mi kell porszívózni azért.
0: Jó, át kell porszívózni, meg egy kis porthanytásat, ahol a papok táncolnak, ott kicsit torseprűvel átseprik. De még befizetünk az UEFA-nak 50 milliárd. Hát, hogy utána mi ezt meg tudjuk rendelni?
2: Nyilván.
0: És kiszálltak
2: valamennyi.
0: Egy csomó nagyváros, kiszállt?
2: Hát biztos, hogy volt más pályázó Magyarország mellé, ezt a sporthoz nálam sokkal jobban értő emberek, én nem értek hozzá, csak a józan paraszti ésszel gondolkodom, hogy biztos voltak más pályázók is, akik szerettek volna a BL döntőt rendezni. Tehát ennek biztos, hogy ára van. Nem értek hozzá mennyi, de tuti.
0: Jó, holnap.
3: Jó, lehet
0: holnap az... extra BL külön kiadás.
2: De most örüljünk.
3: De extra BL kiadás, minden érdekel. Lehet most fogadni olyasmire, hogy valaki pucéren beszalad a pályára, nem tudom, van az ilyen, tudjátok, az a nálunk illegális sportfogadási oldal, ahol...
0: Igen, lehet, hogy lesz-e beszaladó,
3: mennyi
0: persze.
3: Mennyi esélye van, hogy Sebestyén Balázs megjelenik egy nyesti jelmezben a pályán? Mennyi ennek az esélye?
0: Neked. Egyébként meg kellett volna csinálni, nekem ugye volt egyem a BR-re. Engem kitiltanak, nem baj, mert soha többet nem akarunk, meg kellett volna szaladnom. Csak tudod mi, hogy nem mutatnak.
1: Igen,
0: nyomorultul letefernek valahol, de már nem mutatnak. Tehát nem az, de az ott nem a pali.
1: Hát neked.
0: Ez az szalad a csár.
2: Úgy megérné.
1: Hidd el, hogy lenne telefon, ami fölveszi, körbe menne.
0: Mit mondanátok, Zseni, ne?
2: Hogy ott mennél a TikTokon.
3: Te is tudod, hogy ott lennék veled, és én lennék az, aki átlök téged a kerítésen, tartanám neked a bakot.
0: Tessék, menjél már, nem merem.
3: Fasírtok, ha dobálnálak. Imádnám.
2: Nagyon mennél a TikTokon. Nagyon nagyot
0: mennél.
3: Anya szűk mesztelenül, csak így végigurulnál a frissen vágott füvön.
0: És a végén egy nyomorútul letepe meg, hogy összegyűrődik az arcom, és két ilyen Walton Security is. De nem érnek utol egy ideig, kitartok.
3: A távolban forgulatsz pedig, ez hülye.
0: Ezt mondtam. Hát én mondtam, hogy ne menjem. Na mindegy, ígyunk valamit.

0: Most miért kell ez neki?
1: Ja, gyerekek, én ezt szeretem, komolyan most kicsit bánom a jegyemet, de mindegy, nem kell
2: vissza,
1: mindig jó
2: biztos,
1: járni.
2: Biztos, hogy az illető még nem élte bele magát, akinek odaadtad.
1: Ez a legjobb. Figyelj, emlékszel, adtam neked egyet, felejtsd el.
2: De nézed rosszul magad, nem kapar a torkod? Nagyon sokan lesznek oda. Tömeg, az nagyon nyomasztó, gyere, gyere.
1: Igen. Zoli itt van velünk, hello Zoli, jó reggel, ciao.
3: Jó reggelt, sziasztok.
1: Hello Zoli, izgat a BL úgy, mint minket? Egy kicsit itt ráhangolódva, vagy se Arzenál, se PSG, semmi?
3: Kicsit távol áll tőlem a foci, megmondom az őszintét. A magyarokat szoktam nézni, de úgy annyira nem.
0: Pont a magyarokat.
3: Pont, igen.
1: Nagyon jó, hát akkor nem vagy érdekelt ebben. De azért ez nagy dolog, nem? Hogy egy ilyet rendezünk, nem tudom mennyibe került, most annak kicsit...
2: Kicsit elvette a kezünket az élettől, de ez
1: oda szart a torta közepében. Kicsit elvette, de igaza van ennek, holnap utána járunk, megnézzük mennyi a kiadási oldal, fölhívunk majd valakit a trollfocitól. De akkor téged ez annyira nem izgat.
3: Nem mozgat, így van.
1: Hát Zoli nem a fogsz infarktus kapni, jól van. Figyelj ide, akkor...
2: Túsz vagy, Zoli?
1: Igen, mutatjuk a dalt, jó? Figyelj ide.
3: Rendben.
1: Mennyit adtuk mást is. Na?
3: Még egyszer légy szíves.
1: Hát mi, ha még mit nem?
0: Hát jó, na!
2: Figyelj, van egy ilyen nagyon híres cowboy.
1: És játszott a Dallasban is.
3: Do you dig in? Megvan, úgy.
2: Jó, az jó volt, mondd el, mondjam.
1: Do you dig in? Do you idegen? Azt mondta, do you idegen? Do you idegen?
3: Azt mondta, do you idegen? Nem
2: tudom,
1: az alternát szurkolott, hogy do you idegen?
2: How do you do in idegen?
1: How do you do idegen? Where are you from? Na most itt vagy most mi van, Zoli?
3: Itt vagyok, persze, csak még egyszer lejátszanátok, légy szíves.
1: Le lehet.
2: De most mondtad ki, jó, akkor miért nem mondtad?
0: Hát, mondtam. Én nem tudom, hogy le lehet.
1: Adjuk le neki még egyszer, figyelj, de hallgasson.
0: Idegen!
1: Te ez a fűrész, ami nem hasonlít valamilyen, tudod, amikor ilyen gőzborotvaként ülsz le a vécére, és ilyen, tehát, mutatom a fűrész hangot, figyelj, de között te gondolkozzál, nem ez volt? Hogy...
3: Gondolkozom, csak...
1: Jó, add be most, mutatom a fűrész hangot, tedd vissza, figyelj, hallgass!
3: Régalton!
1: Na most ezt kisugta meg neked!
3: Hát senki.
1: Magadtól így beugrott?
3: Jó, igen.
1: Persze, hogy Ray Dalton. Ez a remek is Ray Dalton. Ezzel a szuper. Fantasztikusan jó dallal.
3: Amúgy egy kicsit rosszul is hallak titeket, nem tudom miért.
0: Ne haragudj, tényleg, ne
2: haragudj. De hát mit számít
1: ez? Nekem most egy picit kezd migrénem lenni, de hát most mit csináljak, Zoli, ez van.
2: Az igazság, hogy szépítened kezdte is érzed, igaz?
3: Még egyszer, bocsánat, tényleg rosszul hallak.
2: Szépítened kell, tehát most akkor...
3: Ja, igen,
2: úgy
3: van,
2: tudsz szépíteni,
3: így van,
2: mondom
3: van.
2: Neked az instrukciókat.
3: Hogy rossz volt a vonal.
2: Igen, hogy azt szeretném, hogyha utánoznád úgy a fűrésznek a hangját, hogy véletlenül rámentél egy nyesnek a lábára vele kicsit. De nem lett nagy baj a nyesnek, csak egy kicsit.
1: Fűrészhez, és jön a nyest.
3: Teljesíteni.
1: Zoli, ne legyél már ilyen vérszegény, komolyan honnan jöttél, a Kossuthról, vagy a Retróról, mindegy, mit csinál, utánozd a hangot, nyikkancs egyet, te vagy a nyest, aztán ennyi, megmutatjuk, mit nyertél, tessék.
3: Miau, ti jó lehet.
2: Jó, kész, szabadulj meg Zolitól. Zoli,
0: adjuk
3: el. Nem tudom, milyen hangot
4: ennyi. Vége van. A nyereményed egy 4 fő részére szóló belépő a júniusi Stihl Timber Sports World Trophy világbajnokságra, és egy Stihl akkumulátoros szegényíró.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Nem érdemled meg ezt, nem, az ajándékot.
1: Tényleg nem.
3: Hát, nem baj.
1: Köszi.
3: Azért használt fogom neki venni.
1: Használt. Ciao, ciao. Köszi. Hello.
0: Se kertje, se semmije, majd eladja.
1: Zoli, vár a sakkóra. 100% az egyezés volt. Na jól van, holnap is van még ilyen kis stíljátékú, még 2 napig lehet itt.
0: 4 jegy lesz holnap is, és holnap láncfűrést, akkumulátoros.
1: Wow, menő! Jó bizony. Cuccokat adunk, nagyon, jó kis stílcuccok, jó kezek egyébként, abszolút így van. Na jövünk mindjárt 9:30, itt vagyunk a hírek után.
5: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án.

0: Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Beth és Rip visszatértek. Dutton Birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
8: Ez itt Texas, drágám.
7: Új föld.
9: Jó lesz itt élni, nem igaz?
8: Majd teszünk róla.
7: Új ellenfelek.
9: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
7: Új szabályok.
10: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
11: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
9: A béke még odébb van.
7: Dutton Birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
12: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
13: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
14: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Kárglásznál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
16: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
17: Kárglász javít, Kárglász cserél.
18: A Metal Sheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros, éjszakai show, különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával, drifttel, motor, jump és stunt show-val. Metal Sheet Night Drive, the show. Május 29-én, a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
19: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.
7: Stabil munkahelyet keresel hosszú távra? A Deva operátorokat keres csomagoló üzemébe. Kiemelt műszakpótlék, széles körű béren kívüli juttatások és támogató csapat vár rád. Ráadásul a gyermeked nyári táboroztatásához is hozzájárulunk. Deva, mindannyian a jobb egészségért.
0: Tavaszi és nyári sznékerek, pólók, kulcsik, sapkák, nadrágok. Irány a Báz! Ahol akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz egész májusban. A Báz üzletet megtalálod Debrecenben a Fórum bevásárlóközpont földszintjén, vagy rendelj a bazsneakers.hu-n. Báz, ahol az utcai stílus életre kel.
20: Carglass javít, Carglass cserél.
21: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
15: A szélvédőrepedés általában egy kis kőfelverődéssel kezdődik. Előző ügyfelem sem törődött ezzel, aztán egyszer csak pak, a szélvédő tovább repett. Kicseréltük, pedig javítással megmenthettük volna. Ráadásul kaszkós autóknál mindent intézünk a biztosítók felé. A kaszkó jó voltából a javítás legtöbbször ingyenes.
21: Hívja minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
20: Carglass javít.

0: forint özdíjazás. Grand Casino 024, a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
1: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
2: Hirdessen nálunk!
3: reklamkukac.mcdb.hu Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Időszaki kiállítások a Modemben. Időtlen cseppek a DAB székházban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Több időszaki tárlat is várja nyáron az érdeklődőket a Modemben. Társadalmi, politikai és kulturális kérdéskörök a rendszerváltástól egészen napjainkig. Erről szól a Folyamatos Múlt című tárlat, ami Nemes Csaba festőművész 3,5 évtizedes munkásságának bemutatása a Modemben.
5: A legutolsó időszakban én most absztrakt festészettel foglalkozok, és azt talán kevésbé reflektál mondjuk közéleti kérdésekre, de mondjuk ebből a szempontból talán fontos lehet, hogy a menekült válsággal kapcsolatban például elég sok munka van, ami arra reflektál. Az nagyon erősen meghatározta nem csak Magyarország, hanem az egész európai politikának a természetét az utóbbi évtizedben.
4: Játéktól a világig és vissza címmel a Modem és a Vojtina Báb Színház fiatal kurátorai is bemutatkoznak a Modemben, de az intézmény 20 éves évfolyamát fordulójáról sem feledkeznek meg. Vizi Katát, a Modem igazgatóját hallják.
6: Úgy próbáltuk megfogni a Modem elmúlt 20 évét, hogy megmutatjuk egyrészt, hogy a gyűjteménye hogyan gyarapodott, milyen darabokkal, milyen irányzatokkal és milyen képzőművészek munkái révén, illetve hogy milyen kapcsolati háló az, amiben a Modem él, létezik, működik és jól érzi magát, hogy milyen kapcsolatok szövődtek az elmúlt 20 évben.
4: Az időszaki kiállítások mellett nyáron visszatér a Modembe a közkedvelt kertmozi. Az Apollo Filmszínházzal közösen 3 estén át várják majd a belső udvaron az érdeklődőket. Ma este 6 órától Galiger Tibor festőművész Időtlen cseppek című egynapos kiállítással egybekötött művészeti albumának bemutatója kezdődik a DAB székházban. Ugyancsak ma este 6-tól karakteres dicsőítő estet tartanak a nagy templom mögötti emlékkertben. Csépány Tünde, a Debreceni Egyetem docense vehette át idén a Magyar Neurológiai Társaság rangos elismerését, a Sánta Kálmán emlékérmet. A kitüntetéssel a debreceni szakember iskolateremtő munkásságát és kimagasló eredményeit ismerték el. Idén először fogták ki a látóképi víztározó legnagyobb pontját. Ezúttal Tóth Zoltán volt a szerencsés horgász, és kiderült, hogy a ponty jelenlegi súlya 36,1 kg. Ez azt jelenti, hogy tavalyi kifogása óta újabb 1 kilót hízott. Ragyogó napsütés és kánikula várható ma is 32 fokkal. Napközben a gyenge délnyugati szél megélénkül, de délelőtt még mérsékelt marad. Délig 30 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 15 óra között magas UV-sugárzás valószínű. Legyenek óvatosak!
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
3: Rádió 1.
1: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
3: Rádió
7: 3-4-10 lesz pontosan 5 perc múlva. Mundzsáró, gyerekek, ez a Mundzsáró tegye ezt veletek. A Mundzsáró jöjjön rátok. Beszéltünk ugye a továbbfejlesztett játékokról, ez az olimpia, dopping olimpia, így hívják, így vonul be a történelembe.
8: Dolimpia.
7: Dolimpia, mindenki annyit doppingol, kokszol, amennyit akar. Vegasban rendezték, Domonkos Zsolt mesteredzőt faggattuk egy ideig, aztán rátértünk a lényegre, hogy hol a tesztó. Kell a tesztó, kell a test, úgyhogy hozza a cuccot, erről beszélgetünk. Maga az olimpia egyébként hát nem lett óriási siker, nem dőltek meg a világcsúcsok, de milyen durva, hogy már
9: plusz
7: ilyen is van.
9: Plusz néző se volt, ugye?
7: Plusz néző se volt, rengeteg szponzor, a Vegasban rendezték, ugye? És hát a hónap utolsó szerdája volt, úgyhogy gyóntunk, és erről nem is kell semmit mondani, mindenki kiöntötte a lelkét, és meggyóntott.
8: Minden Patrice. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
7: Nem dőlt meg sok világcsúcs. Tehát én azt hallottam, hogy tényleg talán az 50 gyors, de ő is valamilyen spéci ruhában úszott. Ugye azt mondták, hogy itt világcsúcsok fognak megdőlni, az emberi test új korszakába lép, gyorsabb, erősebb lesz a sport.
9: Igen, hát ebből is látszik azért szerintem, hogy a maga a csúcs teljesítményeknek a korlátai azért végcsek.
7: Jó, de hát azért az élsport sem mindig tiszta. Tehát azért, ha megnézzük az atlétikát, megnézzük tényleg a Michael Johnson-t, ahogy fotót, nem tudom, Szöulba, meg Barszába, a 92-ben mindenki tudta, hogy szét van kokszolva, csak a sportpolitika egyszerűen nem akarta félreállítani, mert olyan nézettséget, meg olyan szponzorokat hozott. Nem, aztán persze a végén megbuktatták, de hát azért a Louis-éktől kezdve a rengetegen az atlétikában azért, tehát ott az sem teljesen tiszta mondhatni.
9: Teljesen igazatok van igazából, mert az atlétika egyik legszennyezettebb sport az anabolikáktól, független attól, hogy elismerik-e vagy sem, vagy szőnyeg alá söprik, vagy sem. Biztos, hogy vannak azért, tehát nem lehet manapság azt mondani, hogy minden egyes sport a doppingol, de nincs olyan sportág, ahol ismeretlen a doppingszer.
7: Jó, na térjünk a lényegre. 3 éve gyúrok. Most úgy érzem, megálltam. Elértem a saját határaimat, amit ez kihozható ebből. Kreatinnal, meg BCA, meg ilyen szarokkal.
10: Béta blokkolót már nagyon régóta.
11: Szúrjon, vagy ne szúrjon.
7: Igen, növi, tesztó, egyszerre a kettő, van-e koktél, hánykor, hol?
10: Hatalmas csöcsöket szeretem.
7: Jó, hagyjuk a rizsát. Ez csak egy bemelegítő beszélgetés volt. 50 éves leszek jövőre. Itt az ideje valami koktélt elfogyasztani. Nincs időm, Zsolt, nincs időm. Én már nem akarok szarakodni. 3 évet beletettem, belenyomok a 140-be, itt tartok most. Ez teljesen naturál. De nem akarok mindig így maradni. Mit ajánlasz? Van valami?
9: Hát így 50 évesen már azért nagyon-nagyon meggondolnám azt, hogy pont most kezdjél bele
7: no,
9: a dologba.
7: Pici növi, pici tesztó. Most még csak
9: megpusztolom. A délután 6-kor, igen.
7: Jó, keletinél a parkolóba átadod a cincot, de gyógyszertári legyen, nem valami román szar. Na pozi, mi legyen? Stromba?
9: Napozim már nem nagyon van forgalomban.
7: Tudom, hát nem kívánc. Zsolt, egyszer megálltam, vége van. Tehát, hogy az vagy, 50 éves leszek jövőre, elértem a csúcsot. Nem fejlődök.
9: Hát, jó, figyelj, de... én azt mondanám erre, hogy nagyon sokan egyébként 50 évesen kezdenek el amiatt gondolkodni. Nem mondom, hogy doppingszer használaton, hanem terápiás tesztoszteron kiegészítésen.
7: Amerikában csinálják.
9: Ezt nem csak Amerikában, ezt most már Európa szerte is több helyen csinálják. Nem egy nagyon rossz ötlet, hogyha valakinek valóban problémája van a hormonális egyensúlyával.
7: Ugye itt miről van szó? Orvosi labor eredmények mellett, orvosi segítséggel kicsit megbúztolod a szervezetedet, semmi jött nem adsz neki, ami rossz, csak egy kicsit a tesztódat megnövezted.
10: Évek óta alacsony a tesztom, hogy...
7: Viszont az ösztrogénye nagyon durva.
10: Tudunk ezzel egy kicsit változtatni, egy kis ösztrogén dominanciát érzek magam.
7: De ezt tényleg csinálják Európában, fölírják már receptre, hogy és a férfiakat 50 év után jobban alszol, szebb a hajad, jobb a bőröd, jobbakat edzel, nagyobbakat pihensz, tehát ebben semmi illegális nincs.
10: Engedjük el Atomantit. Befoglalkozunk egy kicsit Ferivel. Hogy,
11: én tök jól vagyok, köszönöm.
10: Feri, hány pamatelt vegyem be? Hogy kicsit rendeződjön a helyzetem, mert...
7: Hagyjuk a csirke, most meg a rizst. Mi van, ami keményebbet akarunk.
10: Így van.
7: Csak ez hogy vagy? Fölírja a doki Európában, és akkor megbusztolja a tesztodat, úgyhogy közben nézik a véreredményedet, nem?
9: Így van. Az a baj, az hazai, hogy úgy mondjam, protokollban, hogy ugye van mondjuk egy skálád, legyen az egy 6-tól 30-as értéke a tesztoszteronnak, és Magyarországon nagyon úgy gondolkodnak az orvosok, csak ha beesel az adott érték alá, akkor ajánlja, és akkor is nagyon-nagyon körülményesen utánajárások után, hogy te mit használjál, milyen időközönként, annak a protokollja sem jó, hogy egyszerre szúrnak beléd 1000 mg-ot, majd menjél vissza 3 hónap múlva, tehát ez kint másképp kezeli, kint ha már tünetileg jelentkezik a dolog, de lehet, hogy neked még 1-2% abban az értékben van, hogy itthon még nem írnák föl, ezt kint Amerikába vagy Nyugat-Európába kezelik. Én kommunikáltam olyan emberrel, akinek már konkrétan öngyilkossági érzése volt, annyira beesett a tesztoszteron szintje.
7: Persze, ez nem ott kell elképzelni, hogy igen, fölírják, és akkor belenyomsz a 200-ba, jobban alszol, jobban nem. Gyógyulsz, jobban regenerálod a sport után.
9: Ez szinten tartás, hogy az egészséges szintedet tudják visszahozni.
7: Kopogtassunk be az emberek lelkiismeretének ajtaján. Szent Mise?
10: Jöhet.
7: Oké. Okay.

0: ez a segítségkérés nem jött be.
1: Nagyon szeretem ezt a indulatkönyvben.
2: Nem feltétlen az átszellőmülésben segít ez a 25 másodperc, de mindenképpen.
1: Én érzem a dopingot. Nekem megjött. Nekem ennyi kellett.
2: Több mint egy hónapja egyedül vagyok ki Németországban, mert a feleségem és a gyerek is otthon vannak. Az első pár nap nélkülük nagyon rossz volt, de most arra megszoktam az egyedüllétet. Még most is azt mondom nekik, hogy hiányoznak nagyon, pedig el vagyok, mint a befőtt. Amikor beszélünk videóban és hallom, hogy sír a gyerek, együtt érzek, ameddig vonalban vagyunk, de utána bontok egy sört, és élvezem, hogy egyedül vagyok. De szeretem, sajnálom, szeretem őket, de azért az egy hónapot hadd engedjem már meg magamnak. Ez őszinte. Azt mondja, hogy 12 éve tart a szeretői viszonyom, mindketten házasok vagyunk, baráti a kapcsolat két család között, az első pár évben nagyon aktívak voltunk, heti 2-3 alkalommal beszéltünk, van lehetőség. Ma is ösztönlényként egymásnak esünk, 54 vagyok, ő 52, oldozzatok fel.
0: És egyébként meg összejártok családilag, ebbe ez a legfurcsább számomra.
1: Szerintem meglepően sok ilyen házastársi barátságban van ilyen. Nem hiába a Hollywood elszabadult ezen a vonalon, szerintem ez tök sokszor van.
2: De nem a barátod, annyi nő van, a barátod felesége legyen már szent, és aztán én nem vagyok álszent, meg nem hiszek az ilyen dogmákban, de ez a barát, a barátság nem fontosabb, hát a barátod.
0: Hogy nézel a szemébe?
2: 20-30 éve átéltetek dolgokat, jóban rosszban voltatok. Igen. Hetek óta csak a kolléganőm jár a fejemben, folyamatosan megy a flörtölés, csak időkérdés, és le fogok feküdni vele. Nagyon meg fogod kapni Márti.
1: De jó, nagyon szeretem a Márti nevű nőket, nem tudom, hogy érzitek-e. Márti McFly. De ugye azért, hogy a Mártik amúgy nem, vagy azokban van valamilyen ilyen kis tüzesség. Nem?
2: Márti, igen. Ó Isten, bocsáss meg, hogy az elmaradt szexel a nálunk térkövező, gyönyörű, fiatal, nabballitott, izmos, jersey sort típusú férfiakkal éltem meg 10-szer fejben. Azt se bántam volna, ha akkor könyves kelemené lettem volna, és a térkőbe beleépítenek, beledöngölnek a mocskos, izzadt testükkel. Soha nem jártam ki annyit a kertbe, mint akkor, az összes növényt a lehető legkisebb locsolókannával locsoltam meg, legalább hadd legyenek lucskosak.
0: Nektek mocskosabb a fantáziátok, mint nekünk.
1: Mi a több
0: eszem? A nőknek.
2: Semmi nem történt, csak kiment. Csak igen. Kiment.
1: Igen. Mi térkőre vágyó asszonyok?
0: Igen.
1: Ne térkövezzetek meg. De ez egyszerűen természetes reakció, hogyha az ember egy inger megunásos időszakot él.
2: Oldozzatok fel, feleségem van, de egy bizonyos oldalon, ahol random idegenekkel sorsolnak össze, rettenetesen gyászolok vadidegen nőkkel webkamerám. Kerülöm a magyarokat, így kicsit kisebb a bűntudat.
1: Laci nagyon sorolja azt, hogy ő ismeri ezt az oldalt.
2: Itt egy ember van, aki tudja, hogy mi ez az oldal. Mi van?
1: Jó. Ez a chat roulette?
0: Felmegyek az oldalra.
2: Igen? Már ott fekszel messzül az ágyon. Egyszer csak pirosra vált a webkamerát, hogy Marika megérkezett a másik oldalról, éppen felmos.
0: De várja, be tudom állítani, hogy mi az ország?
3: Igen.
0: Jó, azt is, és hogy kort is be tudok?
3: Nem, olyan nem tudsz, csak országot.
0: Országot?
3: Vagy beütöm. Egész világ, vagy egy ország.
0: Ország.
2: Igen.
3: Aha. De ez az lényeg, hogy random feldob embereket. És ha nem tetszik, akkor rögtön.
2: És hogy mit csinál, ott fekszik az ágyon,
0: hát
2: ugyanúgy?
0: Amit tesz.
1: Szerintem nem mondani,
0: és halljuk is egymást?
3: Igen, lehet beszélgetni.
0: Lehet beszélgetni.
2: Chatrul? Ez a chatrul?
3: Igen, igen.
1: Itt is meg a férjét a legjobb barátnőm, csak mondom. De akkor még nem erre használták.
2: Lajos! Marika! Mit csinálsz itt? Neked a közgyűlésen kéne lenned!
4: Balázsék! A Rádió Egyen!
2: Itt a raphallgatója már is patintjuk, közben Zócsemegét elfogadunk innen kívülről, ahogy látom megint állatbejárás
0: vagy
2: van.
0: Vagy enni hozzatok, vagy apró pénzt.
2: Igen, vagyjatok jó, valami Zócsemegét, legyen. Vagy valamit.
1: Ezért elrettentő példa a gyerekeknek.
2: Igen, én nézd. Itt vagyunk, hívjuk még gyorsan a nap hallgatóját, és a csörög akkor kap egy ajándékcsomagot. Illetve nem a csörög, hanem hogyha felveszi, és mondja, hogy Balázsik, addig még egy gyors közlekedés, elmegy Komáromi, lehajt a Győr felé pályázár, furgonos írta nekünk, ő így hívja magát.
0: Kicsit, hát jó név.
2: Kicsit talán szigorú vagy, de ha ezt írod, én ezt olvasom, nincs ezzel baj. És naphalia, így az adás vége felé még. Megnézzük, hogy mit mond, vagy mond-e valamit. Nem mond semmi, gyerekek,
0: hát
2: jó?
0: Akkor.
2: Nem mond semmit. Itt korán reggel volt ez a témánk, hogy kiben milyen ugye, hát gyerekként túlélési ösztönök, mechanizmusok alakultak ki. Én bármely napon is mentem, azzal tudtam, hogy verés lesz. Tettem is érte, rendesen írjönnünk a naphallgatója. Egyébként ez egy nagyon jó téma volt, szerettük, hogy ki hogyan élte túl egy kicsit a saját gyerekkorát, amit talán nem is volt azért annyira szörnyű. Akkor te neked már boldog hétvégét.
1: Posztromás stressz pillanatokat kívánok mindenkinek.
0: Azért aki holnap jön, annak hozok nyestet.
2: Azért szemtelen, hogy ő szerdán azt mondja, hogy jó hétvégét.
1: Nem én hozom a szabályokat.
0: Az élet írja.
1: Nem tehetek. És miért amúgy rajtam köszörülködtök, amikor Júlia most érkezett meg, napban itt van Szardíniáról.
2: Az is nagyon szemtelen, hogy meg csütörtökön azt mondja, sziasztok, szép hétkezdést.
1: Igen.
2: Hát a pofám leszakad.
1: Ugye?
0: Nincs itt valami jól.
2: Nincs itt valami jól kitalálva.
1: Engem behívtak, hol meg Makóra. Ott látta az UFO-t a Denis, csak mondom hazafelé. Ha hazafelé nem lesz UFO, vagy nyest, nagyon csalódott.
2: Mit csinálsz Makón, fellépsz?
1: Fellépek. Az az utolsó vidéki helyszínen. Jön a nyári szünet. Nyári szünet.
0: Jövő héten hányok.
1: A tesztosztalon megütött egy kicsit a fontális lebenyedet.
2: Na jól van gyerekek, holnap jövünk, akkor Julival érkezünk. Puszi mindenkinek. Sziasztok. Ciao.
4: Na,

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót! Csavarja be Balázsék virtuális

0: következő között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Ne, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
7: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: A friss lazac most nagy fogás. A Metro heti bajnok ajánlatában a friss lazac filé kilója bruttó 4990 forint, 5 kg vásárlásakor pedig csak bruttó 4690 forint, május 26-a és 31-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
10: Micsoda aroma?
11: Olyan, mint Olaszországban.
10: Ez az igazi kávé.
12: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
13: Shell. Go well.
14: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
15: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
16: Önnek a Protexin kell.
17: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
18: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
19: Hűtésszerelőként kiszámítható munkát keresel? A Debreceni Hőszolgáltató ZRT-nél stabil háttér és korrekt juttatások várnak. Jelentkezz még ma dhrt.hu/karrier. dhrt.hu/karrier.
20: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
21: Mi az Euroleasingnél szakértelmünkkel és innovativitásunkkal 35 éve tesszük lehetővé, hogy az újítások idővel jóleső megszokássá váljanak, és magabiztosan haladjunk előre utunkon.
4: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
22: Csak hazai munkaerővel nem biztosítható a cégek működése. Könyv készül Hajdú Szabolcs filmes életművéről. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. munkaerőhiányról, demográfiai problémákról, versenyképességi kockázatokról és gazdasági működőképességről beszéltek a Debrecenhez és Hajdúbiharhoz kötődő vállalatok gazdasági szervezetek vezetői a tervezett vendégmunkás TOP kapcsán. A megszólalók egyetértettek abban, hogy a magyar munkavállalók elsőbsége nem kérdés, ugyanakkor több ágazatban jelenleg nem biztosítható kizárólag hazai munkaerővel a folyamatos működés. A BMW gyárban tovább nőtt a dolgozók száma. 3 munkaerő kölcsönzőnél és 2 nemzetközi gyártónál összesen 187 fővel nőtt az alkalmazottak száma, köztük a debreceni BMW gyárban. De közben folytatódik a toborzás Debrecenben. A BMW Group karrier oldalán jelenleg 40 debreceni álláshelyre várnak jelentkezőket. Többek között csoportvezetőket, karbantartókat, termelési munkatársakat, autószerelőket, vegyésztechnikusokat és pályakezdő folyamattechnikust is keresnek a BMW-nél. Könyv készül a neves debreceni rendező Hajtó Szabolcs filmes életművéről. A kötet alapvető kezdeményezése, hogy ráirányítsa a figyelmet a magyar filmművészet aktív alkotóira, és párbeszédet kezdeményezzen műveikkel. A Játék Szabadsága című kötet megjelenéséről a kiadó honlapján lehet tájékozódni. Ragyogó napsütés és kánikula várható ma is 32 fokkal. Napközben a gyenge délnyugati szél megélénkül, de délelőtt még mérsékelt marad. Délig 30 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 15 óra között magas UV-sugárzás valószínű. Legyenek óvatosak!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Jó munkát kívánok mindenkinek. Hát igazán változatos lesz a program, ami az időjárást illeti. Délelőtt nyár, délután hideg front. Igen, a nap második felében érkeznek majd gomoly felhők, és a Dunántúlon, északkeleten hozhatnak is majd záporokat, zivatarokat,

rock igazi mai slágermegy. Remélem átjön a nyár feeling. A következő fél órában is átfog. BB Rex, a New Religion, Dua Lipa, Don't Start Now, vagy éppen a Wonderful Life bekészítve.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Indul

0: dalcímét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szori!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Tudtad, hogy a kocsi.hu-n több mint 120 ezer eladó jármű közül választhatsz? Nem tudod, mit írja hirdetésbe? A mesterséges intelligencia segít megfogalmazni. A feladástól a finanszírozásig. Megfizethető autók, luxusmodellek, különlegességek, minden egy helyen.
6: 20 éves a debreceni Farmix áruház. Május 29-ig minden 5000 forintos helyszíni vásárlás után nyereményjátékban vehetsz részt. Fődíj, közel 50 ezer forint értékű ültetőasztal és Farmix utalványok. Sorsolás május 29-én 16 órakor. Tortával és születésnapi meglepetésekkel várunk. Debreceni Farmix, Mikepércsi út 124.
7: Kaparós sorsjegynapok a Grand Casinóban. Látogass el hozzánk, kapad le az ajándék Grand sorsjegyet, és nézd meg, hogy nyertél-e. Közel 5 millió forint összdíjazás. Grand Casino 024, a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
8: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
4: Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az ötfős ebédet. Az ötfős ebédet.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és most jön egy olyan, amitől mindenki hangosítani fog. New Religion, érkezik Bebe Rexha, a horror királynő. Ezt ő mondta magáról, imádja a műfajt a szabadnapjain, amiből elég kevés van neki, simán rendez egy brutál horror maratonozást. Nyáron sok fellépése lesz, szóval erre most nem nagyon lesz ideje. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1-esek egyik friss kedvence, Bebe Rexha, New Religion.

Úristen, éjjel-nappal benneteket hallgatlak, Rádió 1, Jöke Attila, mindenki, aki itt van a Rádió 1-nél. Hatalmasak vagytok, nagyon jól csináljátok, amit csináltok, és csak így

0: itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy az újabb zenei órában is. Györke Attila vagyok, a hangulat felelős, és mutatom, hogy mivel kezdek. Hát, ezt imádni fogja mindenki. Lady Gaga, Abracadabra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót! Csavarja be Balázsék virtuális

0: érkezők között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbé jégkrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy maga biztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu
9: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
10: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
11: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 g-os kiszerelésben is.
12: G-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
13: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
14: Közeleg a gyereknap. Vár Debrecen és a Debrecen Drive. Egész napos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem 1000 különleges jármű a debreceni nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. debrecendrive.hu.
15: Hirdessen nálunk!
16: reklamkukac.mcdb.hu.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
4: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
17: Csak hazai munkaerővel nem biztosítható a cégek működése. Könyv készül Hajdú Szabolcs filmes életművéről. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. munkaerőhiányról, demográfiai problémákról, versenyképességi kockázatokról és gazdasági működőképességről beszéltek a Debrecenhez és Hajdúbiharhoz kötődő vállalatok gazdasági szervezetek vezetői a tervezett vendégmunkás stop kapcsán. A megszólalók egyetértettek abban, hogy a magyar munkavállalók elsőbsége nem kérdés, ugyanakkor több ágazatban jelenleg nem biztosítható kizárólag hazai munkaerővel a folyamatos működés. A BMW gyárban tovább nőtt a dolgozók száma. 3 munkaerő kölcsönzőnél és 2 nemzetközi gyártónál összesen 187 fővel nőtt az alkalmazottak száma, köztük a debreceni BMW gyárban. De közben folytatódik a toborzás Debrecenben. A BMW Group karrier oldalán jelenleg 40 debreceni álláshelyre várnak jelentkezőket. Többek között csoportvezetőket, karbantartókat, termelési munkatársakat, autószerelőket, vegyésztechnikusokat és pályakezdő folyamattechnikust is keresnek a BMW-nél. Könyv készül a neves debreceni rendező Hajtó Szabolcs filmes életművéről. A kötet alapvető kezdeményezése, hogy ráirányítsa a figyelmet a magyar filmművészet aktív alkotóira, és párbeszédet kezdeményezzen műveikkel. A Játék Szabadsága című kötet megjelenéséről a kiadó honlapján lehet tájékozódni. Ragyogó napsütés és kánikula várható ma is 32 fokkal. Napközben a gyenge délnyugati szél megélénkül, de délelőtt még mérsékelt marad. Déli 30 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 15 óra között magas UV-sugárzás valószínű. Legyenek óvatosak.
4: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: mostantól 5 nap múlva hivatalosan a nyár, hát írt Miki a büfés, At is. 5 nap múlva nálam már tegnap elromlott a jéggép, elfogyott az összes sör, és csak mondom, a Rádió Egyel már április óta nyárra vagyok hangolva. Mikikém, akkor majd egy kis váltás, ideiglenes, jön a hideg front, holnap már csak 25-27 fok lesz a csúcs országosan, aztán újra megindulunk majd felfelé, úgyhogy csak érdekességként mondom, a Balaton jelen pillanatban 22, a Velencei-tól 23 fokos, amit most ez a hideg front picit el is ront majd.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek.

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Nem? Na, Eszter, itt fog meg, szori!
1: Feri, vigyázz!
4: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: telefonáljon 10-én, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbé jégkrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót! Csavarja be Balázsék virtuális!

0: érkezők között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
6: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
11: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 km kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
12: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
14: G-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
15: Stabil munkahelyet keresel hosszú távra? A Teva operátorokat keres csomagoló üzemébe. Kiemelt műszakpótlék, széles körű béren kívüli juttatások és támogató csapat vár rád. Ráadásul a gyermeked nyári táboroztatásához is hozzájárulunk. Teva, mindannyian a jobb egészségért.
16: Indulj Debrecenből, és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon, és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban, vagy a wizzair.com-on, és induljon a következő élmény Debrecenből. Részletek www.wizzair.com.
17: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
18: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
19: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
18: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
20: Fokozottan ellenőrzik a repülőjáratokat. Epilepszia fórum a tévhitek eloszlatására. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. A légiutas jogok betartását és a légitársaságok gyakorlatát is kiemelten ellenőrzi idén a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a légitársaságok tájékoztatási gyakorlatára és a kártalanítási kötelezettségek betartására is kiterjednek. A hatóság közlése szerint a tavalyi ellenőrzések során országosan 91 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki, ezen kívül 15,5 millió forintos kártalanításhoz jutott hozzá az utasok a hatósági fellépés eredményeként. Pünköst hétfőn kora délután 32,2 fokot regisztráltak az újpesti meteorológiai állomáson, így megdőlt az erre a napra vonatkozó napi meleg rekord. Korábban 32 fokos rekordot még 2007-ben mértek Pest-Szentlőrincen. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a rendkívüli hőség egyelőre nem okozott jelentős többletfeladatot a sürgősségi ellátásban. Riasztások érkeztek ugyanakkor szabadtéri tüzek okozta égési sérülésekhez, valamint közlekedési balesetekhez is. Idén a Debreceni Egyetem neurológiai tanszéke is csatlakozik az Országos Epilepszia Fórumhoz. A kezdeményezéssel az epilepsziával élők helyzetére és a betegséget övező tévhitekre hívják fel a figyelmet. A május 30-ai rendezvény célja, hogy a páciensek és a hozzátartozók a rendeléseken túl is választ kapjanak kérdéseikre, ezzel is segítve az előítéletek csökkentését. 11 és 15 óra között magas UV-sugárzás valószínű, legyenek óvatosak. Délután még 2 fokot emelkedik a hőmérséklet, egészen 32 fokig.
0: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
4: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

hello szerda, hello hét közepe, ez meg itt a Rádió Egyen, a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. 2026. május 27-e a pontos dátum, bár ez egyébként egy picit rövidebb hét, mint ahogy megszoktuk ugye a pünkösd miatt. No, hát csapjunk is bele a dolgok közepébe. A lemezjátszóknál, a mikrofonnál, a DJ pultban Keserű Tomi. Mixerek az első órában, aztán pedig indítom Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei óráját. A mai napon is van mit hallgatni, úgyhogy tekerjék fel a hangerőt a melóhelyen, az autóban, vagy akár otthon is. Apropó melóhely, nem sokára kiderül majd, hogy kik lesznek a szerencsések, jön a munkahelyi ebédjátékunk lezárása, aztán várom folyamatosan a szülinapos nevezéseket, és jöhetnek az utak hírei, levadászott trafipaxok például, amelyekre hát nagyon vevő vagyok. 0620 95 95 395 az SMS Viber számunk. Pötyögjenek nekem, én pedig küldöm önöknek az energiát a mai napra, illetve a délutára, Accent segítségével. Jön a Don't Leave, itt a Rádió Egyen a Daily Mixben.

0: Reggeli Mixben akkor érkezzen, amire már mindenki vár, ugye a mai munkahelyi ebédjátékunk győztes csapata. Nézzük, hogy ki van a forró drótunkon.
1: Igen, tessék.
0: Kesserű Tomi vagyok a Rádió 1-ből, és Debrecen legéhesebb munkahelyi csapatát keresném.
1: Szia, mi vagyunk azok?
0: Szia, kihez van szerencsém?
1: Szia, Horváth Nikardos Aranka vagyok.
0: Aranka drága, megkaptuk a nevezést, öten megvagytok-e?
1: Vagyunk, persze.
0: Akkor jó híreket hozok, hiszen a mai napon benneteket lakatunk jól. Gratulálok nektek!
1: Köszönjük szépen!
0: Természetesen a Formula ételbár fogja biztosítani a nagyon finom menüsort. Milyen a mai napotok? Hogy telik eddig?
1: Még most csendesség van, de lesz majd ez jobb is.
0: Na, jó van, oké. Csapatnak üzensz-e valamit így általunk?
1: Hát az a kitartást a mai meleg napra, és nektek is.
0: Nagyon szépen köszönjük. Hát igazi ma is lágerekkel próbáljuk átvészelni ezt a korai hőséget, úgyhogy már is hozok nektek egy jó dalt itt a Rádió 1-en. A Daily Mixben viszont előtte szeretnék tőled hallani valamit, Aranka.
1: FM 95 Rádió 1, csak igaz is baj is sláger megy.
0: Hát ez bizony így van, és akkor már is érkezik a folytatásban itt a Rádió 1-en a Daily Mixben. Sam Feld, akinek állítólag minden fellépésén külön mosolygó kamerása van. A stábjában van egy ember, akinek az a feladata, hogy a színpad széléről folyamatosan figyelje a közönség arcát, és jelezze a DJ-nek, hogy melyik résznél reagálnak a legerősebben. Ezt egyébként ő úgy hívja, hogy Emotion Monitor. Hát már is érkezik a dal itt a Rádió 1-en a Daily Mixben az ebéd mellé, Sam Feld és Rosalind kettősen. Ez már a Heart Like Mine. Jó étvágyat mindenkinek!

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma május 27-e szerda, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. A mikrofonnál Barta Éva. Munkaerőhiány, demográfiai problémákról, versenyképességi kockázatokról és gazdasági működőképességről beszéltek a Debrecenhez és Hajdúbiharhoz kötődő vállalatok gazdasági szervezetek vezetői a tervezett vendégmunkás stop kapcsán. A megszólalók egyetértettek abban, hogy a magyar munkavállalók elsőbsége nem kérdés, ugyanakkor több ágazatban jelenleg nem biztosítható kizárólag hazai munkaerővel a folyamatos működés. A BMW gyárban tovább nőtt a dolgozók száma. 3 munkaerő kölcsönzőnél és 2 nemzetközi gyártónál összesen 187 fővel nőtt az alkalmazottak száma, köztük a debreceni BMW gyárban. De közben folytatódik a toborzás Debrecenben. A BMW Group karrier oldalán jelenleg 40 debreceni álláshelyre várnak jelentkezőket. Többek között csoportvezetőket, karbantartókat, termelési munkatársakat, autószerelőket, vegyésztechnikusokat és pályakezdő folyamattechnikust is keresnek a BMW-nél. A debreceni vállalkozásoknak hamarosan lejár a határidő a helyi iparűzési adó bevallására és befizetésére, hívja fel a figyelmet a Városháza. Június 1-ig kell benyújtaniuk a helyi iparűzési adó bevallását és teljesíteniük a befizetési kötelezettségeket. A határidő betartottnak minősül akkor is, ha a bevallást legkésőbb június 1-én éjfélig postára adják, vagy elektronikusan elküldik. Május 22-én robbanás történt és tűzütött ki a MOL tiszaújvárosi üzemében. A balesetben egy ember életét vesztette, 9-en megsérültek. 5-en a Miskolci kórházba kerültek, közülük 2-en már elhagyták a kórházat. 4 súlyos sérültet pedig a Debreceni Egyetem klinikai központjának égési centrumába szállítottak. Jelenleg mind a 4 sérült állapota stabil. A korábban lélegeztetésre szoruló betegnek sincs már szüksége a gépre. A MOL vizsgálóbizottságot állított fel a baleset körülményeinek kivizsgálására. Az esettel kapcsolatban foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás. A mentőszolgálat története 139 évvel ezelőtt indult. A mentősök küldetése szolgálni az embert, védeni az életet, segíteni a bajban. Hajdúbiharban tavaly

0: 81 ezer mentési feladat volt. A mentőautók több mint 3,5 millió kilométert tettek meg, az ügyeleti rendszerben pedig 39 ezer ember kapott ellátást. A telefonos újraélesztések száma is megduplázódott, hangsúlyozta a mentők napjához kapcsolódó ünnepségen Korcsmáros Ferenc, a szolgálat regionális igazgatója. A rendezvényen a sürgősségi betegellátásban végzett 5 évtizedes munkájáért dr. Preisz Éva főigazgatói elismerő oklevelet kapott. Dr. Preisz Éva orvos családból származik.
1: Ez egy elkötelezettség lett, egy kinőhetetlen, hát szerelem, vagy nem tudom, hogy nevezzem, de csak itt tudtam elképzelni az életemet. Tehát az érdekes, hogy semmi szín alatt nem akartam, kézzel-lábbal tiltakoztam, és utána nem lehetett eltávolítani, mert csak ez az egy dolog érdekelt.
0: A mentősök ünnepségén Széles Diana alpolgármester hangsúlyozta, a vármegyében 53 defibrillátorral és kiképzett munkatársakkal rendelkező életmentőpont van. Az ünnepségen összesen 80 kiemelkedő munkát végző mentődolgozó kapott kitüntetést. Csépány Tünde, a Debreceni Egyetem docense vehette át idén a Magyar Neurológiai Társaság rangos elismerését, a Sánta Kálmán emlékérmet. A kitüntetéssel a debreceni szakember iskolateremtő munkásságát és kimagasló eredményeit ismerték el. Idén a Debreceni Egyetem neurológiai tanszéke is csatlakozik az Országos Epilepszia Fórumhoz. A kezdeményezéssel az epilepsziával élők helyzetére és a betegséget övező tévhitekre hívják fel a figyelmet. A május 30-ai rendezvény célja, hogy a páciensek és a hozzátartozók a rendeléseken túl is választ kapjanak kérdéseikre, ezzel is segítve az előítéletek csökkentését. A múlt héten pár nap különbséggel két verekedés helyszíne is volt egy debreceni vendéglátóhely előtti terület. A debreceni rendőrök azonnal megkezdték a verekedők azonosítását. Vasárnap délután közülük kettőt elő is állítottak, majd csoportos garázdaság miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. A rendőrség közlése szerint az ügyben további elszámoltatások várhatók. Az önkormányzat az eset kapcsán kiadott közleményében azt írta, Paplászló polgármester megbeszélést folytatott Illés Zoltán főkapitánnyal, és nyomatékosan kérte, hogy a következő hónapokban a rendőrség kiemelt figyelmet fordítson valamennyi debreceni szórakozóhelyre, különösen a Péterfia és a Piac utca, illetve a Petőfi tér szórakozóhelyeinek környezetére. Ma este 6 órától Galiger Tibor festőművész Időtlen cseppek című egynapos kiállítással egybekötött művészeti albumának bemutatója kezdődik a DAB székházban. Ugyancsak ma este 6-tól karakteres dicsőítő estet tartanak a nagy templom mögötti emlékkertben. Idén először fogták ki a látóképi víztározó legnagyobb pontját. Ezúttal Tóth Zoltán volt a szerencsés horgász, és kiderült, hogy a ponty jelenlegi súlya 36,1 kg. Ez azt jelenti, hogy tavalyi kifogása óta újabb 1 kilót hízott. A 12. helyen végzett Motor Lublin két másodedzője, az észt Gert Remmel és a finn Rasmus Jansson is távozhat nyáron a Mateusz Stolarski vezetőedző stábjából. Derült ki Por Károly transferguru bejegyzéséből, aki azt írja, lublini forrásból helyi kollégáktól úgy értesültem, hogy Remmel a Magyar NB1-ben folytathatja pályafutását, immár vezetőedzőként, és Jansson is vele tarthat. Az egyelőre nem ismert Remmel melyik magyar klubtól kapott ajánlatot, de a transferkurunak a Loki tűnik főesélyesnek Remmel szerződtetésére. Miskolcon rendezték meg a hétvégén a magyar korcsoportos egyéni és csapat rapid sakkbajnokságot a Magyar Sakkszövetség szervezésében. A Deac versenyzői közül különösen eredményesen szerepelt Sojnócki Anna, aki korcsoportjában az első helyen végzett, ezzel magyar bajnoki címet szerzett. Megkezdődött az idei Tikkacöcske nyílt megye és strandröp labdabajnokság. Az első fordulót a kerekesterepi fürdőben rendezték. A megyei egyesületek tagjain kívül érkeztek Kunhegyesről, Nyíregyházáról és a Felvidékről is résztvevők, sőt Török Zsombor személyében egy válogatott röplabdázó is játszott. A második fordulót a tervek szerint június 13-án Hajdúdorogon rendezik meg.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szentendrében vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A Daily Mix akkor itt ér véget szerdán, jönnek a legjobb program lehetőségek, ahogyan már megszokhatták, aztán pedig indítom Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei óráját, méghozzá a Hertz és a Purple Disco Machine kettősével, ez lesz a Wonderful Life itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Indulj Debrecenből, és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára, vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon, és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban, vagy a wizzair.com-on, és induljon a következő élmény Debrecenből. Részletek www.wizzair.com.
4: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javításra. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
2: Reklámot hallottak.
0: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
7: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
8: Kiállítás megnyitó és pódiumbeszélgetés is lesz ma délután a Déri Múzeumban. Dobó Nikolett vagyok, szép napot kívánok a hallgatóknak. Klebelsberg Kuno, 20. századi kultúrpolitikus, egykori vallás- és közoktatásügyi miniszter kerül a középpontba a debreceni Déri Múzeumban, ahol ma 15 órakor nyílik meg a Klebelsberg és a művészetek című tárlat. A megnyitón közreműködnek mások mellett a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának hallgatói. Majd 16 órától Klebelsberg Kuno öröksége címmel tartanak pódiumbeszélgetést a múzeum dísztermében. A moderátor Berkec Gábor történész, a debreceni Tisza István Tudományos Társaság tagja lesz. A beszélgetésre a belépés díjtalan. Az Apolló moziban a Nem én vagyok című nagyjátékfilmet vetítik, közönség találkozóval egybekötve 18 óra 30-tól. Jegyek és részletek a mozi honlapján. A Voke Egyetértés Művelődési Központban a Veresegy Színház előadásában tekinthető meg Agatha Christie regénye alapján az Aykroyd gyilkosság című krimi 19 órától. Hercule Poirot szerepében Khalid Arthur lesz látható. Ugyancsak ma este 7-től a János Vitéz című daljáték lesz műsoron a Csokonai Teátrumban. Pénteken pedig kezdetét veszi Magyarország egyik legnagyobb autó- és járműipari seregszemléje a Debrecen Drive a Nagyerdőn, ahol több száz különböző járművel találkozhat a közönség földön és levegőben egyaránt. Feltűnnek új modellek és oldtimerek, csúcsragadozók, sportautók, motorok, valamint közszolgálati járművek. A programokhoz jó szórakozást kíván az FM 95 Rádió 1.
7: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most
6: Rádió 1.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy tovább. Nagyon szuper szerdát, illetve délutánt kívánok önöknek május 27-én. A mikrofonnál kettőig keserű Tomi, ez pedig már Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Használják bátran az SMS Viber számunkat, egyrészt fölvárom az utak híreit, másrésztről pedig még mindig jöhetnek szülinapos nevezések, jó? 0620 95 95 395. Hozzánk meg Beber Exa érkezik, akiről kevesen tudják, de több mint 700 dalt írt, mielőtt egyáltalán befutott volna előadóként. A kiadók éveken át úgy kezelték, mint a titkos fegyvert a stúdiókban. Ha valaki esetleg elakadt egy refrénnel, vagy mondjuk egy dallammal, akkor Bebét hívták be, mert hát elképesztő gyorsasággal tudott sláger melódiákat írni. Most viszont egy nagy régi klasszikhoz nyúlt hozzá, és nem is akárhogyan, a Faithless-szel közösen érkezik a vadonatúj dal, brutálisan jól sikerült. Ezt játszom önöknek itt a Rádió 1-en, ez már a New Religion.

0: vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A közlekedőknek, az autósoknak is van egy infóm. A Harsona utcában ugyanis útfelújítás kezdődik, ezért a következő hetekben jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani. A munkálatok során új burkolatot kap az útszakasz, és több helyen a szegélyeket is lecserélik. A felújítás ideje alatt félpályás lezárások, váltakozó irányú forgalom és időszakos torlódások várhatóak. A környéken élőknek és az arra közlekedőknek érdemes hosszabb menetidővel tervezni, vagy másik útvonalat választani. Nagyon szépen köszönöm a megértésüket és az együttműködésüket. Baleset és büntetésmentes jó utat kívánok egyébként, és ha van info, akkor ne fogják vissza magukat, hanem üzenjenek 0620 95 95 395. Nálam pedig vannak igazi mai slágerek akár vezetés mellé is. Itt van Dua Lipa a Rádió 1-en, ez már a Break My

0: FM 95 Rádió 1, csak igazi ma is láger megy. Nézzük, hogyan alakul a holnapi napunk várható időjárása. Holnap már csütörtök, azaz kispéntek, milyen gyorsan telik a hét, ugye? Viszont néhány fokos lehűlésre kell számítanunk, olyan 22 fok körül alakul majd a csúcsérték, éjjel pedig olyan 10-11 fokot mérhetünk. A szél mérséklődik, olyan 12 km per órás széllökésekre lehet számítani. Csapadék elviekben nem várható, de hát nyilván záporok, zivatarok kialakulhatnak. Ugyanakkor számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket, a frontérzékenyeknek ez mindenképpen jó hír. Köszönöm szépen a figyelmüket, önöknek pedig az, hogy nem sokára hozom a szülinapos nyertesünket, úgyhogy figyeljenek, füleljenek, addig pedig pörgetem az igazi ma is lágereket, már is jön a Clean Bandit Henry-vel és David Guettával közösen, ez a Crybaby a Rádió 1-en.
1: A Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. FM 95 Rádió 1. Mi játsszuk az igazi ma is lágereket.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szülinapozunk a folytatásban, már is szólítom itt a forró drótunkon Simon Gábort. Na akkor halljuk. Első csörgés, 5-öt fogunk várni. Ez már a második, halló, halló Gábor. Itt a harmadik lehet, hogy nagyon dolgozik, vagy valamit csinál. És akkor még egy csörgésünk maradt hátra. És nem. No, ettől függetlenül én átadnám az üzenetet. Nagyon boldog születésnapot szeretnék kívánni Simon Gábornak, és kívánom, hogy legyen nagyon szép napja. Sok-sok puszit küld neki Edina és a gyerekek Rami, Alexa és Gabó. Átadtam természetesen. Nagyon sajnálom, hogy Gábort nem értem el, de ettől függetlenül bízom benne, hogy a család hallgat bennünket. A mai napon őt illeti a kismandula cukrászda fantasztikus süti boxa. Ehhez természetesen gratulálok és jó étvágyat kívánok. És egy újabb igazi mai sláger, én pedig ezzel búcsúzom, Keserű Tomi voltam vagyok és leszek. Holnap jövök, úgyhogy találkozunk csütörtökön, kispénteken délben itt a Rádió 1-en a Daily Mixben. Ez pedig itt a búcsúdalom, jön Taylor Swift és a Defeat of Ophelia. Hello mindenkinek!

0: Itt minden igazi mai slágerben vagyunk.
1: Az FM95 Rádió 1. Az FM95
0: Rádió 1. Ahol csak itt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
4: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
3: Ébredjen!
4: Doktor úr, ez mit jelent?
3: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
4: Honnan tudja?
3: Én is imádom, ezek állati jó színek. Leyer.hu.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
0: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
9: A friss lazac most nagy fogás. A Metro heti bajnok ajánlatában a friss lazac filé kilója bruttó 4990 forint, 5 kg vásárlásakor pedig csak bruttó 4690 forint. Május 26-a és 31-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
10: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma. www.drrose.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Ha több fronton kell helytállnod,
12: le kell adni a prezentációt.
11: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
13: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle színgöző választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat. Megkezdte a felkészülést a magyar labdarúgó válogatott. Dobó Nikolett vagyok. Jó napot kívánok! A kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról döntött a kormány. Közölte Köböl Anita kormányszóvivő ma Budapesten. A kormányszóvivő a keddi kormányülés döntéseiről tartott sajtótájékoztatón elmondta. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június 30-áig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és ennek mentén ezt a módszertant felhasználva szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. Idén a Debreceni Egyetem neurológiai tanszéke is csatlakozik az Országos Epilepszia Fórumhoz. A kezdeményezéssel az epilepsziával élők helyzetére és a betegséget övező tévhitekre hívják fel a figyelmet. A szombati rendezvény célja, hogy a páciensek, a hozzátartozók és az érdeklődők a rendeléseken túl is választ kapjanak kérdéseikre, ezzel is segítve az előítéletek csökkentését, közölte az egyetem az unide.hu oldalon. Megkezdte a felkészülést a válogatott a júniusi mérkőzésekre, közölte a Magyar Labdarúgó Szövetség. Marco Rossi együttese június 5-én a Puskás Arénában fogadja Finnországot, majd 4 nappal később Debrecenben Kazasztánt. A találkozókra a meccsjegy.mls.hu oldalon érhetők el a belépők. A délután folyamán hideg front érkezik, amelynek hatására előfordulhatnak záporok, zivatarok. Ez utóbbi miatt Hajdú-Bihar megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Jelenleg 31 fok körüli maximum értékeket mérhetünk. Holnap visszaesik a hőmérséklet, a napos gomoly felhős időben 21-24 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi ma is láger megy, és biztosra játszom. Csak olyan zenéket hozok a következő zenei órában is, amit a Rádió 1 hallgatók ismernek, szeretnek, és amiért mindenki hangosan hallgatja majd végig a következő zenei órát is. Kezdek Accenttel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi ma is láger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
4: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
7: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
8: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Belt és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
11: Ez itt Texas, drágám.
10: Új föld.
12: Jó lesz itt élni, nem igaz?
11: Majd teszünk róla.
10: Új ellenfelek.
12: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
10: Új szabályok.
11: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
13: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
12: A béke még odébb van.
10: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
14: A csirke szárnya legjobb a grillen.
15: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
14: Mondom, hogy a szárnya jó.
16: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
17: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
18: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítmény, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
19: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
1: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
20: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
21: Oh!
0: már megint koszos az autóm.
16: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
0: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
21: Mi az Euroleasingnél szakértelmünkkel és innovativitásunkkal 35 éve tesszük lehetővé, hogy az újítások idővel jóleső megszokássá váljanak, és magabiztosan haladjunk előre utunkon.
16: Rádió 1.
22: Reklámot hallottak.
16: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
23: Elindulhat a helyreállítás a tiszaújvárosi robbanás után. Ezen a hétvégén lesz a Debrecen Drive. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Befejeződött a múlt hét pénteki robbanásban megsérült tiszaújvárosi üzemben a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen baleset veszélyt. Elindulhatnak a helyreállítási munkálatok, miután a MOL megkapta az ehhez szükséges hatósági engedélyeket, és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát. Közölte a társaság ma az MTI-vel. Felidézték, hogy a MOL Petrol Kémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1-es üzem újraindítása során pinteken robbanás történt. A balesetben egy ember meghalt és 9 súlyosan megsérültek. A sérülteket Miskolcra és Debrecenbe szállították.
24: A gazdasági hírek támogatója az Esbox bevásárlópark Hajdúsámsonban.
16: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól, itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
23: Ezen a hétvégén lesz a Debrecen Drive a Nagyerdőn. Magyarország egyik legnagyobb autó- és járműipari seregszemléje péntektől vasárnapig várja az érdeklődőket. A programok zavartalan lebonyolítása érdekében a Nagyerdei körút, Pallagi út és Ady Endre út közötti szakaszát lezárják. Emiatt a 16-os, a 22-es és a 24-es járatok terelő útvonalon közlekednek majd. A DKV felhívja a figyelmet, hogy a társaság a város több pontjáról biztosít egyszerű eljutási lehetőséget a rendezvényre. Bővebb információ a DKV honlapján érhető el.
16: A DKV információit hallották.
23: Csütörtökön napos, gomoly, felhős és csapadékmentes időre van kilátás, 23 fok körüli maximum hőmérséklettel. Hajnalra 12-14 fokig hűlhet a levegő.
22: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most!

0: az mai sláger megy, május utolsó napjaiban is, a hivatalos nyár előtt egy icipicivel, mondjuk a nyár hangulat nálunk már dübörög, hello mindenkinek, én Györke Attila vagyok. Ilyenkor ugye mindenki számol, a diákok például azt, hogy hány nap van még a nyári szünetig, sokan a szabadnapjaikat számolgatják, hogy mennyit tudnak idén kivenni, én és a sorstársaim meg a kalóriákat. Szerintem a nyári test idén is bukó lesz. Ugye, kedves Alex Warren?
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade,

0: itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Mondtam az előbb ugye, hogy a nyári testfelejtős. Zsófi kezd helyen hallgatja a műsor, dobott egy SMS-t. Nyári test? Én már ott tartok, hogy legyen nyári kedvem. A többit majd eltakarja a törölköző. Sanyi meg ezt írta. Imádom ezt az éves hagyományt. Május végén mindenki megfogadja, hogy na most formába lendülök, aztán júniusban jön a hack, meg a fröccs. Sanyikám, hát azért álmodozni még lehet. Főleg, hogy ma délután este szünetet tart a kánikula, egy hideg front miatt. Holnap 26-27 fokok lesznek, de nem lesz alapvetően rossz idő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót! Csavarja be Balázsék virtuális...

0: bajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án.

0: 10-ként mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hány óra?
4: Hajnal 2.
3: Megint nem alszol?
4: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
3: Próbáld ki te is a Sedakurt.
5: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Alszol.
5: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Kaparós sorsjegynapok a Grand Casinóban. Látogass el hozzánk, kapad le az ajándék Grand sorsjegyet, és nézd meg, hogy nyertél. Közel 5 millió forint összdíjazás. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
1: Hirdessen nálunk!
7: Reklámkukac mcdb.hu

csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazúha is láger megy. Öttől a stúdióban Juhász Geri és Lotfi Begi. Ma is lesz Rádió Egy Live Mix. Addig Györke Attila szolgáltatja a zenét, és az én lennék. Üdvözlet mindenkinek. Egy olasz DJ kezdi a következő órát. Hypaton!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Indul

0: ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Nem? Na, Eszter, itt fog meg, sorry!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbé jégkrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. gco.hu.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
8: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
3: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
10: Itt a nagy gombóc matek a Kismandulában. Most 2 gombócos fagyi vásárlása esetén a harmadikat ajándékba adjuk. Ne érd be kevesebbel, élvezd a tripla hűsítést. Kismandula cukrászda. 2 gombócra a harmadik most ajándék.
11: Tavaszi és nyári sznékerek, pólók, pulcsik, sapkák, nadrágok. Irány a Báz! Ahol akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz egész májusban. A Báz üzletet megtalálod Debrecenben a Fórum Bevásárló Központ földszintjén, vagy rendelj a bassneakers.hu-n. Báz, ahol az utcai stílus életre kell.
12: Középiskolás vagy? Kíváncsi vagy, milyen egyetemistának lenni? Akkor ne maradj le a műszaki táborról. Augusztus 24-28 között a Debreceni Egyetem műszaki karán izgalmas programok, laborok, technológiai bemutatók és valódi mérnöki élmények várnak rád. A részvétel teljesen ingyenes, ráadásul még plusz 25 felvételi pontot is szerezhetsz. Jelentkezni május 31-ig lehet. Műszaki tábor. Próbáld ki a jövőd!
13: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
14: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
15: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
3: Reklámot hallottak.
9: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
16: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A hőség és a csapadék hiánya a városi növényzetet is komoly próba elé állítja. Debrecenben ezért heti rendszerességgel mintegy 6000 facsemetét öntöznek. Miközben a frissen ültetett örökzöldekre és virágágyásokra is kiemelt figyelmet fordítanak a szakemberek. A nagy melegben tartálykocsik és automata öntözőrendszerek is segítik a növényeket. Olvasható a De Hír cikkében. Megkezdte a felkészülést a válogatott a júniusi mérkőzésekre, közölte a Magyar Labdarúgó Szövetség. Marco Rossi együttese június 5-én a Puskás Arénában fogadja Finnországot, majd 4 nappal később Debrecenben Kazasztánt. Csütörtökön napos, gomoly, felhős és csapadékmentes időre van kilátás, 23 fok körüli maximum hőmérséklettel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most! Rádió 1! Indul!

0: érdekel.
1: Ez a Rádió 1, 7 perccel járó 4 után. Közlekedési infókat kaptam. Zsolt üzente az M2-esen a Vác elkerülőn áll a forgalom a 38-as kilométernél, mert kiégett egy kocsi. Vic szólt, hogy volt egy baleset Budapesten a Vörösvári úton, nem sokkal a Flórián téli aluljáró után, és Szabótól tudtam meg, szintén baleset volt Budapesten, a hegyalja alján a Döbrentei térnél a híthoz közel. Akinek van még híre, szóljon, SMS, telefon, Viber, 20-as 311-111. Most pedig egy olyan DJ-vel folytatom, aki szombaton a World Is My Radio Show guest mixét prezentálja majd nekünk. A Rádió 1-es DJ-k mixe után érkezik ő, már

döntött Amerikában, elképesztően hosszú ideig vezette a country pop listákat, és ez azért volt nagy szó, mert pop énekesként robbant be a country világába, általában ez fordítva szokott megtörténni arra felé. BB Rexától ez az aktuális kedvencünk.

a Rádió 1, 16 óra 42 perc, közlekedési információk. Torlódik az M0-ás, az M3-as felé haladva az M5-ös csomópontjánál. Flamingo írta az SMS-t. Nemrég mondtam, hogy az M2-esen is torlódás van, a Váci elkerülőn oda és vissza, de az M3-ason sem egyszerű, Bag és 60 között, ezt Csokitól tudtam meg. Baleset volt ugye Budapesten a Vörösvári úton, nem sokkal a Flórián téri aluljáró után, ez ezért lassú, és szintén Budapesten a Hegyalja után baleseteztek a Döbrentei térnél a Hídhoz közel. Ha van még info, jöhet Gerinek és Beginek, velük indul 5-től a Rádió 1 Live Mix, a forradrótunk 20-as 311-111.

0: Rádió Egyen csak igazi mai slágermegy. Öttől a Live Mixben, Gerivel és Begivel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális

0: jelentkező között kisorsolunk egy-két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
11: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
12: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
13: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
15: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
16: Rendeljen a Formula ételbárból. Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldestálak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula ételbár, keresse a Facebookon.
17: Olasz, modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
10: Indulj Debrecenből és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban vagy a wizzair.com-on és induljon a következő élmény Debrecenből. Részletek www.wizzair.com.
0: Hirdessen nálunk!
18: Reklámkukac mcdb.hu

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Befejeződött a múlt hét pénteki robbanásban megsérült tiszaújvárosi üzemben a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen baleset veszélyt. Elindulhatnak a helyreállítási munkálatok, miután a MOL megkapta az ehhez szükséges hatósági engedélyeket, és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát. Közölte a társaság ma az MTI-vel. Felidézték, hogy a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1-es üzem újraindítása során pinteken robbanás történt. A balesetben egy ember meghalt és 9 súlyosan megsérültek. A sérülteket Miskolcra és Debrecenbe szállították.
0: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
3: Rádió
1: 1. Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
3: Rádió 1.
4: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől szokás szerint két lemezjátszóról szól nálunk az élő adás. Mellettem ma Lotfi Begi itt a Rádió 1 Live Mixben.
5: És szól?
4: Még nem, de majd
5: elbeszélgettem az időt kint, Geri, mindig ez van. Mindig
4: és
5: megkérdezem,
4: akkor
5: hogy
4: a sztoriban vagyunk.
5: Mindig megkérdezem, hány perc, és 20 másodperc.
4: 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Nem pihentük még ki ezt a vasárnapot.
5: Elképesztő volt, elképesztő jó buli volt. Tényleg csodálatos volt az időjárás, csodálatos volt a közönség, és hát szerintem minden fellépő oda tette magát, ahogy kell, úgyhogy emlékezetes volt a Rádió 1 születésnapi fesztiválja Budapest Parkba. Én ugye 17:30-tól játszottam 18:00-ig az első etapban, és utána 11-től éjfélig nem tudnám eldönteni, hogy melyik volt a jobb. Mind a kettőnek meg volt a pozitívuma, úgyhogy elképesztően jól éreztem magam. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki ott volt.
4: Óriási buli volt, óriási közönséggel, tényleg hála, köszönet mindenkinek, aki részt vett a bulin, aki nézte, hallgatta az élő közvetítést, és hát hamarosan folytatjuk közösen veletek a fesztiválozást, majd erről dumálunk, később induljunk el.
5: Az első dal ebben az órában az a Tóth Abigail, aki szintén föllépett a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és hát én összefutottam vele a backstage-be, és de inkább ezt nem is mondom.
4: Imádjuk Abigailt!
5: Érkezik a Sugar Daddy itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 6 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Szóval mögött két nagyon fontos közlekedési információ. Baleset az M0-áson a keleti szektorban, az M5-ös felé az M3-as, M5-ös autópálya csomópontja után az M3-as felé vezet oldalon a 33-as kilométernél 5 kilométeres már a dugó, tehát még egyszer elmondom, az M0-áson mindez az M5-ös csomópontja után az M3-as felé, és összeütközött két autó a fővárosban is az Etele úton a Hadak útjánál. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! SMS-ek, sziasztok, ma is ti vagytok a legjobbak, mint mindig a legszuperebb műsorvezető, valamint a legtehetségesebb Rádió 1-es DJ, és Beginek üzenem, hogy továbbra is hajrá, Fradi! Üdvözlete, Évi!
1: Köszi, Évi, természetesen hajrá, Fradi, és köszönjük a dicsérő szavakat!
0: Begi, mi volt a harmadik dal? Csak a végét kaptam el, imádtam. Hát ez az új Ultra Né track volt, aminek baromi érdekes a sztoria.
1: Igen, hát tényleg érdekes a sztori, mert hogy egy hobbi zenekészítő hölgy Angliában csinált egy alapot, és aztán ezt megjelentette, amit aztán valahogy a Facebook vagy a TikTok Hugel elé csodort, és aztán annyira megtetszett neki, hogy felajánlotta neki, hogy akkor ő kiadná, és behívná a dalba Ultra Nét énekesnőnek, és hát aki készítette az eredeti dalt, az is ott van az előadók között, tehát hogy ez egy sikersztori.
0: Elképesztő. Hát ilyen világot élünk 2026-ban, most pedig jön egy régi nagy klasszikus új kabátban.
1: Így van, a Mojo Lady-ét Oliver Heldens értelmezte újra, és ezt játszom nektek itt a Rádió 1-en a Live Mix-ben egészen 6 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Na, ilyen zenék is csak nálunk szólnak. A Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix. Veletem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Néhány üzenet, mert hogy rengeteg érkezik. Sziasztok, szuper zenéket adtok, táncolva főzök. Köszönöm az élményt, Judit.
1: Én pedig táncolva zenélek. Köszönöm az élményt, Judit.
0: Na jó, gyerekek, Mojo Lady, ez számomra a top, top, top. És hogy itt hallom a Live Mixben, ez óriási. Királyok vagytok amúgy is, de ma kivált kép üzeni Viktor. Nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönjük, köszönjük. Valaki valami Bizpartról küldött képet, nem?
0: Igen, ő az Viktor, aki ezt a képet küldte, meg ezt az SMS-t írta. Hát, Viktor, így szépek könnyű a lábkörmeid.

0: Nagyon szépen köszönöm még egyszer nektek, ezt Csillától kaptuk, mi köszönjük.
1: Köszönjük Csilla, hogy írtál és hogy ott voltál velünk.
0: Most szombaton ne feledjétek, BL döntő Budapesten a Puskásban, ez egy óriási dolog, és lesz egy csomó ahhoz kapcsolódó rendezvény, meg buli, ahol érintett vagy te is, Begi.
1: Így van, pénteken fogok zenélni Aleph Árben előtt a Vajdahunyadvárában, ez is egy,
0: wow,
1: egy BL-hez kötődő rendezvény, illetve szombaton a meccset megelőzően nagyjából délután 4 órától lépek a színpadra a Hősök terén, úgyhogy focilázban fog égni nem csak Budapest, hanem az egész világ is.
0: Yeah, úgyhogy mindenkinek jó szórakozás, Begi, neked nagyon köszi, mi még a BL döntő előtt találkozunk egyszer itt a stúdióban, a World is My Radio Show-ban pénteken.
1: Így van, ti pedig nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik az Élő Kívánság műsor Gerivel, én pedig leléptem, szavaztok.
0: Azonnal élek el, kamrád! Innentől tehát ti válogatjátok a dalokat a számunk 0620-311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Hogy darabolom neked a zenéket?
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Indul

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
8: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
7: Próbálja ki a Maxentiszt, az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
9: A csirke szárnya legjobb a grillen.
10: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
13: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
14: Van. Micsoda aroma?
15: Olyan, mint Olaszországban.
14: Ez az igazi kávé.
16: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
17: Shell. Go well.
18: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
19: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
20: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban. Aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a Dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
21: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
0: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: G-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. gyko.hu.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
22: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
23: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
24: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepedt, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
25: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
26: Carglass javít, Carglass cserél.
27: Stabil munkahelyet keresel hosszú távra? A Deva operátorokat keres csomagoló üzemébe. Kiemelt műszakpótlék, széles körű béren kívüli juttatások és támogató csapat vár rád. Ráadásul a gyermeked nyári táboroztatásához is hozzájárulunk. Deva, mindannyian a jobb egészségért.
28: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
29: Kíváncsi vagy, milyen egy igazán jól használható elektromos SUV? A BYD Atto 3 Evo gyors töltést, nagy csomagteret, több élményt ad. Foglalj tesztvezetést még ma, és próbáld ki a BYD Atto 3-at az Autovallis Debrecennél. BYD.autovallisdebrecen.hu. Elektromos lendület a mindennapokhoz.
30: 20 éves a debreceni Farmix áruház. Május 29-ig minden 5000 forintos helyszíni vásárlás után nyereményjátékban vehetsz részt. Fődíj, közel 50 ezer forint értékű ültetőasztal és Farmix utalványok. Sorsolás május 29-én 16 órakor. Tortával és születésnapi meglepetésekkel várunk. Debreceni Farmix, Mikepércsi út 124.
31: Hirdessen nálunk!
32: reklamkukac.mcdb.hu.
3: Reklámot hallottak.
23: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
33: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A hőség és a csapadék hiánya a városi növényzetet is komoly próba elé állítja. Debrecenben ezért heti rendszerességgel mintegy 6000 facsemetét öntöznek. Miközben a frissen ültetett örökzöldekre és virágágyásokra is kiemelt figyelmet fordítanak a szakemberek. A nagy melegben tartálykocsik és automata öntözőrendszerek is segítik a növényeket. Olvasható a De Hír cikkében. Megkezdte a felkészülést a válogatott a júniusi mérkőzésekre, közölte a Magyar Labdarúgó Szövetség. Márko Rossi együttese június 5-én a Puskás Arénában fogadja Finnországot, majd 4 nappal később Debrecenben Kazasztánt. Csütörtökön napos, gomoly, felhős és csapadékmentes időre van kilátás, 23 fok körüli maximum hőmérséklettel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: És most!
26: Rádió
23: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergő

0: valakinek egy dalt, egy üzenetet vagy egy meglepetés hívást, szokás szerint ma is számíthattok rám. Halló, halló!
1: Szia, Messi vagyok. Azért telefonáltam, mert Szemfeldet szeretném kérni.
0: Hello, Messi! És Szemfeld ugye fellépett a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Ott voltál?
1: Igen. A Szemfelden nem voltam, viszont a Szilvére már odaértünk, sőt, legalább

0: rándogáljak ott egyedül. Nagyon jó.
1: De jó fejek. És akkor kinek menjen Seinfeld?
0: Ezeknek a barátnőknek, hát meg mindenki, aki ott volt a buli. Nektek, meg Duflán, meg neked.
1: De drága vagy, Messi, nagyon szépen köszönjük. Jön akkor Seinfeld itt a Rádió 1-en. Heart Like Mine.

0: Rádió 1-et halljátok. Vannak friss közlekedés információim. Két baleset is történt a fővárosban nemrég. Az egyik az Erzsébet hídon Budáról Pestre, a másik a Róbert Károly körúton a Honvéd kórházhoz közel, a Lehel utca felé, és erős a forgalom a koraesti csúcsban, az M0-as autóúton Pécelnél, a Megyeri hídon a 11-es főút irányában, illetve az M2-esen, Vác elkerülő szakaszán a 2-es főút felé. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Ibolya, adásban vagyunk, parancsolj!
1: Csókaitól kérnék egy számot.
0: Oké, és kinek menjen?
1: Üzeném a lányomnak és a fiamnak, aki jelenleg Koriban van.
0: Üzensz nekik valamit?
1: Mi nagyon szeretem őket, és várom haza a fiamat, mert a lányom velem van.
0: Csókori, stay a little longer, ez ma este akkor a tiétek itt a Rádió 1-en. Szuper nyarat kívánok!
1: Köszönöm!

0: kicsit visszavesz a kánikula, 28 fok lesz a csúcs, esni nem fog.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
2: Laura vagyok, és egyszerűen szeretném kérni az Azizamot.
0: Hello Laura, kinek menjem?
2: Zitának és Móninak.
0: És ők kicsodák, barátnők, kollégák?
2: Barátaim éppen körmeznek.
0: Jó munkát kívánunk nekik, Ed Sheeran és az Aziz

0: adásban, figyeljetek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án.

0: reklámszlogen. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
4: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
5: Újra Buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárddeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között Buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
6: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starre EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starre EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely!
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz Premium Jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. You shot me and you

0: Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
1: Micsoda aroma?
2: Olyan, mint Olaszországban.
1: Ez az igazi kávé.
3: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
4: Shell. Go well.
5: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
8: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
9: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
10: Reklámot hallottak.
11: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Reklám.
12: 20 éves a debreceni Farmix áruház. Május 29-ig minden 5000 forintos helyszíni vásárlás után nyereményjátékban vehetsz részt. Fődíj, közel 50 ezer forint értékű ültetőasztal és Farmix utalványok. Sorsolás május 29-én 16 órakor. Tortával és születésnapi meglepetésekkel várunk. Debreceni Farmix, Mikepércsi út 124.
13: Stabil munkahelyet keresel hosszú távra? A Teva operátorokat keres csomagoló üzemébe. Kiemelt műszakpótlék, széles körű béren kívüli juttatások és támogató csapat vár rád. Ráadásul a gyermeked nyári táboroztatásához is hozzájárulunk. Teva, mindannyian a jobb egészségért.
14: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
15: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
14: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
15: Reklámkukac mcdb.hu.
10: Reklámot hallottak.
11: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
16: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A holokauszt túlélőit is köszöntötték a debreceni zsidó kulturális napok nyitó programján. Több száz vendég és számos hazai, valamint határon túli zsidó közösség képviselője érkezik Debrecenbe ezekben a napokban. A zsidó kulturális napok és utcafesztivál részeként 27. alkalommal rendezték meg azt a nemzetközi konferenciát, amely a zsidó hitközségek együttműködését erősíti. A résztvevők aktuális közösségi kérdésekről, valamint programokról és együttműködési lehetőségekről egyeztettek a Pásti utcai ortodox zsinagógában. Csütörtökön napos, gomoly, felhős és csapadékmentes időre van kilátás, 23 fok körüli maximum hőmérséklettel. Hajnalra 12-14 fokig hűlhet a levegő.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most
10: Rádió 1.
11: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: sokan hívtok itt a Rádió 1 Kívánság műsorban. Halló!
1: Szia, Geri Andi vagyok.
0: Hello, a barna teljes kávé hangú Andi.
1: Igen, csak szőke vagyok.
0: Mondták már ezt, hogy ilyen kávébarna a hangod?
1: Szeretik általában, nagyon sokan szeretik is hallgatni.
0: Megértem. Hello, a barna teljes kávé hangú Andi.
1: Igen, csak szőke vagyok.
0: Mondták már ezt, hogy ilyen kávébarna a hangod?
1: Szeretik általában, nagyon sokan szeretik is hallgatni.
0: Megértem.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia, Misi!
1: Szia, a Martin Garrix-től kérnék valamit a páromnak.
0: Hogy hívják őt?
1: Bianca.
0: Na, akkor már hozom is nektek Martin Garrix első nagy átütő slágerét, ez az Animals, és ne feledjétek, Martin Garrix játssza a guest mixünket a World Is Mine Radio Show-ban, most szombaton éjféltől.

0: gyorsan átadom a stúdiót a diszkósétnek, aztán pedig jövök vissza, 9-től egy csomó friss zene vár rátok Jaminával és Pure Beat-tel a World is Mine Radio Show-ban. Akkor találkozunk újra, Juhász Geri kijelentkezik, várlak titeket 1 óra múlva. Jó pihenést, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Indul!

0: dalcímét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
6: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
7: Skoda.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
3: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
10: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
11: 20 éves a debreceni Farmix áruház. Május 29-ig minden 5000 forintos helyszíni vásárlás után nyereményjátékban vehetsz részt. Fődíj, közel 50.000 forint értékű ültetőasztal és Farmix utalványok. Sorsolás május 29-én 16 órakor. Tortával és születésnapi meglepetésekkel várunk. Debreceni Farmix, Mikepércsi út 124.
12: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
13: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
14: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
13: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
14: Reklámkukac mcdb.hu.

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. This is...

0: vagyok, és itt leszek este 9-ig, és lesz egy exkluzív extra vendégünk, egy hölgy, aki AI-jal kreál dalokat, és egészen valószínű, hogy hát létrehozta a párjával egyetemben egyébként Magyarország első világslágerét.
1: Én pedig DJ Junior vagyok, köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és vasárnap pizzakóstoló a diszkósittel. Pátyon találkozhatunk, úgyhogy erről is fogunk ma este beszélni meg. Lesz új diszkósi dal is, amelyet innentől kezdve folyamatosan gőzerővel játszunk a Rádió 1-en.

0: Ott voltunk a Rádió egy nagy színpadán, bemutattuk a Sorry című dalunkat, amely nem sokára lesz majd itt a Rádió egyen, pörgeti majd Bárány Attila, és ez a videó kikerült a szettünk 28 perc, a Diszkósít adások YouTube csatornájára, nézzétek meg!
1: Gyerekek, én leugrott!

0: kitűzni célokra egy dalt, és hát a világ egyik leghíresebb lemezosa, Hugh Girl, kiadta ezt veletek közösen. Mi volt az első, amikor Hugh Girl rátok írt? Mit gondoltatok? Tudtátok, hogy ő kicsoda?
1: Nem tudtunk róla.

0: készült, és mi manifestálásra, igazából először úgy saját magunknak gondoltuk, hogy hát a zenén keresztül akkor bemanifestáljuk azt, amit mi szeretnénk, és hát ezért készült.
1: És
0: ezért
1: egyébként készült, ugye azért...
0: Igen.
1: És ezeket azért mondod többes számot, mert ugye Gyula a párod, akivel már 10 éve vagytok együtt, és kint éltek Angliába, egy városkába, Fábián Gyula, közösen csináljátok ezeket a projekteket.
0: Abszolút, abszolút. Mi így vagyunk egy egész, és mi így tudunk nagyon-nagyon jól összedolgozni, és hát igen, jó dolgokat csinálni, és ezt szeretnénk eljutatni mindenkinek a világon, akinek csak tudjuk.
2: Bernadett, figyelj ide!
0: Most... Arra, hogy ők csodák.
2: Hagyj mondjak neked valamit. Mielőtt az egész csoda megtörtént volna Hugellel kapcsolatosan, nekem 5 különböző ismerősöm, név szerint tudom mondani, elsőként Gereben is Emese a fodrászom, aztán a Wallace Misi, előtte azt hiszem a Stuka, és aztán a Hajda, egymás után csörgött a telefon, hogy figyelj, Ati, csinálj már ebből a dalból egy verziót, mert egyébként én mindig sokkal erősebb zenét csinálok és játszom a bulikban, mint amilyenek azok általában, de hogy annyira tetszett az embereknek a dalotok, hogy folyamatosan engem csesztettek, hogy nyúljak már hozzá.
1: Egyébként nagyon sokunknak írtak szerintem ezzel kapcsolatban.
2: Várja, és mondom a lényeget, kint voltam Barcelonában múlt héten. A repülőtéren ültem, amikor megcsináltuk ezt a verziót, és amikor elindítottam a laptopon, amikor már készen volt, akkor holland turisták, fiatalok jöttek velünk szembe a folyosón, és magasba emelték a kezüket, és üvöltöttek, mint az állat.
1: Magyarán, amit csináltatok, az világsláger, ha Hugel, ha Ultraneti, és van egy jó érem, egyébként nem tudom, szóval, hogy a világ legnagyobb DJ letöltő oldalán, Beatporton jelen pillanatban a második helyen vagytok, és szerintem lesz a number one, a gratulálunk.
2: Embertelen. Ez komolyan.
1: Kirázott a ideg, amikor ezt kimondtam.
2: Engem is kivételesen.
1: Én a legjobban ahhoz gratulálok, hogy az az érzés, amit beleteszel ebbe az egészbe, ez most teret hódít, és tényleg meg tudod mutatni, hogy mennyire fontos, hogy bármiben is érzés legyen. Egyébként ugye bármi, a Bernadettel beszélgettünk egy 3 órát a héten TikTokon, amiről készült videófelvétel, és ez ki fog kerülni majd a YouTube csatornámra, csak ugye majd elküldöm a Bernadettéknek, hogy hallgassák végig, hogy mindenki mehet, mert nagyon-nagyon durva dolgokat meséltek a történetről, meg az egész életük sztoriáról, és akkor tényleg még egyszer gratulálunk nektek.
2: Egy pillanat még, szeretném megkérdezni, hogy kell kiejteni a nevet? Imael Angel?
0: Imael Angel.
2: Jó, akkor most figyelj, mindenképpen hallgasd az adást, ugyanis ez a múlt héten csütörtökön a barcelonai reptéren elkészült Bissensel Mix

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en. 11-ig Jamina, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszói mögött. Mind a ketten szenzációsak voltak múlt vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, és ugye ezt az iminti dalt, a Holograms-t élőben is meghallgathattuk veletek együtt. Sophie élőben énekelt el. Most viszont lendülünk tovább, jön egy vadi új megjelenés a Medúzától.
1: Így van, Medúzától szerintem megszokhattuk már ezt a hangzásvilágot, és én most sem csalódtam. Medúza is egy az olyan sok előadó közül, akiről meg lehet mondani, ha nem is tudod ki az előadó, hogy ez biztos, hogy Medúzának van hozzá köze. Úgyhogy ez a dal is szerintem ilyen lett, ez a Don't Wanna Go Home, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show, és benne minden, ami elektronikus zene. Jamina a lemezjátszói mögött. 1995-öt írtunk, amikor megjelent a most érkező dal eredeti változata. Hát érett már nagyon ez a feldolgozás.
1: Így van, szerintem ennek a dalnak mindenképp köztudatba kellett kerülnie. Ez egy annyira jó átgondolás lett, és az, hogy ehhez Bibi Rexa nyúlt hozzá, aki a mostani tini lányok atya úristene, tehát hogy ez egy olyan kettősség, egy olyan dolog állt itt össze ebben a dalban és az előadóval karöltve, hogy ennek a dalnak szerintem mindenképpen teret kellett adni itt a rádióban is, úgyhogy jön Bibi Rexa és a New Religion itt a Rádió 1-en.

0: és vadi új Switch Disco zene is lesz, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió Egy bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án.

0: 23-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-gyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Vigy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: Ladies, hello mindenkinek, gyertek, gyertek, indítjuk a mai második szettet teli energiával és isteni zenékkel, hajrá, Jami!
1: Kezdünk egy Ed Sheeran Camera Cyril remixel, és ezzel indulunk itt a Word is Mine Radio Show-ban.
2: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Word is Mine Radio Show.

0: és a Third Is Mine Radio Show szerda este Jamina lemezjátszói mögött egy fantasztikus közös dal David Guettától és Jennifer Lopeztől. Ideje volt már, hogy kollaboráljanak.
1: Hát amúgy igen, egyrészt korba vannak, mind a ketten. Tök jól egymás.

0: egyik fellépő kitett magáért. Itt van közülük az ausztrál nagyágyú Cyril, akit ugye már másodjára láttunk vendégül.
1: Tavaly is itt volt Cyril, és nagyon-nagyon szerettétek, nagyon szerettük mi is, és elképesztő, hogy mint egy barát kávé jön vissza hozzánk a Rádió egy családjához. Úgyhogy Cyril remixel megyünk tovább, ez pedig Sonny Fodera és a Think About Us. Folytatódik a Where Is My Radio Show.

0: Gyors helycsör a lemezjátszóknál is, jön Pure Beat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
3: Végy egy nagy levegőt.
2: Indulunk!
3: Are you ready?
2: Real One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: full élőben, itt mellettem Imer Pure Beat, a lemezjátszói mögött. Szevasz, Pure Beat.
1: Csoki, szavattos játszok. Hello, Gerikém, szép estét mindenkinek.
0: Na, milyen volt a múlt hét vasárnap? Hogy érezted magad a születésnapi fesztiválunkon?
1: Fú, gyerekek, hát nem tudom, ez hanyadik születésnapi fesztivál volt. Hanyadik volt ez,
0: Gerik?
1: Ötödik volt. Hát nekem ez volt az eddigi legkomolyabb rádió születésnapi fesztivál, ahol felléphettem, és még egyszer köszönöm a rádióinak is, és a kedves közönségnek is, mert ilyen hangulatot, amit ott hajnal kettőkor produkáltak, hát ez valami fantasztikus. Minden zenére sikítás, fönn a kéz,
0: de
1: tényleg
0: jó.
1: Esküszöm, hogy én ugye mindig zárni szoktam, 3-tól szoktam lenni, általában, és most ugye egy órával hamarabb zenéltem, hát az egy óra, ez nagyon sokat számít egyébként. Tehát azt kell mondjam, hogy itt 2 óra, akkor még fejempörgés volt.
0: De komoly, sztorizunk majd erről még mindenféleképpen. Tudtok nézni is minket, élőben megyünk a YouTube csatornánkon, azt beszéltük meg Pure Beat-en, nagyjából 5-6-7 perc múlva egy TikTok live-ot is elindítunk. Kezdjük el?
1: Így van, hát kezdjünk is bele, slágergyárosokkal kezdünk. Érkezik Robin Schulz és Szigálák közöse, ez nem más, mint az AM2PM. Ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

0: erről igazán nagyon autentikusan tud nyilatkozni, de az pontosan Pure Beat.
1: Így van, ahogy mondtam itt az adás elején, én még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megvártatok, és hát, hogy ilyen fantasztikus közönség vagytok. Ugye hajnal 2-kor kezdtem, most egy olyan különleges, tényleg hype övezte az egész fellépésemet, egy sikitozás, minden zenére tényleg megőrülés volt. Én azt gondolom, hogy talán tényleg kijött most az, hogy ez a Pure Beat stíl, ez ott akkor hajnal 2-kor tényleg nagyot robbant, azt kell mondjam.
0: És végig fantasztikus volt a közönség, nagyon korán már nagyon sokan voltunk, már ezerrel vágjuk az After Movie-t, képzeljétek el, úgyhogy hamarosan viszont láthatjátok magatokat egy nagy képgalériában, meg az After Movie-ban.
1: Na, hát azt nagyon várjuk.
0: És természetesen az egész nyarat végig fogjuk veletek együtt fesztiválozni, ezzel kapcsolatban majd jönnek a részletek hamarosan. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Hát egy különlegességgel megyünk tovább, mondhatom, hogy megérkezett a Dance világ egyik legizgalmasabb új kollabja. Fateless és Bebe Rexha közösen hozták ki az új dalt, aminek a címe New Religion, és hát a track különlegessége, ugye nem kell szerintem bemutatni senkinek, mindenki fel fogja ismerni. A legendás 1995-ben megjelent Insomnia hangzás hozza vissza ugye a Fateless-től, és hát azt kell mondjam, hogy a dalt már most tényleg nagyon komoly klub és rádiós hype övezi, és az eredeti ikonikus bassline is megmaradt a dalban, és az a híres I Can't Get No Sleep vokál részlet is visszaköszön majd a dalba. Szóval ez egy teli találati nyáras, rácok, már is mutatom, ezzel megyünk tovább, itt a Varizmán Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1-es a Word is Mine Radio Show. Élőben mellettem a lemezjátszói mögött Pure Beat. Mint mindig, ilyenkor szerdánként 1 órában 11 és éjfél között. Szevasz Pure Beat még egyszer.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém.
0: Atya úristen, mi volt ez a track? Kérdezi tőlünk a TikTokon Hajdúztik. Hát képzeljétek el, ez Wilcox kollégánk, jó barátunk egyik friss megjelenése volt, az Empty Streets. Neked hogy tetszik Pure Beat?
1: Zseniális, nagyon különleges, tehát én ezeket a hangzásokat hiányolom egyébként mostanában, tényleg így, amiket kapok promókba dalokat, tehát hogy ez egy különleges dal, nem lehet hasonlítani semmihez, tök egyedi az egész groove, tökre előremutató, szóval le a kalappal Wilcox előtt, ez nagyon betalált.
0: Valóban, tehát még egyszer, ez Wilcox volt és az Empty Streets. Istenem, azok az arany kezek, üzeni Roxika.
1: Szia Roxika, köszönjük.
0: A Rádió egy hivatalos TikTok csatornáján nézni is tudjátok élőben a Word is Mine Radio Show-t, egészen éjfélig szokás szerint. Megyünk tovább.
1: Hát amúgy még mindig nagyon aktuális, szóval nem hagyhattam ki ezt a mai mixből. Érkezik a pop királyot, tudjátok, ha én itt vagyok, én mindig találok új Jacko verziót, meg kapok új Jacko verziót, szóval hozom a legfrissebbet. Most egy ikonikus dal, a Blood on the Dance Floor érkezik, az eredeti ugye 97-ben jelent meg, a History in the Mix album címadó dala volt, és hát ez egy különleges kiadvány volt, mert ugye öt új Michael Jackson dal szerepelt a kiadványba, és hát egyébként ez a Blood on the Dance Floor track, ez több országban is lista vezető lett, és sokan egyébként Michael Jacksonnak a legundergroundabb dalának mondják, valószínűleg ugye az egész stílje miatt, a hangzása miatt, az ének miatt, és hát én hoztam belőle most egy nagyon jó kis klubátiratot, méghozzá Danny remixében, szóval jön a Blood on the Dance Floor, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban. At the turntables now.

0: mögött, és ez volt az a dal, amiről a fél DJ szakma beszél itthon mostanában.
1: Igen, Imál Angel, azaz Fábián Gyula, egyébként polgári nevén. Ugye a dal érdekessége, hogy az egész vokált egyébként IA-jal, meg a dalt is IA-jal készített, és ugye Hugellel közösen ugye most kihozták a dalt, hogy annyi változás történt, hogy ugye újra lett énekelve a dal az Ultranate-nek köszönhetően, de hát azt gondolom, hogy ez egy mérföldkő, hogy ilyet valaki, én csak úgy szoktam mondani, és bocsánat a kifejezés, hogy a kis szobában megcsinál valaki egy ilyen dalt, és utána egy világsztár egyszerűen így megveszi a dalt, és közösbe kihozzák. Én nem is találok erre. Nem is tudom, hogy volt-e ilyen így a történelemben, így, vagy nem, lehet, hogy volt, de nem mostanában biztos.
0: Igen, tehát, én először azt hittem, ez egy átmenés.
1: Én is. És képzeld el, hogy a TikTokon egy csomó nagy zenei portál így hozza le, hogy Magyarországon, tehát hogy egyszerűen ez hihetetlen.
0: Tök jó.
1: Hihetetlen.
0: A sztori az óriási.
1: Igen.
0: Pure Beatnek mi a véleménye arról, hogy Drake megvette Michael Jackson kesztyűjét? Kérdezi tőlünk a TikTokon Kevin. Ha valaki nem tudja, miről van szó, Drake-nek megjelent az új albuma, Iceman, ez a címe pont 2 hete jött ki, és Michael Jackson kesztyűjét viseli ennek a lemeznek a borítóján, és 120 ezer forintért vásárolta meg ezt a Michael Jackson kesztyűt, ami átszámítva nagyjából 37 millió forint.
1: 120 ezer dollár.
0: Dollár, bocsánat. Okay, 120 ezer dollár, 37 millió forint.
1: Na hát ezzel azt akartam, a véleményem az, hogy Drake-nek akkor azért sok pénze van.
0: Nyilván.
1: Ez biztos. Hát nyilván egyébként, hogyha nekem ennyi pénzem lenne, biztos, hogy én is vennék egy-két ilyen erekét, szóval ez számomra, szerintem ez felbecsülhetetlen, ez még ennél is többet ér. Nyilván, ha valakinek erre van affinitása, anyagi lehetősége, akkor hát figyelj, mondom, én ugyanúgy ezt tettem volna, nem tudom. Te kinek a valamiért vennéd meg, hogyha tehetnéd, de ez egy nagyon nagy dolog. Tehát az, hogy tényleg egy Jackpotnak a kesztyűje ott van rajta, ez
0: óriási.
1: Óriási dolog.
0: 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Lendülünk tovább, és ez már a mai finálé. Jön az utolsó jó feszes 10 perc.
1: Így van, ismét hozom a magyar DJ producerek újdonságait, most két kollégám, az elkövető méghozzá az After szekcióból, Ramit és Gold Sound érkezik, és hát a dal érdekessége, hogy Gold Sound nem csak a produceri munkába vett részt ebben a dalban, hanem ő énekel, tehát sokan nem tudják, igen, hogy Gold Soundnak remek hangja van, régen még egyébként egy együttesben is énekelt a 2000-es évek elején, és hát a dal címe pedig Love Song, szóval egy igazi afteros, hát ez egy igazi after bomba, már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a rádió, egy Never Is My Radio Show-ban.
2: At the turntables now, Pure Beat.

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show. Mindjárt éjfél, mára lassan lepereg az időnk. Ez volt a Loser, egy különleges dal, amit Pure Beat-től mindig követelnek a hallgatók szerdánként.
1: Így van, pont itt a TikTok live-ban mondtam, hogy ugye ez Ramittal közösen idén hoztuk ki ezt a tracket, ez a Loser, és pont arról is beszélgettünk itt adásban, hogy egy kicsit megújulni, megfrissülni egy hangzásból, és ez a dal például abszolút az a track idén, ami magunktól a személyes kedvencem, egy különleges, nem lehet hasonlítani semmi, ez tök jó a vokál, kicsit más az egésznek a felépítése, szóval remélem, hogy tudunk összehozni ilyen dalokat még idén.
0: Perfekt, tényleg. Hol lesznek még Pure Beat bulik a héten?
1: Hát péntek, szombat lesznek a fellépések, pénteken Nagykanizsán leszek megtalálható, utána pedig Budapesten, szombaton pedig Ózdon, és utána megint Budapesten.
0: Szép menet lesz azért még a héten. Pure Beat, nagyon köszi ezt a ma estét, isteni volt, jövő héten találkozunk.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lettem, jövő héten találkozunk, csoki, sziasztok!
0: Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap csütörtökön jövünk megint élőben 9-től. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 101-et hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.
4: Hi, I'm Joel Curry, and you're listening to Radio 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most a 14 szeres Grammy-díjas szupersztár Taylor Swift. Ha valaki azt mondja, hogy a tökéletes rádiózene nem létezik, akkor Taylor Swift azt mondja, hogy fogd meg a mikrofonom, és megmutatja, hogy igenis. A Swiftnek nagyon kedves lett egyébként a hozzá készült videoklip, mert több személyes kedvenc hírességem is feltűnik benne. Például Louis Capaldi, Cillian Murphy, Graham Norton, ír humorista, Taylor Swift volt egyébként a rendező. Ez az Oplite.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Ray például, a brit énekesnő, dalszerző, producer, és a Where is my husband egy teatrális, mindenki által átélhető könyörgés az univerzumhoz, amiben hát egy férjet rendel magának. Még azt a kikötést is elmondja, hogy gyémánt gyűrűt szeretne, ha házasságra kerül a sor. Szerintem picit előre szaladt Ray így a manifestációban, de reméljük, hogy összejön neki az álomfér. 7 Brit Award díj már összejött, 2 Ivor Novello, és ez még, ahogy mondani szokás, csak a kezdet. Jön

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak